0: született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent

0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
0: bízom benned,
6: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa fűzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcsd szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Ryan, amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk!

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária, az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közbe értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Amen. Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt
1: hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm az Öregkor Bölcsessége műsor hallgatóit a Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Jézus Krisztus, mély felemelő érzés magasztalni nevedet, hozzád imádkozni, veled kezdeni a napot. Szent Pattik imájával, aki 385-461 között élt. Erőben kelek fel a legszentebb háromság hívásában, a háromság vallásában, a mindenséget teremtő egység megvallásában. Erőben kelek fel Krisztus születésének és keresztelésének, megfeszítettségének és sírbatételének másodszori eljövetelének erejében kelek fel. Erőben kelek fel, egyesülve a kerubok szeretetével, a szeráfok erejével, a próféták kijelentéseivel. Egyesülve a vértanúk hitével és a szüzek tisztaságával, minden szentek dicsőséges tetteivel és tanúságtevő bátorságukkal. Erőben kelek fel, körülvesznek az ég és a föld erői, a nap és a hold fényei, a tűz és a villám ragyogása, átjár a vihar zúgása és a tenger hullámzása. Erőben kelek fel, lábam alatt a föld szilárdsága, megerősít a sziklák keménysége. Erőben kelek fel, ma reggel, és magamat egészen Isten erős vezetésének engedem át. Isten őrködő szemére, Isten figyelmes fülére, Isten oltalmazó kezére, Isten közbenjáró igéjére, Isten vezető bölcsességére, Isten kinyújtott fegyverére, Isten őrködő pajzsára, Isten szabadító seregeire bízom magam mindenkoron. Krisztus legyen, ahol fekszem, Krisztus legyen, ahol állok, Krisztus legyen, ahol ülök, Krisztus a magasságban, Krisztus a mélységekben, Krisztus a tágasságban. Ő szóljon hozzám mások ajkával, ő tekintsen rám mások szemével, ő hallgasson engem mások fülével. Krisztus, én Uram, Krisztus, én megváltom. Erőben kelek fel a legszentebb háromság hívásában, a háromság vallásában, a mindenséget teremtő egység megvallásában. Amen.

0: Milyen hangsúlyos volt az ima befejező mondata. Erőben kelek fel, a mindenséget teremtő egység megvallásában. Amint olvashatjuk Szent János evangéliuma 17. vers 21-22-ben. Legyenek mindnyájan egyek, amint te atyám bennem vagy, és én te benned. Úgy legyek egyek ők is, mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Krisztusban az élet megjelent, és legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet. Az elkövetkezendőkben hallgassanak részleteket Mácz István Ime az ember Jézussal a harmadik évezredbe című könyvéből, melyet a Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék könyvkiadója Budapesten jelentetett meg. Jézus egy ember a sok közül. Jelzik szavai, mutatják szenvedései. Ám amint elmélyedve figyelünk szavaira, azonnal felsejlik bennünk, hogy mégis más, minden azonosságunk mellett. Ember ő, mint én, te, mi, kik emberként éltek, élnek, és a harmadik évezredben is élni fognak. Egy ember a sok között. De ismétlem, minden azonosságunk mellett azt is érezzük valamiképpen, egyetlen is ő az emberek közül. Egyetlen ő közöttünk, de úgy, hogy mindenki eszményt találhat benne. Ezért érthető, és erre tanú az elmúlt 2000 év, hogy Jézus Krisztus, mint az emberfia, eszményt tud lenni minden korszak, minden emberének, gyermeknek, ifjúnak, felnőttnek és agnak, szegénynek és gazdagnak, tudósnak és tudatlannak. Nem tudni, ítélő bírája, római helytartó Poncius Pilátus, mikor magas megostoroztatása után a nép elé vezette Jézust, Krisztust, miért és milyen mélységű értelemmel mondta ki róla, íme az ember. És akik megismerik életét, szavaiban és tetteiben jellemét, azok alig ha tudnak mást mondani, legalább annyit, amit kivégzésekor a pogány katonatiszt, a százados kiáltott. Ez az ember valóban igaz volt. Most hallgassák meg Giovanni Papini Krisztus története című kötetéből Könyörgés Krisztushoz imáját, mely megtalálható az 558. oldalon.
1: Most is, minden áldott nap közöttünk vagy, és velünk maradsz mindörökre. Itt élsz közöttünk, mellettünk a földön, mely a tiéd és a miénk. Ezen a földön, amely gyermekkorodban a gyermekek közé ölelt, s a keresztre feszítés során a latrok közé iktatott, élsz az élőkkel az élők földjén, amelyet szépnek éreztél és szeretsz. Élsz nem emberi életet az emberek földjén, láthatatlanul, talán azok előtt is, akik keresnek, talán valami szegény képében, aki két kezével keresi kenyerét, mindenkitől észrevétlenül. De most eljött az idő, amelyben mindnyájunknak meg kell mutatkoznod, és döntő és kényszerítő erejű jelt kell adnod ennek a nemzedéknek. Mindenkinek szüksége van rád. Azoknak is, akik nem tudják. És akik nem tudják, azoknak még inkább, mint azoknak, akik tudják. Az éhes azt képzeli, hogy kenyér után kell járnia, pedig rád éhezik. A szomjas azt hiszi, hogy vízre volna szüksége, pedig rád szomjazik. A beteg úgy érzi, az egészségért epekedik, pedig az ő baja az, hogy távol vagy tőle. Aki a szépséget keresi a világban, az tudtán kívül is téged keres, aki magad vagy a teljes, tökéletes szépség. Aki gondolatban az igazságot kergeti, akaratlanul is téged kíván. Aki az egyetlen, megtudni érdemes igazság vagy. És aki a békéért töri magát, téged keres, az egyetlen békességet, amelyben a legzaglatottabb szívek is megnyugvást találnak. Téged hívnak ők anélkül, hogy tudnák, hogy téged hívnak, és az ő kiáltásuk kimondhatatlanabbul fájdalmasabb, mint a miénk. Először azért jöttél, hogy üdvözíts. Azért születtél, hogy üdvözíts. Azért szólottál, hogy üdvözíts. Keresztre feszítetted magad, hogy üdvözíts. A te mesterséged, a te munkád, a te küldetésed, a te életed az üdvözítés. És nekünk ma, ezekben a szürke és gonosz napokban, ezekben az években, amelyek a borzalom és a szenvedés összesűrűsödése, elviselhetetlen felfokozódása, nekünk szükségünk van halogatás nélkül az üdvösségre. Mi várunk téged. Téged fogunk várni minden áldott nap. Bármi méltatlanok vagyunk is rá, bármennyi lehetetlenség tornyosul is elénk. És minden szeretet, amit ki tudunk facsarni kiégett szíveinkből, érted fog égni. Keresztre feszített, ki meggyötörtettél a mi szeretetünkért, és aki most minket gyötörsz engesztelhetetlen szereteted minden hatalmával.

Jézus Krisztus miért egyetlen az emberek között? Ismerjük meg a görög bölcs történetét, aki fényes nappal, égő lámpával sétál a piasztéren. Az arcokba világított. Mit csinálsz, Diogenész? Kérdezték tőle. Embert keresek, válaszolta cinikus mosollyal. Igen, mert embert találni, aki tökéletes, aligha lehet. Nincs tökéletes ember. Senki sem kifogástalan. Általában gyarló az ember, közepes. Sem egészen jó, sem egészen rossz. Mi bennünk kettészakítottság feszül. Lélek vagy test, ész vagy szív, szellem vagy anyag, szent vagy profán, Isten vagy világ. Nem az elmúlt két évezred, de az emberiség által leélt évezredek arról tesznek tanúságot, hogy az ember Isten kereső lény, és nem kisebb szenvedéllyel keresi, ha nem is lámpával, mint Diogenész. Szalai Mátyás az Eszkimó esti imája című versében oly egyszerűen, de lelket felemelően írja meg az Isten kereső embert.

Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de tudom, hogy te vagy a jó, és te vagy a szent, és te vagy a nagy, és én a kis eszkimó. Te vagy az úr, a tiéd a tenger, s a nap is öletbe siet, tiéd a fóka, a medve, s az ember, s az eszkimó is a tiéd. Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de tudom, hogy te vagy a száj, és te táplálod a kis eszkimót, fókát ad a tengeri táj, a hosszú-hosszú éjjel alatt a medvét zsírral itat, és bundás bőrrel jól betakarsz, és nem fagy meg álmában, fiad. Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de tudom, hogy te vagy a szép. Előtted pirul az esti pír, mikor az égre kilép. Te cicomázod a hegyed, a felhőt, te fested az északi fényt szép egeden, ha ideje eljött, de senki sem tudja miként. Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de tudom, hogy te vagy a szív. Szereted a kis eszkimót, és ott teremsz, ha szava hív. A szegény kis eszkimó imád nem tud még mást, csak ilyet. Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de az eszkimó a tiéd.

fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy mi emberek magunktól semmit, de Istennel mindent el tudunk érni. Isten a tökéletes bölcsesség. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Nekünk csak egyre kell törekednünk, hogy mindig, mint a boldogságos Szűz Mária, ki tudjuk mondani az igent. Megadja hozzá a kegyelmet, csak teljesen rá kell hagyatkoznunk. Minden bizalmunkat gondviselő szeretetébe helyezve. A szabadító hatalom, Jézus Krisztus. Szent Péter mélyen megértette Isten gondviselő gondoskodásának és Krisztus szabadító hatalmának eszméjét, amikor így írta le első levelében, 5. vers 7-ben. Minden gondotokat őrjávessétek, mert neki gondja van rátok. Hitben, bizalomban, reményben és Krisztussal való szoros egységben imával teremtsünk kapcsolatot Istennel. Így megtapasztalhatjuk, hogyan segít Isten hordozni terheinket, és hogyan szabadít meg gondjainktól. Fejsz és András Krisztus szemével című versében így ír erről. A földet nézed, de Krisztus szemével. Mennyivel szebb így? Az embert nézed, de Krisztus szemével. Jobban fogod szeretni. A szenvedőt nézed, de Krisztus szemével. Könyörületre indulsz. Az ellenséget nézed, de Krisztus szemével. Imádkozni fogsz érte. Az életet nézed, de Krisztus szemével. Mennyivel drágább lesz. A bűnöst nézed, a Krisztus szemével, és meglátod magadat. A keresztet nézed, a magad szemével, mennyivel könnyebb lesz a tied, és megnyered a bűnbocsánatot. Így lesz a győzelmes ember a bárányé.

győzelmes ember a bárányé. Ha megbántanak, megrövidítenek, elhanyagolnak, s te nem panaszkodol, nem keseregsz, hanem továbbra is szereted azokat, akik így cselekedtek veled, győzelmet arattál. Ha jó cselekedeteidért, jó szándékodért, hálátlanságot, gyanúsítást, félreértéseket kapsz, és továbbra is teszed a jót, győzelmet arattál. Ha nem beszélsz mindig a magad bajáról, a saját elképzeléseidről, hanem tudsz csöndesen jelen lenni, győzelmet arattál. Ha tudsz bocsánatot kérni, amikor hibáztál, győzelmet arattál. Ha kérés nélkül is meg tudsz bocsájtani, és tudod vigasztalni azt, aki megbántott, győzelmet arattál. Ha egyéni érdekeiddel, vágyaiddal szemben is tudod mások érdekeit képviselni, mások vágyának megvalósulásáért dolgozni, győzelmet arattál. Ha nálad fiatalaktól is tudsz tanulni, győzelmet arattál. Ha vitáidban komolyan tudod venni a másik fél érvelését is, és tudsz engedni a magadéból, győzelmet arattál. Ha a közvélemény nyomásától szabadon ragaszkodni tudsz az egyház tanításához, győzelmet arattál. Ha bajban, szenvedésben, magadéban és máséban nem azt keresed, ki a hibás, hanem hogy mire tanít általa az Úr, győzelmet arattál. Ha a tömeg szenvedélyével, indulatával szemben tudod a magad álláspontját tartani, győzelmet arattál. Ha beteg ágyadon a halál árnyékában sem veszíted el a hitet, hogy Isten nagyon szeret téged, győzelmet arattál. És aki győzött, azon beteljesedik az Úr ígérete. A bárány királyi székére ülteti az Atya jobbján.

Nagy szeretettel elköszön kedves hallgatóitól a műsor szerkesztője Fazekas Ilona, és mindenkörű segítőtársam úgy prózában, mint a zene összeállításában Majoros Attila. Kívánunk további áldott szép napot, és az elkövetkezendő napokhoz napfényes szép időjárást. Befejezésül hallgassanak egy szép zenét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Köszöntünk, Urunk Jézus Krisztus! Köszöntünk az oltári szentség hófehér színében. Légy áldott, Urunk! Légy áldott, és fogadd el imádásunkat. Köszönjük, Urunk, az egyházunkat, hiszen részeseimé váltunk ennek az egyháznak, Urunk, és itt a Te színed előtt, keretek között, biztonságban álltatunk, és magasztalhatunk Téged. Köszönjük, hogy velünk maradtál, és köszönjük, hogy úgy alapítottad ezt az egyházat, hogy pokolkapui nem vesznek erőt rajta. De köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy vezetőket áldottál meg, hivatásokat alapítottál, és köszönjük, Urunk, hogy lehet pápánk, ezért kérünk, Urunk, áld meg Leó pápánkat, de áld meg, Urunk, az egyházi vezetőket, bármilyen szinten is lennének, Vatikán államnak különböző szintű vezetőit, a plébániáknak a vezetőit, a püspöki vezetőket, Urunk. Ezért kérünk, Urunk, minden érsekért, kérünk, Urunk, minden plébánosért, és mindazokért, akik bármilyen szinten, bármilyen formában vezető pozíciókkal áldottál meg ebben az egyházban. Áldott légy, Urunk, hiszen tudjuk, hogy a Te szent lelked tartja össze, és a Te lelked vezetésében lehetünk, Urunk, részesei a Te misztikus testednek. Hála neked, Urunk, hiszen a Te szándékod az, hogy mindazt, amit tesznek, azt a lélek vezetésében, egységben az Atya dicsőségére tegyék. És kérünk, Urunk, álljál meg új hivatásokat, hiszen oly nagy szükség van arra, hogy mindazokat a szentségeket, amelyeket Te alapítottál, és amelyeket csak az egyházban tudunk részesülni bennük, azokat legyen mindig, aki kiszolgáltatja. Légy áldott, Urunk, mindezekért a kegyelmekért, most és mindörökké. Amen.

Áldott Jézus Krisztus, ujjongó és hálaadó szívvel térdelek előtted, és tisztelettel, szeretettel hozom szent színed elé a családokat. Uram, te a jókedvű adakozót szereted, és fogadd el felajánlásainkat, amelyet családtagjainkért teszünk. És hálatelt szívvel gondolok, Uram, a Biblia legunalmasabb részeire, amely családfákat sorol fel. És köszönöm, Uram, hogy a te megtestesülésed családba történt. És köszönöm, Uram, és hálás vagyok, hogy felvállaltad azokat, akik előtted jártak. És hálát adok, Uram, hogy mi is felvállalhatjuk családtagjainkat, olyanok, amilyenek. Mert a te családfádban is voltak, Uram, akik elfordultak tőled. Voltak, Uram, olyanok, akik gyilkosok, házasságtörők, szentségtörők, bálványimádók voltak. Uram, a mi családjainkban is vannak ilyenek, de dicsőítem a te bölcsességet, hogy férfinek és nőnek teremtetted az embert, és hálát adok, Uram, hogy családokba állítottál, ahogy bőséges tér van arra, hogy a te evangéliumodat megéljük, hogy megtanulunk szeretni, megtanulunk megbocsátani, megtanulunk hűségesek maradni. Hát ezeket a mennyei kegyelmeket kérem, Uram, családjaink számára, és adj bölcsességet, hogy tudjuk, hogy a férfi az férfi, a nő az nő, a gyerek az gyerek, az idős szülő idős szülő, és mindeniknek megvan a maga helye a családban. Dicsőség és hála legyen neked ezért, Uram, és hálát adok minden szentségi házasságért, amelyet a te dicsőségedre köttetnek. Áld meg őket, Uram, de hozom előd azokat is, akik párkapcsolatban élnek, akik nem mernek igen mondani egymásnak, akik nem szeretnek elköteleződni, mert nem bíznak magukban. Uram Jézus, világosíts meg őket, hogy nem magukba kell bízzanak, hanem te benned, mert te vagy az, aki a családokat összetartod, ha rád figyelnek, ha veled és a te igéid szerint élnek. Uram, hozom eléd a Csonka családokat, akik annyira megterheltek és nehézségekkel küzdenek. Légy irgalmas fölöttük, és különösen a gyermekek fölött, Uram, akik sebzettek és a szülők terheit hordozzák. Áldott légy, Uram, minden keresztény családér, és minden családér, hogy téged dicsőíthetünk, dicséretünk és szolgálhatunk neked a családokban. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy Te hallod a hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitod a szívünket a Te jelenlétedre. Köszönjük, hogy igent adtál a szívünkben erre a mai alkalomra, erre a mai hálaadó találkozóra. Köszönjük, Urunk, hogy elődbe hozhatjuk minden jelenlevővel és minden hallgatóval a testi és a lelki betegeket. Én, Uram, hálát adok neked minden egyes gyógyulásomért és szabadulásomért, amit a Te jelenlétedben, a Te kegyelmedből megtapasztalhattam az eltelt évek során. Köszönöm, Uram, hogy a Te irgalmad és a Te szereteted oly sokszor megnyilvánult az én életemben is, de minden jelenlevő és hallgató életében is. Köszönjük, hogy Te kiárasztod a Te szent lelked gyógyító erejét és kegyelmét minden hozzád jutni vágyó szívébe, lelkébe, minden gyógyulni vágyó szívébe, lelkébe, minden jelenlevőbe is hallgatóra, hogy kiárasztod a Te szent lelked erejét. És egy szív, egy lélekkel hálát adunk, Urunk, közösségünkben minden egyes gyógyulásért, amit az eltelt 31 évben megtapasztalhattak és megtapasztalhattunk a Te kegyelmedből. És köszönjük, hogy a Te mennyei irgalmadba ajánlhatjuk azokat is, akik ismernek Téged, de elzárják a szívüket tőled, akik nem tőled kérik és várják gyógyulásukat és szabadulásukat, ha bár megtapasztalhatták, hogy az orvostudomány az nem mindig és minden esetben ad gyógyulást az ők testi-lelki bajukra. Köszönjük, Urunk, hogy Te kiárasztod a Te mennyei irgalmadat ezen betegekre is. Amen.

Eléd lépek, élő Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adjak neked, hogy áldjalak, magasztaljalak és dicsőítjelek. Hála neked, Uram, hogy az élet a lélekben imacsoportban felkészítetted az én lelkemet, hogy vágyjon, hogy a sérüléssel, értelmi és fizikai sérüléssel élőkhöz közeledjek, Uram. Szeretetet adtál a szívembe, irányukba. Most őket hozom eléd, Uram, a te jelenlétedbe. Te nagyon szereted őket. Ők a te szeretett gyermekeid. És ezért az ők angyalaik mindig látják a mennyei atya arcát. Nagyon szereted őket, és annyi szeretetet adtál az ők szívükbe, hogy én is tanulhattam tőlük szeretetet, elfogadást, türelmet. Hála neked, Úr Jézus Krisztus! Hála neked ezekért az emberekért, akik olyan különlegesek, és nagyon szereted őket, és adtál melléjük gondoskodó szülőket, embereket, akik nap mint nap, 24 órában gondoskodjanak róluk. Hála neked, Úr Jézus, hogy te adsz erőt, türelmet, szeretetet ezeknek az embereknek. Hála neked, Úr Jézus, hogy egész életük folyamán gondoskodsz a sérültekről, gondoskodsz, hogy mindig legyenek mellettük emberek, akik szeretik őket, akik a te szereteteddel és békéddel, a te végtelen írgalmaddal, meg írgalmaddal megáldva, ott vannak mellettük, hála neked, Uram, és dicsőség mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Uram Jézusom, nagy hála van a szívemben. Azért, hogy minket megváltottál, hogy véredet ontottad a mi szabadságunkért. Köszönöm, Jézusom, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig és mindenkor gondunkat viseled. Nem róvod fel a mi bűneinket. Hála van a mi szívünkben, Uram, hogy minden kérésünket meghallgatod. Egyengeted a mi útjainkat. Nagy hála van a szívemben, Uram, a fiatalokért, akiknek az útját egyengedted és egyengeted. Azoknak a fiataloknak, akik nagyon mélyről jönnek. Nagyon sok megpróbáltatásban, nehézségben volt részük. Elhanyagolták őket, szüleik, a környezetük. Talán alkohol vagy drogok fogságába is kerültek. De neked gondod volt, hogy kiemeld ezekből a rabságokból és fogságokból. Hálát adunk, Urunk, minden egyes szabadulásért és gyógyulásért a fiatalok körében, és nem csak. Hála van, Uram, a szívünkben, hogy a mai fiatalok is igenis akarnak hozzád tartozni, nagyon sokan. Hála van a szívünkben, Uram, hogy megérinted az ő szívüket is, hogy nem hagyod elveszni, bármennyire is dübörög a világ körülöttük, mégis sokan vannak, akik vágynak utánad, mert te vágyat öntöttél az ő szívükbe. Köszönöm, Uram, minden olyan fiatalt, amelyiknek igaz hitet adtál, vágyat a szívébe, hogy téged kövessen. Köszönök minden papi és szerzeti hivatást, ahol a fiatalok száma bár fogyatkozik, de még mindig vannak. És hiszem, Uram, és köszönöm, hogy megáldod az ő szívüket, lelküket, hogy kitartsanak melletted. Köszönjük, Urunk, hogy nem engeded el a kezüket. Köszönjük, Urunk, hogy így sok fiatal vesz minket körül, és látogatja az ima közösségünket, találkozóinkat, és hirdet téged, és megvall téged az emberek között. Hála és dicsőség mindezekért neked, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi egyházunk közösségének a királya, aki előtt meghajlik minden tért. Köszönöm, hogy a mi közösségünk tagjainak térdjei is meghajolnak előtted ebben az ünnepi órában. Amikor megköszönjük, hogy közösséget alkottál a te nagy közösségedben, közösségeden belül. Köszönjük, hogy munkatársaidé választottál. Köszönjük, hogy tanítványaidé választottál, formáltál, és igazítasz nap, mint nap. Köszönöm, hogy közösségünket szent lelked irányítja és vezesse. Vezeti nap, mint nap, és fogja a világ végezetéig. Hiszen te mondottad, hogy veletek maradok minden nap a világ végezetéig, és elküldöm számotokra a szent lelket, az igazság lelkét, amely elvezet benneteket a teljes igazság megismerésére és megélésére. Köszönöm, hogy te alapítottad meg, te formáltad az első apostoli közösséget, a papságot, és te formálod és alakítod az újabb és újabb közösségeket, ahol veled találkozhatunk, ahol veled együtt lehetünk, ahol téged imádhatunk. Köszönöm, hogy te vezetsz nap mint nap a te tanításoddal, a te szent lelkeddel. Te tartasz meg, Istenem, ebben a közösségben, ebben az egyházi közösségben, a szeretett közösségben, ebben a szent közösségben, amelyben te vagy jelen, nap mint nap. Köszönjük, hogy megáldod közösségeinket. Megáldod a legnagyobb közösséget, az egyházi közösséget, a világ egyház közösségét. Hogy mindig az apostolok tanítását és közösségét hirdessék és éljék meg. Hogy minden alkalommal a kenyértörésnek részesei legyünk, kenyértörésben részt vegyünk, Istene, és a te imádásodban minden alkalmat kihasználjunk, hogy téged imádjunk közösen, együtt, szeretetben a te dicséretedre és imádásodra. Amen.

Áldott légy Jézusom, te legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel borulunk le elődbe, és megköszönjük, Uram, hogy te feltámadtál, élő Jézus vagy. Te vagy az, aki megújítod a mi szívünket, megújítod a mi lelkünket. Köszönöm, drága Jézusom, ezt a közösséget. Köszönöm ezt a 31 esztendőt, amit cselekedtél ebben a közösségben, hogy sok testvérnek megújítottad az életét, átformáltál bennünket, és elvezettél arra az útra, amelyen járnunk kell, az igazság útjára. Jézusom, köszönöm, hogy új élettel ajándékoztál meg. Új életet adtál, új életet kaptunk te általad és te benned. Megmutattad, hogy mennyire fontos számunkra a megújulás, a megtérés, a hozzád közeledés, hogy elszakadjunk azoktól a gyengeségektől, azoktól a kötözöttségektől, amelyek elszakítottak tőled. És ezért van most hála az én szívemben, mindazért, amit cselekedtél bennem, bennünk és általunk, testvéreink életében. Megmutattad, Jézusom, hogy valóban élő Isten vagy. Megmutattad, hogy jelenléted által hányszor és hányszor neved megdicsült testvéreink életében és az én életemben is. Ezért áldalak és magasztalak, Uram. Áldom a te drága hatalmas nevedet, mert nagy a te neved, hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki új életet adsz. Minden napjainkban megújítod a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy téged tükrözzünk, hogy téged tudjunk kivinni a világban. Ha sok ember általunk megtapasztalja a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Ezért légy áldva és magasztalva. Most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Elődbe hozom, drága Jézusom, az egész emberiséget, a maga sokszínűségével, a különböző vallásaival. Köszönöm neked, drága megváltóm, hogy te nem vagy személyválogató, és neked kedves az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönöm, drága Jézusom, hogy te mindannyiunkért jöttél a földre, mindannyiunkért haltál meg, támadtál fel és küldted el a szent lelkedet, hogy azok, akik benned hiszünk, szabadok legyünk, és megváltottak a te véred által. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, Atyám, ezt a nagy irgalmadat. Kérlek, Atyám, add, hogy az egész világon az emberek olyan szeretettel öleljék át, segítsék, bátorítsák, karolják fel az elesettet, a rászorulót, mint itt, ebben a mi kis közösségünkben, az élet a lélekben, imak csoportban. Köszönöm, Atyám, hogy engem is befogadtak. Köszönöm, Atyám, hogy általuk te szóltál hozzám, és nem vesztem el. Áldott legyen a te szent neved. Segíts, Istenünk, drága Jézusom, hogy úgy éljünk, ahogy te tanítottál, hogy meglássuk a mellettünk élő embert, a szenvedőt, a segítségre szorulót, az elesettet, és segítsük őt felállni, és hozzád jönni, Jézusom, úgy, mint az irgalmas samaritánus tette, és ne kerüljük őt el különbözőségre, vagy más felekezetre hivatkozva, drága Jézusom. Add, hogy úgy éljünk, hogy azok, akik nem hisznek benned, vagy tőled már eltávolodtak, vágyat érezzenek a szívükbe, és hozzád forduljanak, téged keressenek, és az imádás bármilyen formájában téged magasztaljanak, áldjanak és dicsőítsenek. Ó, hatalmas, erős Isten, kérlek téged ebben, segíts meg minket. Amen.

Uram Jézus Krisztus, én is csatlakozom testvéreimhez. Én is a hálámat fejezem ki ezért a közösségért, az elmúlt 31 évért. Te mondtad, Jézusom, a Jákob kútjánál a szamariai asszonynak, hogy helyesen az atyát csak igazságban és lélekben lehet imádni. Köszönöm, Uram, hogy közösségünk törekszik, hogy a te lelked vezetése alatt imádjuk az atyát, hogy életünket nap mint nap a te lelkedtől vezetve éljük meg. Köszönöm, Uram, a 31 év alatt a több mint 120 szemináriumot. Köszönöm azokat, Uram, akik a szemináriumokon még mélyebben megismertek téged. Köszönöm a megtéréseket, a gyógyulásokat, a testi és lelki szabadulásokat és gyógyulásokat. És köszönöm, Uram, mindazokat, akik példát adtak, akik befogadták a szent lelkedet. Én nagyon hálás vagyok, Uram, hiszen amíg a közösségbe nem kerültem, csak néha-néha emlegettem a szent lélek jelenlétét, de csak hírből hallottam, és köszönöm, hogy általad megismerhettem, hogy élő valóság. Uram, én megköszönöm, hogy még mélyebben kiárasztod a te lelkedet a közösségünk minden tagjára, mind a 40 közösségre, minden csoportvezetőre, közösségvezetőre, szolgálóra, mindazokra, Uram, akik most jöttek először és csatlakoztak hozzánk, és hálát adnak velünk. De Uram, én már most megköszönöm, hogy te teszel bennünket hiteles tanúságtevőiddé, hogy az egész világ megismerjen téged és a te szent lelked erejét, hogy a te lelked erejéből mindnyájan dicsőítsük az atyát. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, válasszák társukra a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszhatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
1: Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa ima világhálózatának Imádkozza pápával kampányán keresztül 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette: ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? Teljesen igazságosnak nevezhető-e egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek? Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
2: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Életura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
2: Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
1: Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy Te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
2: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
0: A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott löfevrista püspök szenteléseket, mivel azok pápai engedély nélkül a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellerréte püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük, az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellerréte püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinciné de Suvry és Marc Annapié esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társszentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent Tizedik Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kell dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak két titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja. Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretet közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánonjog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét, a vele járó kánonjogi következményekkel a papokra és az érintett laikus hívőkre. Ahogy már 1988-ban II. János Pál pápa Ecclesia Dei kezdetű apostoli levelében megállapította, ez az engedetlenség, ami magával vonja a római primátus gyakorlati elutasítását, skizmának minősül. Ezért hát mostantól a Szent 10. Pius papi testvérülethez tartozó papok szakadárnak minősülnek és kiközösítésbe esnek. Ez vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretett közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent 10. Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől.

0: Édes iga. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
1: Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul, hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek,

0: imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem. A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám. Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljuk a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet, sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga keresztté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
1: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Békesség nektek! Az élet útja sokszor rögös, tele van meredek kapaszkodókkal. Így hát érthető az, hogy időnként azt érezzük, hogy kifulladtunk, elfáradtunk. Nem tudjuk, hogyan tovább. Nem látjuk a következő lépést. És talán erőt sem érzünk magunkban a folytatáshoz. Valahogy így érezhették magukat a tanítványok is Jézus halála után. A mesterüket kivégezték. Az álmaik összeomlottak. Nem tudták, mi következik. És éppen ebbe a helyzetbe érkezett meg Jézus. Ezekkel a szavakkal köszöntötte őket. Békesség nektek! Az igében világos útmutatást kapunk annak kapcsán, hogy mit tegyünk olyankor, amikor nehéznek bizonyul az élet. A zsoltáros így fogalmaz. Tekintetem a hegyek felé emelem. Honnan jön segítség számomra? A segítség az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette. Ő nem engedi, hogy botladozzék lábad. Nem alszik az, aki őriz téged. Ha egy fenyegető élethelyzetben a problémára irányítjuk a figyelmünket, azt vizsgálgatjuk, próbáljuk megoldani, még jobban belesüppedünk az aggodalom mocsarába. Ha viszont az Úrra nézünk, ha hozzá kiáltunk, erőt, bölcsességet és minden értelmet meghaladó békességet kapunk tőle. Hiszen ő belép a bezárt ajtóink mögé, a kudarcaink közé, a bűneink valóságában. Mi az, ami most békétlenné tesz téged? Mi miatt aggódsz? Mi az, amit mindenképpen szeretnél megoldani, de eszköztelennek, tehetetlennek érzed magad? A nyugtalanságot keltő probléma helyett inkább Krisztusra szegezd a tekintetedet. Vesd rá a gondodat, a terhedet. Ne cipeld tovább. Isten nem akarja, hogy beleroskadj az élet kihívásaiba, nehézségeibe. Fel akar emelni téged. Ehhez azonban kell a te döntésed is. Ha valóban ki akarsz jönni a veremből, amibe belesodródtál, nézz fel az Úrra már most. Érintsd meg őt, ahogyan ezt Tamás apostol is tette. Ne légy hitetlen, hanem hívő.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július első péntekén szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Mai reggelen is arra szeretném meghívni önöket, hogy kezdjük a napot Istennel. Kezdjük azzal, hogy hozzáfohászkodunk, hogy az ő áldását kérjük a napunkra, megköszönjük neki a szeretetét, és hogy mellettünk volt az éjszaka. Mai reggelen is imádkozzunk együtt ezekért, és induljunk neki ma is egy csodálatosan szép napnak.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éjek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pérkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az ígét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, frisszellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőinek vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, szomorkodókat, magányosokat és a tévegőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem az Isten országának polgárai és családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő maga Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe, a lélek közreműködésével, az Isten hajlékával.

0: Kedves testvéreim, az apostoloktól ránk hagyományozott mennyei örökség birtokában adjunk hálát atyánknak minden ajándékáért, és mondjuk, téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara. Dicséret neked Krisztus testének és vérének asztaláért, amelyet az apostolok adtak tovább nekünk, hogy tápláljon és éltessen minket.
1: Téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara.
0: Dicséret és hála neked igéd asztaláért, amelyet az apostolok terítettek meg nekünk, hogy ott világosságot és örömet találjunk.
1: Téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara.
0: Dicséret és hála neked az apostolokra épített egyházadért, amelyben Krisztus titokzatos testének tagjaivá leszünk.
1: Téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara.
0: Dicséret és hála neked a keresztség és a bűnbocsánat megtisztító fürdőjéért, amelyet az apostolokra bíztál, hogy lemossák minden bűnünket.
1: Téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara.

0: Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol urának és Istenének vallotta fiadat. Segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Ismerd meg önmagad. Tudnunk kell, mik vagyunk, mielőtt elhatározzuk, mivé kell válnunk. Mondta Jean Onesimus.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Este a 12 közül az egyik, Tamás vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjaidat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt. Én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett testvéreim! Szent Tamás apostol ünnepének evangéliumi részletét hallhatjuk a mai napon, hiszen július 3-án az egyház Szent Tamás apostol életét tárja elénk. Mit látunk Tamás apostol életéből? Elsősorban, ami sajnos egy téves meglátás, Tamást mindig a hitetlenséggel azonosítjuk. A Szent Tamás apostolnak ez a története talán erről az eseményről teszi őt idézőjelben híressé a mi szemünkben. Ebből az eseményből tudunk meg a legtöbbet Tamás apostolról. Nem feltétlenül hitetlenségnek nevezném ezt, hanem kétkedésnek. Mikor az Úr Jézus megjelenik az apostoloknak feltámadása után, és Tamás nincs ott, elmesélik neki ezt az eseményt, és Tamás kételkedik. És kimondja ezt őszintén, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. Kételkedik Tamás apostol, és az Úr Jézus ezt a kételkedést, ezt a kétkedést, ezt a hitetlenséget, ha mindenképp így tetszik, legyőzi Tamás apostolban azzal, hogy újra megjelenik nekik, és ami nagyon fontos mozzanat a 8 nappal későbbi megjelenésénél, az az, hogy személyesen szólítja meg Tamás apostolt. Miért emelem ezt ki? Nagyon fontos ebben az eseményben látnunk az apró részleteket, ami talán nem is olyan apró részlet. A Szentíró megjegyzi, hogy amikor Jézus újra megjelenik nekik, zárva volt az ajtó, mégis közéjük megy. A zárt ajtókon keresztül megy Jézus az apostolokhoz. És amikor beszélget Tamás apostollal, Tamás ezáltal legyőz minden kétkedést, minden hitetlenséget, és elmondja a legszebb és legegyszerűbb hitvallást. Én Uram, én Istenem. Milyen jó lenne nekünk is nagyon sokszor kimondani ezt. Én Uram, én Istenem. Akkor is, amikor nehéz, akkor is, amikor fáj. Kedves Mária Rádió hallgatók! Az zárt ajtókon való belépés az Úr Jézusnak nagyon sok mindenről beszél nekünk. Mégpedig elsősorban arról, hogy Isten előtt nincs lehetetlen. Ezt eddig is tudtuk, de jó, hogyha ezt gyakran szemügyre vesszük, s újra és újra emlékeztetjük magunkat arra, Isten előtt nincs lehetetlen. A zárt ajtók, azok jelképezik az apostoloknak a idézőjelben bezártságát, a félelmét. Félelmük miatt bezárták az ajtót. Nagyon sokszor talán ezt mi is tapasztaljuk. Az élethelyzetünk miatt, a családi helyzetünk miatt, a nehézségeink miatt. Tapasztaljuk azt, hogy bezárkózunk mások előtt. De ezekben a helyzetekben is ott van az Isten. Úgy, ahogy legyőzi az apostoloknak a bezárkózását, kinyitja a szemüket, a szívüket és a lelküket a hitre, úgy a mi szemünket is, a mi lelkünket is nyitogatja, a mi csüggedésünket is el akarja venni tőlünk, fel akarja szabadítani lelkünket az igazi és feltétel nélküli hitre. Ez egy nagyon nagy dolog. Igazi, feltétel nélküli hit és bizalom az Istenben. És ezt a kételkedést, ezt a hitetlenséget a személyes megszólítása győzi le. Az Úr Jézus személyes megszólítása győzi le Tamás apostolban. Tudja, ismeri a mi személyes küzdelmeinket is. Éppen ezért, amikor belépott az apostolokhoz is, megszólítja külön Tamás apostolt. Tud arról, hogy Tamás apostol lelkében mi van, hogy kételkedik.

0: ilyen értelemben Tamás apostol nem egy negatív példa számunkra, hanem megmutatja azt, hogy igenis, nekünk is vannak küzdelmeink, nekünk is vannak kétségeink, mi is néha bezárkózunk úgy, ahogy az apostolok is bezárkóztak. De az Úr Jézus nekünk is azt mondja, amit apostolainak. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Ugyanúgy személyesen bennünket is megszólít, mint Tamás apostolt. És ez nem egy megfedés volt, hanem tulajdonképpen ezzel a mondattal, ne légy hitetlen, hanem hívő, te, Tamás, átadja neki a kulcsot a saját zárt ajtóihoz. A hit által, kedves testvérek, mi magunk is képessé válunk arra, hogy átlépjünk a félelmeinken, a bezártságunkon, és megtegyük azt, ami emberileg lehetetlennek tűnik. Adja meg a jó Isten nekünk azt a kegyelmet, segítsen bennünket az Úr Jézus abban, hogy minden kétséget legyőzve, minden bizalmunkat belé helyezzük, növekedjünk és elmélyüljünk az igazi hitben. Amen.
1: Barta Barnabás atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk Kisbájból. A Szent Misét tisztelendő Kovács Árpád primásul mutatja be. A kant

technikai szolgálatot is ő látja el. A technikai szolgálatot Bodizsár János végzi. Lélekben kapcsolódjon bele leszentebb áldozatban. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a
0: szeretett testvéreim, július hónap első péntekét tartjuk. Sok beteg otthon várja, hogy Jézussal találkozhasson, és talán Szent Tamással együtt mondhatjuk, én Uram, én Istenem, arra méltatsz, hogy hozzám jöjj, hogy velem legyél, segíts engem az élet nehézségei közepette is. Ilyen lelkülettel ajánljuk föl egyéni szándékainkra ezt a szentmisét, s hogy méltan tudjunk Isten előtt megállni, és ezt a szentmise áldozatot méltan ünnepelni és felajánlani, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

0: Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk,
1: mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében.
2: Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Apostolokra és profétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ő benne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává. Ez az Isten igéje. Istennek

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a teremtetben.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet, nyújts ki a kezedet és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett keresztény testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók és jelenlévő hívek. Jézus a mennybe menetelekor az apostolait küldetéssel ruházta fel, amit az ünnepünk zsoltárának a válasza számunkra is keresztény küldetésünkként tár elénk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Elmerengek azon, hogy az a 12 meghívott tudta, mire vállalkozik, amikor Jézus nyomába szegődött. Rövid 3 év alatt jó volt mellette lenniük, amikor az emberek lelkesedve tódultak hozzá, amikor egy-egy csodás gyógyítás, kenyérszaporítás, ellenségeinek frappáns ellenvetést nem tűrő válaszadása alkalmával büszkén kihúzhatták magukat. Íme ez a mi mesterünk, nem akárkihez csatlakoztunk. Mellette igen, de nagypéntek tragédiáját átélve, idézőjelben mondom, Jézus nélkül volt egyáltalán elképzelésük, mihez kezdjenek? Összeomlott előttük minden elképzelésük. Amikor Jézus az ő földi küldetésének csúfos befejeződéséről beszélt a Táborhegyen, vagy Fülöp Cezáreája vidékén, az apostolok elsiklottak beszéde fölött, Péter apostollal érezve, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled. De megtörtént, s az apostolok összeomlottak. Mindennek vége, pedig mi azt reméltük, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. Összeomlottságukból még akkor is nehezen tudtak felocsudni, talpra állni, amikor az élő, feltámadott Krisztus tapinthatóan, láthatóan előttük állt. Itt van a 12 közül az egyik, akit ma ünneplünk, Szent Tamás. Szerencsétlenségére, de a mi szerencsénkre nem volt jelen, amikor Jézus föltámadása estéjén megjelent apostolainak. Számára nem volt olyan tekintély sem Péter, sem a többi apostol, hogy hitelt adjon szavaiknak, bizonygatásaiknak, hogy Jézus él. Jézus is meghagyta őt kétségeiben, vívódásaiban, jól megvárakoztatta. Csak 8 nap múlva jelent meg újból. A feltámadott élő Jézussal való találkozás Damaszkusz kapuja előtt Saulban pálfordulást eredményezett. Tamás esetében is hasonló erővel hatott a feltámadottal való találkozása. Összeomlottságából azonnal talpra állt, de rögtön földig is borult. Az egyik legszebb hitvallást téve: én Uram, én Istenem. Aki aztán a földről újból talpra állt, egészen más lett, mint aki leborult. A tegnap Szűzmária hitére csodálkozhattunk rá, ahogy Erzsébet is tette, kijelentve: boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Most mintegy hasonló szavakkal Jézus mondja Tamásnak: most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, ezért boldog vagy. De még boldogabbak azok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Tamás Jézust látta maga előtt, de megvallotta hitét Istenben, akit nem látott. Mekkora boldogságot jelentett most már neki ez a hit. Ez a hit nála már nem torpant meg. Boldog örömmel apostolkodott Jézusért. A hagyomány szerint Indiáig jutott el az evangélium lelkes hirdetésével, Jézus melletti tanúságtételével, ahol egy pogány férfi kardja oltotta ki az életét. Testvéreim, nem elég csak rácsodálkozni nagyjainkra, szentjeinkre, követnünk is kell példájukat. Az apostol megnevezés, a hit, az evangélium lelkes hirdetőjét, terjesztőjét jelenti. Ezért kaphatta meg Szent István királyunk Rómától, a Szentségtől az apostoli király megtisztelő címet. Apostolkodás minden kereszténynek elhivatottsága kell, hogy legyen. Testvérem, aki hallod ezeket a szavakat, érezd megérintve magadat. Nem másnak hangzanak el, hanem neked. Apostolkodnod kell, mégpedig hittel, szeretettel és elköteleződéssel. Nem lehet közömbös számodra, hogy családtagod távol jár Istentől, gyermeket szentségi házasság nélküli kapcsolatban él, szomszédod nem gyakorolja hitét, nem születnek gyermekek, unokáid nem járnak hittanra, templomba, nincsenek papi hivatások, üresek a templomaink, a züllött élet teret hódít, családok széthullanak, a drog, az alkohol szedi áldozatait, a harag és a békétlenség eluralkodik. Ne folytassuk, úgy sem érünk a végére. Sok a munka. Mindenkinek részt kell vállalnia belőle. Szól neked is a Zsoltárunk válasza. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Rajta hát, tedd hittel, szeretettel, elköteleződéssel, imádsággal. Talán nem Indiában, hanem a környezetedben. Amen. Kérjük testvéreim Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Tamás és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
2: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgossága lobogjon szívükben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tastából az elleni csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Végül engedd, Urunk, elhunyt szeretteink már most és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyeren.
1: Áldott legyen az Isten gyermeke.
0: Áldott vagyunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, ne vigyél meg dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszentet házra várom.
0: Úrunk, Istenünk, fogadd el szolgálatunk köteles hódolatát, és kérve kérünk, hogy ajándékaidat tedd maradandóvá bennünk, akik Szent Tamás apostol ünnepén a dicséret

Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten.

Ből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével, György és József nyugalmazott püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent Tamással és a többi apostollal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor.

0: és soha el ne szakadjak tőled. Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Istenem, üzenem, mert örökké az mondó vagy, Istenem,

0: lelked szenvedj engem.
1: Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, tölts be engem. Krisztus sorra.

szent sebeid verej cselengem, tőled elszakadunk, ne engedj engem, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hívd magadhoz engem, és hozzád jutnom, ne engedj engem, hogy szemhelyüttel dicsőíthessem el, mindörökké, amen. Hogy édes Jézus, sok helyes Jézus, hogy hatalmas Jézus, imádnak lelkeméről, szeretnek tiszta a szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok, életemben is halálomban. Amen.

Könyörögjünk. Istenünk, te ebben a szentségben egyszülött fiad testével tápláltál minket, ad, hogy akit, mint szent tapasztalat,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Első péntek lévén elimádkozzuk a Jézus szíve litániát. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden erénynek mélysége.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, békességünk és engedtelődésünk.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, benned bízok üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, a haldoklók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Hallgass szívünket az szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
1: Amen.

Úrba, újra imádkozom, buzgón eseverzve arra kérlek téged, ne ostorozz tovább áhítatos népet, a te benne bízva a munkája után át, hullasd

0: nemesben, hogyha visszrohantás tettőlek és segít, hatalmas kezeddel bárm is elveszik, hogy így napról napra pillanatban tőle, nevedet kicsérjük most és mindörökre. Amen.
1: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Kisbágyból. A szentmisét tisztelendő Kovács Árpád plébáns úr mutatta be. A kantori szolgálatot is ő látta el. A technikai szolgálatot Bodizsár János végezte. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a legszentebb áldozatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A hét plébániája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kisbácsot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kolozs megyében közvetlenül Kolozsvártól 8 kilométerre a Nádaspatak bal partján fekszik Kisbács. A községen áthalad a Kolozsvárról Zilarra vezető országút. A falu történelme 1090-ig nyúlik vissza, eredetileg a ma Szent István néven ismert határrészén helyezkedett el, és a Szent Iván nevet viselte. Az 1200-as években a települést a tatárok elpusztították, akik elől a falu életben maradt lakói a mocsárba bújtak el, majd megalapították a falut a jelenlegi helyen Bács néven. Bács első említése 1263-ból származik, Bak alakban. 1417-ben Szent Ágnes tiszteletére szentelt templomról van adat. Katolikus temploma legkésőbb a 15. században épült, de utóbb barokk stílusban átalakították. Kisbács lakosai mindig katolikusok voltak, a reformáció idején is, ezért Báthori István 1581-ben a templomot a jezsuitákra bízta. Iskola 1787-től működik a faluban. 1994-ben a 450 főből álló református gyülekezet templomot épített magának, Muradin Bájer Katalin tervei alapján. 1336-ban Kisbácson a kolozsmonostori apátság temploma állt. A jezsuiták kiűzése után református kézre került a templom, de Báthori Gábor visszaadta a katolikusoknak. Bejáratainak stílusa a 13.-14. századra utal, régi kinezeteléből csupán a csúcsíves sekrestye ajtó, a kőből faragott szentségtartó és a hajó nyugati főbejáratának gótikus ajtókerete maradt kint a vakolatból. A templom jelenlegi formáját a 15. században nyerhette el. Az új liturgikus teret 1991-ben alakították ki Trifó Krisztina képzőművész tervei alapján, amikor kikerült a régi oltár és a szószék, valamint új bútorzatot kapott. Mindkét munkálatot a falu szülötte Túrós Dezső plébános finanszírozta. Ekkor kerül a szentélyben a Szentlélek kiáradását ábrázoló vitrázs is, melynek két oldalán látható Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrai, ezen kívül még Szűz Mária és Szent Antal szobrok láthatók a templomban. A keresztelőkút az 1600-as évekből való és magyar vistai kőből készült. A kórus feljáratot 1961-ben helyezték kívülre, régebbi harangját 1784-ben öntötték. A templomot erőd jellegű kőfalkerítés veszi körül, amelyre 2017-ben került a kinti keresztút. A fő egyházmegye 2009-es milleniumi évében a templom búcsú napján Szent Péter és Szent Pál ünnepén Kovács Sándor kanonok, Kolozs dobokai főesperes plébános megáldotta a templomot külső felújításának befejezése után, és ugyanakkor a katolikus temetőben a környék legszebb és legkorszerűbb újonnan felépített rovatalozó kápolnáját és harangját. Az 1895-ben újraépített plébánia épületét 1999-ben felújították, majd 2009-ben kibővítették, a tetőteret beépítették és alkalmassá tették, hogy különböző lelkiségi, egyetemista vagy más csoportok is lelki gyakorlatos hétvégeket tartsanak, akár 30 fő feletti létszámmal. Igénybe is veszik rendszeresen egy másik épület, a Hajdani Katolikus Művelődési Ház 2005-2013 közötti korszerűsítése után Boldog Gizella Közösségi Ház néven működik. Legújabb megvalósítás 2021-ben Szabó Trifó Krisztina tervei alapján egy nagyméretű lurdi barlang létrehozása a külső templomkertben az erődítmény jellegű fal északi és nyugati részének a találkozásánál 185 cm-es embernagyságú Mária szoborral. A plébános és a hívek hálájának kifejeződéseként a betegek gyógyítója iránt, amiért Kisbács katolikus hívű közössége megmenekült a világjárvány tragikus következményeitől. A barlangot főtisztelendő László Attila, a körzet főesperesse áldja meg 2021. szeptember 12-én Szűz Mária nevenapján, az 52. eukarisztikus kongresszus zárónapján, szeptember 12-én az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. 1750-től volt katolikus iskolája, melyet 1948-ban államosítottak. Jelenleg a falu magyar gyerekei Kolozsváron tanulnak, Kisbács filiái, azaz oldalagosan ellátott plébániák és filiák Magyar Vista, Kide, Boncida és Válaszút. A jelenlegi plébános Kisbácsból látja el a Kolozsváron a Hajnal negyedben található Szent Kamil otthon betegeinek és időseinek lelki gondozását, biztosítva az intézetben számukra a szentmisét heti rendszerességgel, valamint a hallássérültek intézetének gyerekeit és a gondviselés házának mentálisan sérült fiataljait részesíti hitoktatásban. Kide 1824-ben készült el a jelenlegi templom Rudnay Sándor erdélyi püspök és Szepesi Ignác bírópüspök támogatásával. A templomot 1825-ben Ivuc Károly kolosdobokai esperes áldotta meg. A templom védőszentje, Nepomuki Szent János viszont Jézus szívét ünnepli a közösség templom búcsúként. Örökös szentségimádási nap december 16. Boncida, a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve a Kisbácsból oldalagosan ellátott boncidai plébánia. 1911-12-ben felépült az ő templomuk is gót stílusban. Búcsúját szeptember 14-én, az örökös szentségimádási napját pedig december 20-án tartják. Oldalagosan ellátott filiája még Válaszút és Magyar Szarvasként. Kisbács látja el oldalagosan Magyar Szarvaskendet is, amelynek római katolikus temploma 1725-ben épült a középkori román stílusú szentély és segrestye beépítésével. A torony nyugati oldalán gótikus mérmű, az északi oldalon csúcsíves ablak látható. Az oltárt Anton Schubayer készítette. Mária képét csodatevőként tisztelték, miután özvegy Amirász Mártonné 1881-ben hozzáimádkozott és jelenése támadt. Ezután kis és nagy boldogasszony napjára búcsújárást engedélyeztek. A kisbácsi Szent Péter és Pál apostolok plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye kolozs-dobokai főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját a két apostol fő ünnepén Péter Pál napján tartják, Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogad a Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úrnak szolgáló leánya.

0: Igen, nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, július 3-án a Szatmári Medi stúdió mikrofonjainál
1: Csukodi Beáta
0: és Szücs Timea köszönti Önöket. A pontos idő 8 óra 9 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán Hosszúfaluban, a Boldog Apor Vilmos templomban, holnap Szováta filiájában, Íj és Mezőn, a Jézus Szentsége Szíve templomban, míg vasárnap a Bögözi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. A Nagyváradi Egyház megyében vasárnap Mező Bikácson lesz örökös szentségimádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Böjtés ima nap.
0: Mária Rádió világcsaládja minden hónap első péntekére ima és böjtnapot hirdetett. Rendkívüli időket élünk, és ez egy rendkívüli lehetőség, hogy felajánljuk imáinkat és böjtünket Mária szeplőtelen szíve szándékaira. A Mária Rádióban ma 3 rózsafűzért végzünk, reggel 9 óra 15 perctől, délután 13 óra 15 perctől a Mária Rádió magyar családjával, valamint este 17 óra 15 perctől imádkozzuk a rózsafűzért. Déli 12 órakor az Úrangyala, ima és a zsolozsma elimádkozása után szentségimádásra hívjuk hallgatóinkat a nagyváradi Szent József templomba. Ha tehetik, kapcsolódjanak be, ajánlják fel közös imádságaikat, böjtölésünket, apró áldozatvállalásainkat, jó cselekedeteinket a Szentszűz szándékaira, kérve az ő közbenjárását és oltalmát a nehézségek idején.

0: Székely Népviselet napja Gyergyóalfaluban.
1: Idén is megszervezik a Székely Népviselet napját Gyergyóalfaluban, ma délután 4 órától a templom előtti parkban, ahová szeretettel várnak mindenkit népviseletben. Ez az esemény a székely identitás kifejezésének egy nagyszerű alkalma, ahol a székely népviselet több, mint ruha, hagyomány, a szülőhely vagy a család történet, gyökereink és az értékeink kifejező eleme. Kapcsolatot teremt múlt és jelen között, közelebb hoz bennünket egymáshoz ebben a modern világban. Megemlékezés Csíkcsomortánban.
0: Az ezer székely leány napja előestéjén, azaz ma délután 5 órától megemlékeznek a 907. július 3. és 7-e között zajló pozsonyi csatáról a csíkcsomortáni Kárpátok őre emlékműnél. Az eseményen köszöntők, egyházi áldás, ünnepi műsorok, Kárpátok őre díj átadó és koszorúzás lesz. A koszorúzási szándékot a helyszínen a műsorvezetőnél lehet jelezni. Jubileum a nagyszebeni Szentháromság templomban.
1: Alapkőletételének 300. évfordulóját ünnepli a nagyszebeni Szentháromság római katolikus plébánia templom. A jubileumi ünnepséget ma este 6:30-tól tartják a Nagypiac téri templom földszinti hittandermében. A jelenlegi templom alapkövét 1726-ban helyezték el, amely rendkívül fontos eseménynek számított, nem csupán a plébánia, hanem a város lakóinak életében is, hiszen jelentősen megváltoztatta mind a plébániai közösség, mind pedig Nagyszeben összképét. Papszentelés Szatmárnémetiben.
0: Szatmárnémeti Székesegyházban holnap délelőtt 11 órakor Schönberger Jenő megyés püspök ünnepi szentmise keretében áldozópappá szenteli az Akna sugatagi Melega Ferenc István diakónust. Szeretettel várnak mindenkit a közös ünnepre. Vasárnap este 6 órától Melega Ferenc első ünnepélye szentmisét mutatja be az Akna sugatagi Szent Péter és Pál templomban. Mindkét szentmisét rádiónk élőben közvetíti. Zenés verses megemlékezés Csíksomjón.
1: Ne hagyd, hogy betörjenek címmel tartanak zenés verses megemlékezést holnap délután 6 órától Csíksomjón, a kegytemplom melletti Mária kertben, amelyel Márton Áron püspök előtt tisztelegnek. Az előadás Márton Áron 1896 és 1980 között élő gyulafehérváró püspök hitbeli keresztútját mutatja be, de nem csupán egy száraz történelmi tabló, hanem egy mély belső utazás a székely havasok békéjétől a börtönök sötétjén át a betörhetetlen ember spirituális diadaláig. A darabban 6 egyedi, saját szerzeményű dal és a magyar líra legnagyobb klasszikusai Ady Endre, Sík Sándor, Babits Mihály, Reményik Sándor, Dzsida Jenő, Pilinszky János folytatnak párbeszédet egymással.

0: lelki gyakorlat Marosvásárhelyen.
1: Augusztus 25 és 29-e között a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomban tart lelki gyakorlatot Margarita Vala Pilla nővér és Manfred Huber atya. Érdeklődni és jelentkezni a 0760 31 27 23-as telefonszámon lehet.

0: Ne egy szóban az időjárásról.
1: Ma egy hidegfront hatására sokfelé szeles idő várható, az északnyugati északi szelet élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan eső zápor északkeleten egy-egy zivatar előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21, délután 23 és 32 fok között várható. Holnap reggelig zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben az ország területének háromnegyed részén, beleértve Erdélyt is. Hajnalra felfrissül a levegő, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik. Vasárnap is sok napsütésre készülhetünk, a megnövekvő gomoly felhőből délután helyenként előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 9 és 18, délután 25 és 30 fok közötti hőmérsékletekre van kilátás.
0: Ma reggel 7-8 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Pálciumban és a Bánságban. Máramarosz szigeten 19 fok van, Szatmárnémetiben 19, Nagybányán 19, Nagyváradon 20, Zilahon 19, Désen 20, Besztercén 19, Kolozsváron 19, Tordán 19, Nagysarmáson 19, Marosvásárhelyen 19, Gyulafehérváron 18, Dében 18, Aradon 19, Temesváron 20, Resicabányán 20, Nagyszebenben 17, Fogarason 18, Brassóban 18, Sepsiszentgyörgyön 18, Kézdivásárhelyen 18, Baróton 18, Székelyudvarhelyen 18, Csíkszeredában 16, Gyergyóalfaluban 16 és Maroshévízen 16 fokot mértek a reggeli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk az esemény naptárunkhoz, picit szétnézzünk a történelembe, és megnézzük, hogy július 3-án kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek, illetve hunytak el. 172 éve 1854-ben megszületett Laos Janecek, morva zeneszerző, aki a morva népzenére alapozva egyéni stílust alakított ki.
1: 143 éve 1883-ban megszületett Franz Kafka, cseh író.
0: 133 éve 1893-ban megszületett Bortnyik Sándor, festő, grafikus.
1: 100 éve 1926-ban megszületett Rab Zsuzsa, József Attila díjas író, költő, műfordító, újságíró.
0: Éve 1973-ban meghalt Lawrence Hammond, amerikai mérnök, feltaláló, az elektromos orgona feltalálója.
1: 22 éve 2004-ben meghalt Zala Tibor, Munkácsi Mihály díjas grafikus művész.
0: 16 éve 2010-ben meghalt Feledi Gyula, Kossuth díjas grafikus, festő, érdemes és kiváló művész.
1: 9 éve 2017-ben meghalt Arnut Lajos, Ib Miklós díjas és Széchenyi díjas építész.
0: Kedves hallgatóink, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikről szerettünk volna a mai napon megemlékezni. Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről a mai napnak a szentjével, Szent Tamás apostollal.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Tamás apostol. Szent Tamás Krisztus után 10 körül született Palesztinában. Nevének jelentése iker. Szent Tamás hitetlen, töprengő és kételkedő apostolként maradt meg a köztudatban. Mint az első idők sok szentjéről, róla is csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Az apostolok listájában neve Alfeusz fia Jakab, Máté, illetőleg Fülöp neve mellett szerepel. Alakja János evangéliumában kap fontos szerepet. Szent János örökítette meg azokat a vonásokat, amelyek minden nemzedék számára, akiknek nem volt módja a Krisztussal való személyes találkozásra, annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik őt. Tamás a töprengő, a kétkedő ember. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, és ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Tamás a többi apostolt felszólító szavaival, menjünk mi is, és halljunk meg vele együtt, megjelölte a maga útját, és egyáltalán a tanítvány útját, a keresztre feszített Krisztus követését. Egy apokrif irat az úgynevezett Tamás akták, amely arról tudósít, hogy az apostol csodálatos eredményeket ért el az evangélium hirdetésében egészen a távoli Indiáig. Jézus rokonát látja Tamásban, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít hozzá. János Tamással szinte mindnyájunk ősmintáját iktatta az evangéliumba. Az ő kérdésére, melyet az utolsó vacsorán tett fel, Uram, nem tudjuk hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat? Válaszolta Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. János evangéliumában olvassuk a feltámadás utáni történetet is, amely szerint Tamás Jézus első megjelenése után, mikor nem volt a többi apostollal, így szólt. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. Az Úr következő megjelenésekor így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás erre felkiáltott, én Uram, én Istenem. Jézus pedig így felelt. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Egy legenda szerint a szűzanya mennybevitele közben bizonyságul a kételkedő Tamásnak visszaejtette az övét, melyet erekjeként a prátói dómban őriznek. Tamás apostol a hagyomány szerint Szíriában, Perzsiában és Dél-Indiában hirdette az örömhírt. Mailaporban, Indiában halt meg 72-ben. A Jeromos féle mártirológium július 3-án emlékezik meg testének Edesszába való átviteléről.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen a napunk témájához, és a mai napnak a témájának azt választottuk, hogy egy picit a hitről beszélgessünk. Ugye Szent Tamás apostolisban is ott volt a kételkedés, a hitetlenség, mert nem tudta azt elhinni, hogy Jézus feltámadt. És az a kérdés a mai talán beszélgetésünknek az elején, hogy mi hogyan hiszünk Jézusban. Ugye mi sem látjuk őt, soha nem találkoztunk vele, de mégis hisszük, hogy ő létezik, hogy ő itt van velünk nap mint nap. Most is szerintem itt ül mellettünk, és vigyáz ránk. De hogy mit jelent számunkra a hit? A hit az Úrban, a hit a magában, a szentségben, az oltári szentségben, vagy akár a hit a szűzanyában. Ugye nem látjuk őket, de ők mégis vannak, és léteznek, és vigyáznak ránk, és ugye a szűzanya jelenések vannak egészen a mai napig, tehát hogy beszélhetünk arról, hogy egy létező személyekről beszélünk be. A számodra mit jelent a hit? Mit jelent a hit az Úrban? Ugye hát ezt megtanítják nekünk gyermekkorunkban, de mégis egy idő után kifejlődik az emberben ez a mérhetetlen hit, ez a szeretet. Mit jelent ez számodra?
1: Említetted a gyermekkor, Timi, és ez nagyon is fontos. Bár ugye tudjuk azt, hogy nem mindenki volt esetleg gyerekként megkeresztelve, vagy nem mindenkinek a családja, a szülei vagy a nagyszülei voltak vallásosak, vagy gyakorló vallásos emberek, de hogy mégis a hitünknek, tehát nagyon fontos, tehát ezek a indító pontjai vagy gyökerei a család, és hogy azért is mondom ezt, mert hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy a családom vallásos, és a nagyszüleim, a szüleim nagyon is igyekeztek arra, hogy hát ne csak úgymond a kötelező szentségeket ben részesüljek, hanem hogy a mindennapjaikban elémjék ezt a hitet, és nem csak akkor, amikor esetleg elmentek vasárnap a misére, vagy otthon imádkoztak, hanem ahogy éltek. És hogy ez a példa, és hogy ugyanígy a példa mellett a szavaik, azok nagyon is hatással voltak rám, és hálás vagyok azért, hogy ezt így megmutatták, ennek a szépségét, és átadták nekem, úgyhogy így én így ezt mondanám, hogy ez nagyon fontos, és a másik, amit említettél, hogy az, hogy ez a hit, ez személyessé váljon, és hogy legyen egy kapcsolatunk Jézussal, Máriával, itt pedig igen, a mi lelki utunk, meg a lépéseink nagyon-nagyon fontosak. Az, hogy amit részben azt mondjuk ugye, hogy a hit ajándék, de mellette van az is, hogy ezért mi is kell tegyünk, mi is kell lépéseket tegyünk, vagy olyan helyeken jelen lenni, utána nézni dolgoknak, és hogy nekünk is lehetnek igen kérdéseink, meg kételjeink, mint a másnak, és az nem rossz dolog, sőt, kell is, és hogy biztos a hallgatók közül is nagyon sokan voltak, úgyhogy bizonyos életszakaszban, bizonyos nehézségek idején talán ez a Tamási kétkedés, ez úgy ott volt, vagy kérdések jöttek elő, de nagyon gyakran, amikor ezeken a helyzeteken, vagy alkalmakon úgy túlmentünk, vagy lehet, hogy kaptunk segítséget valakiktől a környezetünkben, vagy egy-két jó szót, vagy udvarikatítást, akkor valójában tisztult ez a hitünk, a vallásosságunk, és hogy talán mélyebb lett a kapcsolatunk az Istennel. Úgyhogy ez valójában, tehát, hogy a hit útja, már így is mondtam, tehát, hogy a hit az egy út, amin mind haladunk, és hogy lehet, hogy most azért ilyen a lelki irodalomban szeretik használni azt, hogy kapcsolat. És hogy ugyanúgy, ahogy fontosnak tartjuk ugye az emberek közötti kapcsolatot, és hogy ezt ápoljuk, ugyanígy Tehát az, hogy mélyüljön a hitünk, nagyon fontos az, hogy az Isten kapcsolatunk milyen, és hogy erre mennyi időt, energiát szánunk, és hogy ez nem csak néha vesszük elő, amikor bajba vagyunk, és kérni szeretnénk valamit, hanem hogy nap mint nap hűségesen próbáljuk ezt a kapcsolatot ápolni az Istennel.
0: Nagyon fontosak ezek a dolgok, amiket elmondtál, hogy számodra mit is jelent a Jóistennel való kapcsolat, és egyetértek veled, hogy a Jóistennel való kapcsolatunkat gyermekkorunktól kezdve kell építgetni, és kell fejlesztgetni, és kell megtanulni azt, hogy mit is jelent hinni benne. Mit jelent az, amikor ő tényleg ott van, akár a nehézségekben is, mert ugye vannak nehézségek az életünkben, de mégis valahogy a Jóisten ezekben a nehézségekben is jelen van, és sokszor megtapasztalom az ő vezetését, az ő szeretetét, amikor belekerülsz egy olyan helyzetbe, amikor csak úgy állsz és nézted, hogy oké, de akkor most hogyan tovább? És a Jóisten mindig megbök is, megmutatja, hogy figyelj csak, úgy azt kéne csinálni, és akkor úgy kéne tovább lépni. És ez már most az elmúlt hétvégén is volt egy nagyon nagy tapasztalatom, hogy mennyire tud vezetni minket a Jóisten. Mennyire meg tudja mutatni azt, hogy amikor pánikba esel, amikor úgy elkeseredsz, hogy na jó, akkor ezt most nem tudom megoldani, akkor ő akkor is mutat egy olyan vezérfonalat, hogy na, de hogyha ezt így megpróbálod, meg tudod oldani. És ugye, amikor sikerül, akkor hát azt mondtam a hétvégén, hogy nem győztem hálát adni azért, hogy ő kisegített akkor ebből a bajból, kihúzott a szakadékból, és összejött az a dolog, amiről én már lemondtam. Tehát, hogy annyira sok csoda, kicsi csoda van az életünkben, amikor úgy tényleg megtapasztaljuk a Jóistennek a vezetését, az ő segítségét, hogy ezáltal tényleg minél inkább tudjuk fejleszteni a hitünket, és tényleg akarat kérdése az, hogy én akarok-e hinni benne. Akarat kérdése az, hogy én ellen akarok állni ennek a hitnek, és hagyom azt, hogy esetleg a gonosz vezessen, és hogy ő befészkelje magát az életembe, vagy mindent megteszek annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg, és hogy tényleg ellenálljak ezeknek a kísértéseknek, és az Úrra bízzak minden egyes pillanatot a napomban, mert akkor megtapasztalom tényleg igazán az ő szeretetét, és nem adom fel olyan könnyen, mert ugye, hogyha valaminek nekivágunk, és látjuk, hogy nem megy, és feladjuk, az is a kísértőnek a jelenléte, hogy akkor ő belesugta a fülünkbe, hogy jó, hagyjad, már nem kell csinálni. De ha én nem adom fel, és igenis kitartok, és mindent megteszek annak érdekében, hogy sikeres legyen ez az ügy, akkor ellen tudok állni ezeknek a sugdolódásoknak, és bízva a Jóistenben, bízom abban, hogy akkor is sikerülni fog.
1: Nekem még egy gondolat jutott eszembe, hogy mind a kettő nagyon fontos, tehát ez a hogy személyes idő, személyes Isten kapcsolatnak az ápolása, és az is, amikor a közösségben ezt a hitet megéljük, és hogy látjuk, hogy ez is sokszor milyen egyoldalúság vagy kísértés lehet, hogyha valaki csak az egyikre próbál sok időt szánni, és esetleg a másikat azt úgy elhanyagolja, akkor valami nem úgy működik. Tehát, hogy ez mind a kettő fontos, tehát ez a személyes Isten kapcsolat, és a csendes idők, az ima alkalmak, vagy imádságnak a pillanatai, és ugyanúgy a közösségben megélt akár liturgia, közös imádság, zarándoklat vagy találkozók alkalmai, tehát hogy ezek így összefonódva, tehát hogy így tudunk igazán haladni, vagy hogy ez a hitünk ez igazi támasz lehet, segítség lehet a mindennapokban.
0: Gondolkozzunk el akkor a mai napon, hogy számunkra mit jelent a hit, mit jelent hinni a láthatatlanban, hinni a Jóistenben, és bízni az ő mindennapos jóságában és szeretetében, hát erre biztatjuk önöket ezen a mai szép napon is. Következő percekben pedig szeretnénk átadni önöknek a szót, hiszen a köszöntések néhány perce következik, amikor lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket és ismerőseiket felköszöntsék, hiszen önök tudhatják, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik születésnapot, fontos évfordulót ünnepelnek. A mai napnak a névnaposai a Somák, a Kornélok és a Tamások. Ezúton köszöntjük ezen nevű hallgatóinkat. A Soma a magyar nyelvújítók alkották a Som szóból a Kornél magyarosítására, annak a felvetésének az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentősű szó származéka. A Kornél latin eredetű név, a Cornelius nemzetség név rövidülése, jelentése somfa, szarv, kornéliusi. A Tamás, a héber eredetű bibliai név, a Teomó névből származik, jelentése iker. Kedves Somák, Kornélok és Tamások, nagyon boldog névnapot kívánunk! Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, használják ki ezt a néhány percet, hiszen ma első péntek lévén nincsen délután zenés köszöntő, mert ugye rózsafűzért imádkozunk, ezért bíztatom önöket, hogy most hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.
1: Én meg is ragadom az alkalmat, és Tamás névnap alkalmából szeretném köszönteni Mező Petriben Jakel Tamás plébános atyát. Kedves Tamás atya, a Jóisten áldjon és segítsen névnapodon, hogy azt a sok jót, amit így magad körül próbálsz elhinteni, sok segítséget és kedvességet, azt ő sokszorozza meg, és adjon neked egy nagyon szép napot, szép névnapot.
0: Jóisten éltesse sokáig a kedves köszöntöttedet, én is csatlakozom a köszöntéshez, Isten éltessen sokáig, kedves Tamás!

Továbbra is bíztatjuk Önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és köszöntsék a szeretteiket. Vagy kívánjanak valakinek egy szép napot, biztos ennek is örülne az, akire gondolnak a mai napon.

Nincsen telefonáló és nincsen beérkezett üzenet sem, ezért akkor jöjjön most egy szép dal, hallgassák szeretettel.

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, majd 9 órától fogadom az ima szándékaikat. Első péntek lévén, ahogyan megszokhatták, általában, ha tudjuk, mind a 4 koszorút elmondjuk, így a mai reggelen az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, majd a Jézus vére litániáját. 10 órától katekész és Tiborottyával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért, Böjte Csaba atya gondolatai. 11 órától Mária iskolájában Hajlá Katila atya várja önöket, 11 óra 30 perctől életünk Krisztus, Fülöp Zsombor gondolatai. 12 órakor megszólalnak a harangok az úrangyalát, majd a Zsolozsban napközi imóráját imádkozzuk, azután pedig majd szentségimádás lesz, de még az úrangyala után elmondom önöknek azt is, hogy a kora délután folyamán milyen műsorokkal várjuk még önöket.

0: Kedves hallgatóink, a mai reggelen is Anselm Grün egy kedves gondolatával búcsúzunk.
1: A nyugalom a lélekből indul ki. Elsőként belül kell megnyugodni. Csak utána fog kihatni a nyugalom a testünkre.

0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy a mai reggel is együtt ébredhettünk. Jóisten áldását és szeretetét kérem minden kire, minden ünnepetre, mindenkire, aki velünk tartott és együtt ébredhettünk. Beát most elengedjük, de én nem sokára jövök vissza az ima szándékok fogadásával. Arra biztatom önöket, hogy tartsanak velünk, mert köszönöm neked is, hogy itt voltál. Búcsúzunk most a reggeli műsorunkból.
1: Gyugodi Beáta
0: és Szűcs Timea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Babos Áron atya a Budapest Terézvárosi Szent Család plébánia templomigazgatójának gondolatait hallják.
1: Az erő a gyöngeségben lesz teljessé. Szentelésem utáni első héten életemben először tört csontom, az egyik késztőcsontom egy apró baleset során, és az első hónapoknak a szentmisét azt begipszelt kézzel mutattam be, ami valahogy segítette a még mélyebb azonosulást az eukarisztiával, ahol ő a lehetőleg inkább kiszolgáltatottá vált az ember számára. Ennek a kiszolgáltatottságnak a közelséghez máig így minden szentmisében érzik át valamennyire. Olyan fajta közelség, mint amikor egy

0: nem akarom ezt összehasonlítani, ezt a kettőt, de nincsenek rá szavak szerintem. És ahogy egy anya megszokja, hogy a csecsemő a karján van, és egy idő után már nem gondolkozik azon, hogy ez mekkora nagy csoda. Én talán úgy vagyok az eukarisztiával, és ez tenné, ha úgy jó rácsodálkozni. Én úgy élem meg a Jóistent, hogy ő ilyen csöndesen akar hozzám kapcsolódni. Papként erre minden nap van lehetőségem.
1: Babos Áron atya a Budapest Terézvárosi Szent Család plébánia templomigazgatójának gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd első péntek lévén az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a mai reggelen, majd a Jézus vére litániáját felajánlva elsősorban Szűzanya szeplőtelen szíve szándékaiért és minden kérésért, amelyeket mai napon is közösen szeretnénk a Jóisten elé hozni. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, a 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Ahova érkeztek is már üzenetek, mai rózsafűzért felajánlom a drága kislányomért, aki ma írja a magyar érettségi vizsgáját, Jézusom, bízom benned. Szentkeresztbányán János Anna Máriáért imádkozzuk és köszöntjük nagy szeretettel névnapja alkalmából. Isten éltesse, Anna írta, imádkozzunk együtt ezen szándékért is, köszöntve ezzel az imával a kedves

0: köszöntöttet. Szeretném ezt a rózsafüzét felajánlani Gyerő Somáért névnapja alkalmából Székelyudvarhelyen. Jó Isten áldását kérem rá, Jó Isten éltesse őt, Csatószegről írta. Imád kérünk a tesónkért, Pál Róbertért, Dénes gyógyulásáért, testi lelki békéért, Jézusom, bízom benned. Már is itt van egy telefonáló. Haló, Mária Rádió.
1: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom maguknak is, a háború megszűnését, a papbácsikért, és a gyógyulásákért, a betegekért, az ápolókért, és minden betegért, minden hallottakért felajánlom magamnak is. Imád a testvéreimnek, és imádkozunk együtt. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Rózsafüzét felajánlom Vajda Sándor lelke üdvéért, akit ma helyeznek örök nyugalomra, a Kükölő kemény falvi temetőben, nyugodjon békében, imádkozik érte Csíkszere Dából Jutka. Önökkel együtt imádkozom minden nap, kérem a szűzanyát, a családom egészségét, két gyermekek fontos szándékáért, önökért, a betegekért, halottaimért és a békéért. Ezt a szentolvasót fel szeretném ajánlani férjem egészségét, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával, Isten fizesse, egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzét, ezt az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Ezt a mai imát felajánlom a vizsgázókért, Hajni írta az üzenetet. Ezt a rózsafüzet felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Haló, Mária Rádió.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Imádságos lelkülettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, a Jóisten áldását kérem önökre. Mindig imádkozok önökkel és önökért is, ezt a Szent Rózsafüzért és minden imád, ami ebben a hónapban halszik el. Tudjálom a drága hozzám tartozó halottakért, különösen a drága bátyámét, aki 16 éve meghalt, és visszaadta lelkét a drága teremtőinek, aki a csíkszeredai Kalásznegyedben nyugszik, Távú Istvánét, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, az örök világosság, fényeskedjék neki, nyugodjék békességbe az Úr Jézus Szent nevébe, imádkozik értére Pannika és az ő családja. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját, és a betegekért, mindenkiért, akiért még nem is imádkozik, senki se. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Pannika voltam Csíkból.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk közösen. Mai rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom a félem lelke üdvéért, aki ma 10 hónapja távozott az élők sorából, a Jóisten adjon csendes pihenést az anyaföld ülében, a dánfalvi temetőben. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom a három fiamért és a családjaikért, férjemért és magamért, drága szűzanyám, légy velünk. Imád kérek gyermekeim sikeres vizsgájára és egy fontos szándékért. Ez a rózsafüzet felajánlom gyermekem sikeres vizsgájáért, drága szűzanyám, bízom benned. Mai összes rózsafüzéreket és imákat, szentmiséket felajánlom az unokáim sikeres vizsgájáért, a férjem megtéréséért, a fiaméért és a családjáért, a lányomért és családjáért, magamért, a beteg leány testvéremért és az ő lányáért, bűneink bocsánatáért, hitünk gyarapodásáért, a hozzánk tartozó halottaim Lelke üdvéért, a rádió fennmaradásáért és az összes dolgozójáért, papokért, püspökökért, Leó pápáért és a világ békéért imádkozom. Halló, Mária Rádió!
2: Halló! Mit tessék a Jézus Krisztus?
0: Mindörökjelen.
2: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom önökért, minden Mária Rádió hallgatóért. Testi lelki nyugalmaimért, jó orvosi eredményekért. A hétvégére sok olyan esemény van, ami az úton lévő és útra készülő szeretteimért, a gonosz távozásáért, problémáim megoldásáért, és a gonosz távozásáért, a közös ima reményében bízva egy állandó hallgató és támogató is. Isten tízesen meghallgatta, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Mai rózsafűzért felajánlom a családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondok megoldásáért, a Mária Rádió dolgozóiért és az összes elhunytért, Péter Hajni írja a Szentegyházáról. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelméje könyörüljön rajtuk, és imádkozom a világ békéért és édesanyám lelke üdvéért és a távolban dolgozó szeretteimért. Hálából a szűzanyának és az ő szent fiának ajánlom fel a kapott kegyelmekért, egy mindennapos hallgató írja Sepsi Szent Györgyről. Imádkozzunk együtt. Újabb telefonáló van velünk. Halló, Mária Rádió.
3: Halló.
0: Köszönjük szeretettel.
3: Én tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
3: Én is szeretném felajánlani ezt a rózsafüzést, a mai összes ima, a tegyisét, a Gárgály Éva temetésére, temetik máma egy órakor, a Csíkszeredai Kalász negyedbe. Pilibó Géva, s a Leon neve volt Gárgály Éva. Ezért ajánlom fel Gyimesből egy rokonja, ajánlom az egész imászat, a Jóisten adjon örök nyugodalmat és világosságot neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy bejuthat.
0: Köszönjük, hogy telefonált, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Szidónia testi-lelki gyógyulásáért, orvosi beavatkozásáért kérem az imát. Ágyban fekvő betegekért kérem a rózsafűzért, a Szűz Mária vigyázzon rájuk, valamint imádkozom Mária néniért, enyhítse a fájdalmát a drága Jézus. Istenem, bocsáss meg a bűneimet, légy velünk, segíts meg minket ebben a nagy melegben, bízom benned. Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából a szűzanyának és az ő szent fiának a kapott kegyelmekért, valamint gyermekeimért, Márkért és Júliáért. Mai szent miséket és rózsafűzéreket felajánlom a drága gyermekem egészségéért, a pánikból imádkozok a szűzanyához fontos szándékokért, halottaim nyugalmáért, pont betegek gyógyulásáért, valamint a világ békéért. A rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásomért, unokatestvéremért, önökért, egy édesanyja írja. Kérem az imád súlyos beteg Angéla lányomért, Margit írja Gyimesből. Imádkozzunk együtt. Mai rózsafüzét felajánlom lányom sikeres vizsgájáit, a szűzanya és a Szentlélek vezesse, Isten fizesse, imádkozzunk közösen. Felajánlom minden imát a lányom testi-lelki gyógyulásáért. A mai imád rózsafűzét felajánlom családom minden tagjáért, testi lelki gyógyulásért, bűneink bocsánatáért, lányom születésnapjára, szüleim örök nyugalmáért, Isten fizesse, valamint imádkozom a papokért. Imád szeretnék kérni magam megtéréséért, szeretteim megtéréséért és a békéért, valamint a családomért. Halló, Mária Rádió.
4: Dicsekeszik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
4: Hát a rózsafüzet és az egész hát rózsafüzereket, imákat, miséket felajánlom önökért a Mária Rádió minden egyes dolgozójait, a családom élő tagjainak egészségét, a kicsi gyűrűnakái egészséges növekedéséért, és minden hozzám tartozó halottakért, és az én betegségem gyógyulását. Vicsetessék az Úr Jézus.
0: Mindörökjelmen imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa kérését. Felejem a rózsafűzért, fontos szándékokért, és hogy forduljon jóra az életem. Kérem a Jóisten bocsánatát az összes halottaimért és a bűneink bocsánatáért, valamint fontos szándékokért imádkozom. Rózsafüzet felajánlom ellenségeimért, irigy és a rossz akaratú emberekért, Isten fizesse. Ezt a rózsafüzet felajánlom a családomért. Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük. Mindörök

Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését, és minden kérést, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk közösen az örvendetes rózsafűzért, majd a Jézus vére litániáját, felajánlva ezt minden kérésért, minden szándékért, amelyeket a mai napon is az Úr elé szeretnénk hozni. Mai reggelen a Szent Család templom rózsafűzért társulatának néhány tagjával imádkozunk, tartsanak velünk!

0: imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
1: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel lebarolunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket benne, de benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörök érettünk, hogy életpéldádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó szentséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
3: Amen. Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítőszűz Mária,
2: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus kegyelmez!
2: Krisztus kegyelmez!
1: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
3: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, haláltusában földre hullott vér,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kísérkent vér,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, tevés koronnától kisordult vér,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, keresztfán kiontott vér,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, vértanuk erőssége,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, hitvallók szilárdsága,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, veszélyben forgók támasza,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, sírásban vigasztalásunk,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, bűnbánók reménysége,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, haldoklók megnyugvása,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, szívek békéje és gyönyörűsége,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az örök élet záloga,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, minden dicsőség és magasztalásra legméltóbb vér,
2: üdvözíts minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmez nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
2: És Istenünk országába tettél bennünket.
1: Könyörögjünk, mindenható örökisten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megenkesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerünk, nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
5: De van még valami.
1: Ezt már igen mondtuk.
3: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.
1: Amen. Amen.

Kedves Máre Rádió hallgatók, Jézus papi hivatása, az atya elküldi a földre, hogy papja legyen. A teológiai iskolák véleményei megoszlanak a megtestesülés indítókának magyarázatában. Vajon Isten azért akarta-e fiát nekünk adni, hogy főnk, királyunk, főpapunk legyen, vagy csak Ádám vétkének engeszteléséül akarta-e megtestesülést? Tehát ez az ő titka. Bármi indító okból is történt, mihelyt egy isteni személy megtestesül, az mindenek előtt Isten papja lesz. A megtestesülés célja ugyanis Isten nevének, tulajdonságainak és jogainak megdicsőítése, mint hogy általánosságban is Isten valamennyi művének ez a célja. Márpedig ez a dicsőítés a papság küldetése, műve, sőt léte. Ezen kívül kell, hogy az emberélet Isten minden teremtménynek vallási feje legyen, vagyis főpapja. A megtestesült Isten valóban pap. Az lesz először önmagáért, mert mint teremtménynek áldozatot kell Isten előtt bemutatnia. De ezen felül általános főpap lesz, aki mint fő és közvetítő, megadja Istennek azt a tiszteletet, amelyet az egész teremtés tartozik teremtőjének adni. Az isteni személyek között a fiút illeti az, hogy megtestesüljön, és a teremtés legfőbb papja legyen. Erre van előkészítve fiúságának sajátos jellege által, amellyel ő atyának dicsősége. Bussé mondja, erre a papságra nem születhetik más, csak Isten. Ó Jézus, tiéd ez a hivatás örök születésed által. Szent Pál kifejti ugyanezt a tanítást. Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 5. versében. Krisztus sem önmagát dicsőítette meg azzal, hogy főpappá legyen, hanem az, ki mondotta neki, fiam vagy te, én ma szültelek téged. Ez az egyházatyák és Aquinói Szent Tamás gondolata. Illet a fiúnak megtestesülnie, hogy Isten papja legyen, és dicsőséget szerezzen atyának. És az Atya Isten a megtestesült fiának papi szívet ad. A mennyei atya kielküldi fiát, hogy főpapi hatalmat gyakoroljon, mindazt megadja neki, ami a papot megilleti. Mindenek előtt papi szívet ad neki. Valóban a szívből származik minden dicséret, minden szeretet, minden áldozat. Maga Urunk mondja ezt Máté 15 fejezet 18. versében, amik pedig a szájból jönnek, a szívből származnak. Tehát Isten a szív áldozatát kéri legelőször. Szeresd Isten teljes szívedből, szolgálj Istennek teljes szívedből. És Urunk az ő áldozatát az Ószövetség áldozatával összehasonlítva kijelenti, hogy Atya testet adott neki, amelyet a bakok és tulkok helyében feláldozzon, de mindjárt hozzáfűzi, hogy ennek az áldozatnak lelke vagy vezető törvénye a szívében van. Áldozatot és ajándékot nem akartál, mondta atyának, testet pedig alkottál nekem, hogy feláldozzam neked. Füleimet elkészítetted, és akkor azt mondtam, imen jövök, Istenem, én akartam, ez a törvényed szívem közepet van. Tehát Krisztus megtestesülésekor szívében újjong papi küldetése. Örvend szíveméjén, hogy az időben is atya dicsőségének papjává van szentelve, amiképpen öröktől fogva papja. Tehát Jézus mindenkor és mindenek felett pap. A megtestesült ige ezt a papságot a megtestesülés pillanatától kezdve azonnal, fenntartás nélkül, szent és imádandó atya iránt való végtelen tisztelettel gyakorolja. Isteni atya akarja áldozatát, de ő is az atya áldozata kíván lenni. Nagy szívvel vagy, amint Izaiás mondja, teljes akarattal, felajánlja magát. Szíve a pap szíve. Az áldozat önmaga feláldozása és atya megdicsőítése lesz az ő főműve, életének uralkodó gondolata, szívének állandó hajlama. Isteni és emberi szíve most már mindenkorra papi szív.
pap vagy te mindörökké. A te szívednek mindenkoron papi szívnek kell lennie. Jézus papi szíve sohasem fogy ki atyának állandó dicsőítéséből, terveinek leghívebb teljesítéséből, érdekeinek ügyének diadalra juttatásából. Kétségtelenül a megtestesült ige áldozatát a Szent Háromságnak ajánlotta fel, de minthogy az Atya a háromságban a fő, és az Atya küldötte el a fiát, a teológiai és hagyományos szokás szerint az Atyának tulajdonítjuk az áldozatból folyó tiszteletet. Urunk az evangéliumban értésünkre adja, hogy ez volt az ő szívének az érzülete, és életéről azt mondja, hogy ő saját dicsőségét nem kereste. Ha dicsérik, az elméket és a szíveket Atyához emeli. És milyen felséges és tökéletes lemondás ez. Számára nincs semmi, hanem minden az Atyái, akinek a dicsőségét szolgálja, akinek ő a papja és áldozata. És Krisztus papja, e tekintetben milyen a te szíved? Vajon meg tud-e feledkezni önmagáról? Vajon teljesen áldozattá lett-e, és buzgolkodik-e Isten dicsőségéért? Egész életedet ennek kellene jellemeznie, hogy Istenemért és Atyámért élek.

Jézus pappá szentelése, a Szentlélektől való felkenése. Tehát mi pappá lettünk a készfeltétel és a megkenés által, amely a Szentlélek megszentelő munkáját jelképezi. Krisztus nem jelképes felkenésben részesült, hanem valóságos felkenést kapott a Szentlélektől. Ezért nevezzük Krisztust felkentnek. Tiszteljük magunkban a jelképes felkenést, amely bizonyos tekintetben az üdvözítő papi kegyelmeiben részesít, és az Úr felkentjévé tesz minket. A Szentatyánkkal is mondottuk, hogy a Szent Háromság belső életében az igének bizonyos papságot tulajdoníthatunk. Ez isteni papság felkenése maga a Szentlélek, a lényegi és végtelen szeretet, aki az Atyától és a fiúhoz megy, és a fiútól az Atyához visszatér. Bármilyen is legyen a fölséges háromság belső és titokzatos test élete, bizonyos, hogy az időrendjében minden isteni megszentelő és természet feletti felemelő cselekedet a Szentléleknek tulajdonítható, ki maga a szeretet és a szentség. Amikor az Atya elküldi fiát a földre, hogy pappá és áldozattá legyen, a Szentlélek ez isteni papság felkenése. Amikor Krisztust, az Úr felkentjét szólítjuk, mondja Szent Irén, a Szent Háromságra emlékezünk. Az Atya a felkenés szerzője, a Fiú a felkenést kapja, a Szentlélek maga a felkenés. Szent Ambrus írja, többen úgy gondolják, hogy Krisztus felkenése a Szentlélek, igazuk van, valóban az öröm ezen olajából származik, annyi kegyelem jó illata, amellyel a mindenható Atya a papok fejedelmét felkente. Krisztus kiváltképpen szívében kapta a Szentlélek felkenését. A Szentlélek Jézus egész szent emberségének a szerzője. Ő szentelte fel Jézust, ő tette őt teljesen pappá és áldozattá. A Szentlélek munkásságának kiválasztott területe a szív. A kegyelem hozzánk is eljön, és egészen eláraszt minket, ha nem állunk útjába. De nem kevésbé igaz, hogy kiváltképpen a szívünkben működik. Jézus pap az ő egész lényében, de papi életének központja a szíve. Szívében fogadja el küldetését és az áldozatot. Atyához így szól, íme jövök. A könyvben főleg felőlem van írva, hogy a te akaratodat cselekedjem. Istenem, én akartam, és a te törvényed a szívem közepett van. A Szentlélek az ő egész feláldoztatásának a sugallója. A Szentlélek vezeti a templomba, hogy ott nyilvános felajánlását végezze, majd Egyiptomba is viszi, ahová erőszakosan el volt űzve, miként a pusztába kiűzött bűnbak, engesztelő áldozatának előképe. Názáretbe vezeti, amelynek csendjében és magányában, elrejtett zúgában papi szívének a tisztelet legmagasztosabb cselekedeteit sugallja. Nyilvános életének kezdetén a pusztába viszi, ahol a mi imádandó áldozatunk vétkeit engesztelésül penitenciát gyakorol. Amikor eljön a fájdalmas kínszenvedés ideje, papi szívét arra hajlítja, hogy az Atyának alá vesse magát. A Szentlélek volt a kálváriai áldozat elemésztő tüze, aki ezáltal közreműködött abban, hogy a világ az isteni áldozat halálával újra életre támadjon. Ma az égben, ahol a szeretet és dicséret áldozat örökké folytatódik, a Szentlélek ugyancsak emésztő tűz, de tüze ő az eukarisztikus áldozatnak is, ahol a Jézus szívéből jött szavak ereje által a kenyér Jézus Krisztus testévé és a bor az ő vérévé változik. A Szentlélek annyira Jézus szívének a mestere és sugalmazója, hogy Eudes Szent János őt egyenesen Jézus lelki szívének nevezi. Bármely állapotban is szemléljük Jézus Krisztus áldozatát, mondja de Condré, a szűz méhében vagy a kereszten, az oltári szentségben vagy az égben,
mindig a Szentlélek szenteli fel, vagy emészti fel az áldozatot. Jézus Krisztus papságának fő szerve tehát a Szentlélektől különösképpen felszentelt szív. Jézus papi szíve legyen nekünk is a szemlélődésünk tárgya. Mennyire szükséges, hogy ez a papi szív, minden papság forrása és szerve a papok szemlélődésének, dicséretének és hálodásának tárgya legyen. Ez isteni szív, a Szentlélek szerve, az isteni szeretet szerve az Atya dicsőségére és a lelkek üdvére. Egyszerre pap és áldozat vétkeink kiengesztelésére és minden kegyelem kiérdemlésére. A szeretet lelkének ösztönzésére ő maga határozta el, hogy isteni vérét a keresztván kiönti. Most az által alapított szentségek által érdemeit kiosztja közöttünk. De ez a papi szív alapította az új szövetség papságát, mint küldetésének folytatását. Amint engem küldött az Atya, én is küldelek titeket. Pappá tett minket, és szívünk a Szentlélek felkenésében részesült, mi alatt kezünket olajjal és balzsammal jelképesen megkenték. Ó, mi nagy és szent a mi papságunk. A Szentlélek a lelkei sugalmazója, aki nem adhat nekünk más állapotot, mint amit Jézusnak adott. Miként az üdvözítő, mi is legyünk papok és áldozatok, áldozó papok és áldozat papok. Fel kell áldoznunk magunkat a lelkek üdvéért, tanulmányozni és követni és mintázni kell Jézust. Az evangélium a mi törvényünk, Jézus papi szíve a mi mintánk, eszményünk, a mi mindenünk. Amennyire gyarlóságunk engedi, az ő szentségét, tisztaságát, buzgalmát, nagy lelkűségét kell mintáznunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Nemrég voltam Fekete Madonnánál, Lengyelországban. Nem tudom, a kedves testvérek, tudják-e, hogy miért van? Hát ugye egész Európában több mint 500 Fekete Madonna. Vannak szobrok is, szép számban. Összesen körülbelül 4-500 ilyen képszobor van. Ezek többnyire a 11-12. Századból származnak. Lervói Szent Bernát, ugye, hát ő a keresztes háborúk ideje alatt élt, például ő írta a lovagoknak, a templomos lovagoknak a reguláját, szabályzatát. És hát ugye azt látta, hogy jó szándékú lovagok elmennek, megvédjék Krisztus sírját, és gondoljuk el, hogy hosszú úton fekete leégnek bőrük lóháton, és persze, hogy csatákban sebeket kapnak, minden, és akkor hazajönnek, és azt látják, hogy hát akik arrafelé sem mentek, azok jól élnek, gazdagok, szépen bársonyba, patyolatba öltözve, és igazából ezeknek az életterhét, a mindennapok küzdelmét vállaló lovagoknak írta, itt egy gyönyörű elmékedést Lervói Szent Bernát. Az énekek énekének az 5. versében, ugye a legelején le van írva, hogy hát a Istenre vágyó menyasszony azt írja, bár fekete vagyok, és mégis azért formás. Magyarra úgy fordítsák, hogy szép. És leírja, hogy hát ő bizony az emberek szöllőit kellett őrizze, és az ő szöllője bizony tönkre ment. És ennek ellenére ugye ő formás, szép. És Lervói Szent Bernát ezt a boldogságos szűzanyára értelmezi, hogy szűzanyá ugye vállalta értünk a kis Jézust, aztán Egyiptomba kellett menekülni, és mennyi nehézség, fájdalom volt az ő életében. Ugye állandó menekülés, végül ugye földi pályafutását Efezusba fejezi be, és hát a fájdalom a sötétét teszi az embert. Nem csak felhőket, gondfelhőket hoz az ember homlokára, hanem hát esötétíti, megsebzi. És akkor így ennek az emlékedés alapján készültek talán az első fekete madonnák. Jelezve ezt azt, hogy az élettel együtt járó terhek, gondok az embert szomorúvá tehetik, befeketítik, megsebzik. De ezek a fekete madonnák általában mindig magas beemeli Jézust. Jézusért teszi az ember. Jézus vállalja a nehézséget. Édesanyja, ugye melyik, gyermeket vállal, gyermeket hord ki. Mennyi nehézsége, gonddal küzd. És utána is, hogy neveli fel a gyermek valamikor. Sok-sok örömöt jelent az édesanyának, de valamikor bizony hát, fájdalmat, bánatot, gyászt is jelent az ő szülei számára. Most ennek ellenére én azt gondolom, a fekete madonnát tisztelni azt jelenti, hogy vállalom én is az élettel együtt járó nehézségeket, gondokat. Az, hogy kibek az emberek közé, ugye Ferenc pápa nagyon biztat, hogy menjünk ki a, hát a juhaink közé, még akkor is, hogyha a juhok szaga, hát azért az embernek sokszor az orrát pacsarja, és beivódik az ő bőrébe is, ruhájába is, életébe is. Igen. Gazdag ifjú, tudjuk jól a Szentírásból, hogy nem vállalta nehézségeket. Tehát ő Isten parancsait úgy, ahogy azért megtartotta, de amikor Jézus arra biztatta, hogy gyere velem, építsük együtt Isten országát, hát akkor bizony megtorpan, sőt, hátat fordít Jézusnak, és Jézus szomorúan néz utána. Én azt hiszem, hogy a mai világban nagyon sok ilyen gazdag ifjú van. Valahogy nehéz Krisztust követni. A 2025 a naphimnusz éve. És Szent Ferencnek a naphimnuszban van egy gyönyörű mondata. Azt mondja, hogy boldogok, akik megadják magukat Isten szent akaratának. És tudjuk jó, hogy Jézus Krisztus nagy csütörtökön hát kéri, hogy múljon el az a kehely. De végül megadja magát a mennyei atya szent akaratának. És vállalja nagy pinteket maga nehézségével, gondjaival. Igen. Én úgy gondolom, a fekete madonnának nagyon mély mondani valója van. Központi Szűzanya. És tudjuk, hogy a Csíksonyi Szűzanyának az arcán is ott vannak a vágások, akár csak a lengyelországi fekete madonna arcán. És ezek a fekete madonnáknak általában mind az arcán sebb hely van. Igen, az élet megsebez. De boldog az, ki megadja magát Isten szent akaratának. Adjuk, hogy vezessen az Úr azon az úton, ami jónak lát. Fogadjuk el az Isten kezéből. Hát a megaláztatásokat, nehézségeket, a gondokat, és bízzunk abba, hogy ahogy az énekek, Istenembe szerelmese mondja, hogy fekete vagyok, sebzett vagyok, de azért formás, azért szép. Isten előtt kedves. Dicsértessék a Jézus Krisztust.

Sok szeretettel hívjuk a kedves hallgatókat, fiatalokat, felnőtteket, szép korokat egyaránt az Oritúrra, 2026. július 4-ére Csíksomjóra. Az Oritúr egy lelki nap, melynek célja, hogy megerősítse bennünk, világi Krisztus hívőkben, hogy különleges helyünk és küldetésünk van az egyházban. Erre utal a lelki nap mottója is, ébred a holnap. A motto az Eukariszt zenekar Jövő tengerén című dalából származik, így különleges ajándék, hogy a dal szerzője Gável András is velünk lesz online élőadásban, tanúságot tesz a saját életútjáról, illetve egy beszélgetés keretében hallgatói kérdésekre is válaszol. A Lelki Nap programja előadásokat, workshopokat és szentmisét foglal magába. Meghívottjaink többek között főtisztelendő Színégető István atya, a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda vezetője, Éberlein Éva, identitáskócs és Szilágyi László, nagyváradi állandó diakónus. A Lelki Napot dicsőítő szentségimádással zárjuk, a Törjön út csapatának szolgálatával a Szent Péter és Pál plébánia templomban. A részvétel mindenki számára ingyenes, de szükséges regisztrálni. Az Oritúr lelki nap mi voltam mellett adománygyűjtő rendezvény is. A beérkező adományok a Gentium alapon keresztül ifjúsági közösségek számára lesznek szétosztva. Kérjük a kedves hallgatókat, amennyiben megtehetik, támogassák az erdélyi keresztény ifjúsági közösségeket. Ezt megtehetik banki utalással vagy készpénzben is. Az Oritúrt a Kegy missziós közösség szervezi, így sok szeretettel várnak mindenkit július 4-én Csíksomjóra a Jakab Antalházba. További információkat a kegy.org honlapon olvashatnak, ugyanitt lehet regisztrálni is.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus. Sok szeretettel köszöntöm a kedves Máj Rádió hallgatókat. Isten szeretni sokkal többet jelent, mint csak elfogadni, hogy ő az Úr, az, aki irányítja az életünket, és ott van, ha baj van. Ezért szívünkből mondjuk el, Uram, nem csak hálás vagyok, de szeretlek is. Szeretlek is téged. Annyi mindennel megáldottál. Köszönöm, hogy megteremtettél, és köszönöm, hogy nem csak az útat mutatod, és kézben tartod a jövőt, de szeretettel hordozol is engem. Szeretlek, Uram. Bármi történt, vagy fog történni, te mindig mindörökre a mennyei atya gyermeke vagy. Nincs kivétel. A mennyei atya mindannyiunkat szeret, és az atya minden körülmények között atya. Mindig is atya volt, és mindig is az marad. Mindig is szeretett, és mindig is szeretni fog. Ebből az is következik, hogy te minden körülmények között gyermek vagy. Történjen bármi a múltban vagy a jövőben, te mindig gyermek leszel. A te gyermekséged sosem múlik el, ez egy állandó ajándék. Ahogy a mennyei atya mindig mennyei atya maradt, szerető mennyei atya, te mindig az ő gyermeke maradsz, semmi nem múlik el. Ebből egy nagyon fontos dolog is következik. Ha te gyermek voltod, sem múlik el. A múltbéli gyermekségünk nem múlik el, bennünk marad. Azt szoktam mondani, hogy

óriási ajándék ez a szeretet. Az Istenhez való kötődésünk, gyermekségünk, ez egy olyan kötelék, amit senki nem tud elvenni. Gyermeki módon szeretném elfogadni az életet. Istenhez valóban gyermekként szeretnék közeledni, gyermeki módon szeretnénk elfogadni az ő ajándékát, felfedezni magunkban az örök élő gyermeket. Uram, köszönöm, hogy a te akaratod számomra az élet, és akkor is hálát adni, amikor a körülményeim hangosabbak a te szavaidnál. Segíts, hogy ne a hiányaimat határozzam, leltározzam, figyeljem, hanem a te megtartó kegyelmedet dicsérjem minden nap. A hála nem csak a legnagyobb az erények közül, hanem az összes többi anyja is. Az újrakezdés. Az elmúlt napokban több közeli ismerősömmel beszélgettem. Mindannyian más történetet hordoztak, hordoznak, más terhet cipeltek, és mégis ugyanannál a kérdésnél találkoztunk, hogyan lehet újrakezdeni. Újrakezdeni különösen akkor, amikor mások mondják ki, hogy az út, amelyen eddig jártál, itt véget ér. Az ilyen pillanatok fájnak a legjobban, mert nem csak a jövőnket veszítjük el egy időre, hanem azt az érzést is, hogy kezünkbe tartjuk az életünket. De ne feledd, hogy azt nem mindig te döntöd el, hogy egy ajtó bezárul előtted, de azt viszont igen, hogy a lezárást végállomásnak tekinted-e, vagy egy új ösvény kezdetének. Ezt a döntést senki sem veheti el tőled. Sokszor éppen ezen az egyetlen döntésen múlik az egész jövőt. Eljönnek hamarosan olyan időszakok, amikor olyan emberek döntenek az útadról, akik csupán egy időre kapták kezükbe a döntés felelősségét, de ne feledd, hogy a hatalmuk mulandó, ahogyan az életük is. Ahogy néztem a lemenő napot pár napja, különös gondolat fogalmazódott meg bennem. Sokszor a naplementét a vég jelképeként látjuk, pedig a természet egészen más tanít. Minden alkony egy új hajnal ígérete is. A nap nem tűnik el örökre, csupán olyan helyre viszi a fényét, ahol éppen szükség van rá, és amikor elérkezik az idő, ismét fel kell. Talán az életünk is ilyen. Vannak időszakok az életben, amikor úgy érezzük, mintha egyszerre minden bezárulna körülöttünk, az ajtók, amelyek tegnap még nyitva álltak, ma némán zárva maradnak. A tervek darabokra hullanak, a bizonyosságokat felváltja a kérdés, a reményt pedig sokszor a csend. De ha megnézzük a természetet, és egy kicsit mélyebben elmélkedünk, láthatjuk, hogy van egy titka, amelyet az ember hajlamos elfelejteni. Az erdő soha nem síratja sokáig a lehullott leveleit. Tudja, hogy a tél nem büntetés, hanem felkészítés. A folyó sem fordul vissza, ha sziklának őt ütközik. Nem harcol ellene. Megkeresi az utat, és csendesen tovább halad. Talán nekünk is ezt kellene megtanulnunk. Ez újrakezdés nem annak a jele, hogy kudarcot vallottál, sokkal inkább annak a bizonyítéka, hogy még mindig van benned élet. Még mindig van benned hit. Még mindig képes vagy felállni. Isten különös módon dolgozik. Ritkán mutatja meg előre az egész utat. Többnyire csak a következő lépést világítja meg, és
Nem azért, mert el akar bizonytalanítani, hanem mert azt szeretné, hogy ne csupán az útat bízd rá, hanem önmagadat is. Ne feledd, sokszor éppen azok az ajtók záródnak be előttünk, amelyek mögött már nem lett volna élet is. És sokszor éppen azok a kapuk nyílnak meg, amelyekhez soha nem indultunk volna előnként. Az ember élete nem attól lesz nagy, hogy hányszor ért célba, hanem attól, hogy hányszor volt bátorsága újra elindulni, felállni. Ha ma úgy érzed, hogy mindent előről kell kezdened, ne szégyeld. A mag is csak akkor válhat hatalmas fává, ha előbb eltemetik a föld mélyére. Talán most te is ott vagy a sötét föld alatt, de ne feledd, hogy ami kívülről temetésnek látszik, az Isten kezében sokszor maga a születés. Egyszer majd, amikor visszanézel letisztult gondolattal erre az útra, talán éppen ezért a nehéz időszakért leszel a leghálásabb, mert rájössz, hogy nem akkor voltál a legerősebb, amikor minden sikerült, hanem akkor, amikor már semmit sem maradt, csak a hited. És az mégis elég volt ahhoz, hogy tovább indulj. Ne feledd, hogy az újrakezdés nem a vég jele. Az újrakezdés annak a bizonyítéka, hogy Isten még nem fejezte be veled a történetedet. Néha Isten segítsége nem úgy érkezik, ahogy várnád. Nem mindig hangos bejelentésekkel, azonnali csodákkal, vagy a terveid szerinti tökéletes időzítéssel jön. Néha csendesen érkezik, váratlan embereken keresztül, apró lehetőségek által, bezárult ajtókon át, amelyek valójában megvédenek téged, vagy akár fájdalmas időszakokon keresztül, amelyek erősebb emberré formálnak. Ahogyan a hollók táplálták Illést a pusztában, úgy Isten ma is fel tud használni bármit és bárkit arra, hogy gondoskodjon rólad. Amikor fáradtnak, elhagyatottnak érzed magad, vagy úgy érzed, hogy elfogy az erőd, emlékezz erre. A menny nem feledkezett meg rólad. Az az Isten, aki megteremtette az óceánokat, a hegyeket és a csillagokat, ma is képes betölteni minden szükségedet. Lehet, hogy most egy olyan időszakban vagy, amikor ezt kérdezed, Uram, hol vagy? De miközben várakozol, Isten már a háttérben munkálkodik, már készíti az ellátást, rendezi az áttörést, és küldi azt a segítséget, amiért imádkoztál. Ne veszítsd el a hitedet a késedelmek miatt. Ne add fel a csend miatt. És ne gondold, hogy a jelenlegi helyzeted a történetednek a vége. Isten pontosan tudja, hol vagy. Lát minden könnyet, hall minden imát, és ismer minden terhet, amit a szívedben hordozol. Még a pusztai időszakaidban is el fogja küldeni azt, amire szükséged van a megfelelő időben. Ugyanaz az Isten, aki kenyeret adott Illésnek, mannát Izraelnek és békességet a viharban levő tanítványoknak, ma is hűséges. Ezért továbbra is imádkozz, továbbra is bízz, továbbra is higgy. Mert amikor Isten segítséget küld, azt semmilyen ellenség nem tudja megállítani. Semmilyen nehézség nem tudja elzárni. És semmilyen sötétség nem tudja legyőzni. Lehet, hogy a csodád már úton van. Ez az üzenet az ő szívéből a tiédhez ma. Szeretett gyermekem, én egy szövetséget megtartó Isten vagyok. Soha nem szegem meg az ígéreteimet, még akkor sem, amikor az út és a jövő bizonytalannak tűnik ezekben az időkben. Semmi, ami történik, nem történik kívül az én akaratomon.
Semmi sem ér váratlanul engem. Én nem vagyok időhöz vagy térhez kötve. Valójában az időt én tartom a kezeimben. Tényleg azt gondolod, hogy nem fogok gondoskodni rólad az életed minden egyes területén? Minden ígéret, ami az én igémben található, igen és amen. Csak azt kérem tőled, hogy bízz bennem. Bízz az én időzítésemben, bízz az én folyamatomban, bízz az én vezetésemben és irányításomban. Én vagyok az egyetlen, aki útat tud teremteni ott, ahol úgy tűnik, hogy nincs út. Az én jóságom nem egyszer majd, vagy valamikor van fenntartva, nem arra van rendelve, hogy találkozzon veled ott, ahol most vagy, a valós pillanatokban és a valós küzdelmekben, valós törésekben is, a nagy győzelmekben, mert én vagyok a gondviselő, én vagyok a fenntartó, én vagyok a vezető, én vagyok a szövetséget megtartó Isten. Biztos vagyok benne, hogy látni fogom Isten jóságát a felüdített földön. Maradj Istennél, légy bátor, ne add fel, és ismét mondom, maradj Istennél. Olvashatjuk a 27. Zsoltár 13 és 14. verseiben. Eldöntheted, hogy milyen élet álljon előtted. Te döntöd el, hogy a múltat fogjaként akarsz-e élni, mint akinek nincs választása, mint aki nem tehet mást, mint aki nem tehet róla. Eldöntheted, hogy hagyod-e, hogy mások ítélkezzenek feletted, és főleg, hogy annak látod-e magad, aminek ezek a hamis ítéletek erőszakosan láttatni szeretnének. Eldöntheted, hogy kinek hiszel, hogy miben akarsz hinni, hogy mit látsz és kinek akarsz látszani. Eldöntheted, hogy hogyan akarod ezután élni az életed. Nem kell azt hinned, hogy minden döntés kérdése, mert ez nem igaz. A tragédiák megtörténnek, emberek elmennek, ma itt élsz, és ezt a munkát végzed, de holnap lehet, hogy tovább kell lépned, de eldöntheted, hogy ezután áldozat leszel-e, vagy egy teljesebb ember. Hogy mit kezdesz az életeddel, ez a te döntésed. Nem kell küzdened azért, hogy olyan emberek meglássanak, akik soha nem érthetnek meg teljesen. Isten már most teljesen ismer téged is, mégis teljesen szeret. Az emberek szavai nem határoznak meg téged, de Isten igen. Vannak időszakok az életben, amikor a körülötted lévő hangok olyan hangossá válnak, hogy elkezded megkérdőjelezni a saját identitásodat. A kritika sokszor tovább marad az elmédben, mint a kedvesség. A félreértések miatt úgy érezheted, hogy senki sem lát igazán. A címkék pedig súlyossá válnak, amikor újra és újra rád helyezik őket. De ezek közül egyiknek sincs hatalma arra, hogy meghatározzod, ki vagy valójában. Az emberi ítélet korlátozott. Az emberek csak a történetet töredékeit látják. Pillanatokat látnak, nem indítékokat. Évszakokat látnak, és nem az egész útat. És gyakran abból beszélnek, amit feltételeznek, nem abból, amit valóban tudnak. De jó Isten soha nem találgat veled kapcsolatban. Ő nem hiányos információk alapján alkot rólad véleményt. Teljesen lát téged az elejétől a végéig. Tökéletes megértéssel is, és rendíthetetlen szeretettel. Az identitásodat nem emberek adták neked, Isten határozta meg még mi azelőtt, hogy bárkinek véleménye lett volna rólad. Nem azoknak a címkéknek az összessége vagy, amelyeket mások rád tesznek. Te egy teremtő, szándékos alkotása vagy, aki nem követel hibát, még a történeted azon díszeit sem hagyja figyelmen kívül, amelyek számodra még tisztátalanok vagy befejezetlenek. Amikor a világ
a kudarcaid alapján akar meghatározni, Isten megváltottnak nevez. Amikor mások a múltadra redukálnak, Isten újnak nevez. Amikor a körülötted lévő hangok megkérdőjelezik az értékedet, Isten kiválasztottnak nevez. Amit ő mond rólad, az nem törékeny és nem idéglenes. Nem változik a kultúrával, hangulatokkal vagy félreértésekkel együtt. Az ő igazsága szilárd marad akkor is, amikor minden más bizonytalannak tűnik. Ezért kapaszkodj abba, amit ő mond rólad. Ne csupán javaslatként, hanem olyan igazságként, amely megtart, amikor minden más bizonytalanná válik. Térj vissza Isten szeretetéhez, az ő hangjához, amikor a zaj túl erőssé válik. Hadd legyen az ő szava, az ő szavai, az a hely, ahol újra felépíted annak megértését, hogy ki vagy. Nem kell küzdened azért, hogy olyan emberek meglássanak, akik soha nem érthetnek meg teljesen. Isten már most is teljesen ismer téged, és mégis teljesen szeret. Kedves testvéreim, kedves Magyar Rádió hallgatók, ilyen a jó Isten, igen. Igen. Megsebez, amennyire szükséges ahhoz, hogy a deformálódást helyre tudja állítani. Furcsa azt hallani, hogy Isten fájdalmat okoz. Pedig gyakran a terápia fájdalmas tud lenni, rosszul rögzült, kificamodott, becsipődött, és néha egyenesen befagyott részeket kell helyre tenni, hogy idővel jól, azaz egészségesen tud működni. Ő megsebez, de be is kötöz. Olykor az őszintesség is fájhat. Amikor feltárjuk magunkat valakinek, akit szeretünk, feltépünk sebeket, de ezek a sebek csak úgy gyógyulnak, ha hozzáérünk. És a fájdalom azt jelenti, hogy élsz. Jelzi, hogy baj van, valami sérült, ez a fájdalom az is, ami a gyógyulás folyamatában is megjelenik, nem baj, ha fáj. Ez a fájdalom idővel gyógyuláshoz vezet. Adj türelmet, hogy el tudjam viselni a gyógyulással járó fájdalmakat. Hadd nézzek szembe ezzel a hittel tudva, hogy a jó Isten nagyobb mindennél, mint ami az életemben van. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvéreim, nagy ajándék Isten gyermekeinként élni. Állandó újrakezdésben, és a jó Istennek a segítségével, amely nem mindig úgy jön, ahogy mi szeretnénk. De olyan jó tudni, hogy a jó Isten egy hűséges Isten is. Mindazt, amit eddig hallottunk, amiről beszéltem, tényleg a szűzanya lelkületében olyan szépen ott van. Nehogy azt gondoljuk, hogy az ő élete könnyű volt. Egyáltalán nem volt könnyű. De mindig ott volt az a hit, az a gyermekség, az az igazi kapcsolat közte és Isten között, amely mindig erőt adott neki. Tegnap ünnepeltük Sarlós Boldogasszony ünnepét, a vizitáció ünnepét. Mária sietve megy Erzsébethez, hogy ott legyen vele és segítsen neki. Tudta, hogy mennyire szüksége van Erzsébetnek rá. Én hiszem és tudom, hogy a boldogságos szűzanya hozzám, hozzád is. Ilyen készséggel siet, ilyen nagy szeretettel, mert tudja, hogy mire van igazán szükséged, és hogy mire van igazán szükségem. Adja jó Isten, hogy mindannyian tudjuk megélni, megtapasztalni szűzanyának ezt a szeretetét. Rajta keresztül pedig azt a folyamatot, hogyan Isten vezeti az életünket.
köszönöm a szűzanyának, hogy hozzám is siet, és minden gyermek ijesz. Ő tudja, hogy mennyit kell nálam legyen, 3 hónapot? Akár csak Erzsébetnél? Vagy 1-2 napot? Ő tudja. Akkora ajándék beletekinteni a szűzanya szívébe, és meglátni azt az Istent, aki minden helyzetünkben mellettünk van. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai napon is. Hálás szeretettel is, őszinte szívből kérem, hogy hordozzanak imádságban. Hordozzuk egymást imádságban is. És igen, akkora ajándék, hogy Isten gyermekeiként a szűzanya szívében és szeretetében is ott lehetünk. Hajlák Attila István plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Mikrofonnál Fülöp Zsombor köszönti Önöket. Mai műsorunkban tovább haladunk, tovább folytatjuk a bencés lelki írónak, Anselm Grün atyának a vágyaink, azaz hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk című könyvének az ismertetését, olyan szépen beszél az ember vágyairól, továbbá arról, hogyan az ember a vágyait felismerheti, és összenyalábolva az élete forrásaivá teheti az ember az ő vágyait. Elérkeztünk ahhoz az alcímhez, amely így szól, a jelen valóságnak a gondja. Martin Heidegger szerint az ember lényegénél fogva olyas valaki, aki aggódik. Maga a jelen valóság a gond. Számára a világban való lét az önmagáért és a létezéséért való aggódást jelenti. Az aggodalom nyugtalanná teszi az embert, és soha nem hagyja pihenni. Rabszolgává teheti az embert, aki már csak a saját gondja körül forog. Ha az egyik gond megoldódik, már is jelentkezik a következő. Martin Heidegger a gondról szóló római fabulát idézi, a kúrát, aminek jelentése a gond, amely személyesen mutatja be nekünk a gondnak a jelenségét. Így szól ez a kis történet, amikor egyszer a gond egy folyón kelt át, agyagos földet pillantott meg. Elgondolkodván vett belőle egy darabot, és formázni kezdte. Miközben a művéről gondolkodott, magában hozzálépett Jupiter. A gond megkérte őt, hogy leheljen lelket a megformált agyag darabba. Jupiter ezt készséggel teljesítette. Ám de amikor teremtményének a gond a saját nevét akart adni, Jupiter megtiltotta azt, és azt követelte, hogy inkább az ő nevével nevezzék el. Miközben a gond és Jupiter a névről vitatkozott, felbukkant Tellus, azaz a Föld is, és azt kívánta, hogy a teremtmény az ő nevét viselje, hiszen ő meg a testének egy darabját kölcsönözte neki. A vitázó felek Szaturnusz kérték fel döntésbírául. Szaturnusz a következő igazságnak tűnő döntést hozta. Te Jupiter, mivel te adtad neki a lelket, halálakor visszakapod azt. Te pedig Föld, aki a testet adományoztad, visszakapod majd a testét. Mivel azonban elsőként a gond formázta meg ezt a lényt, ezért ameddig csak él, a gond lesz. Mivel pedig vita folyik a nevéről, homónak kell nevezni, mert a humuszból, azaz a földből lett. Eddig tart a kis római fabula, idézet. Az ember egész jelen való létét, tehát maga a gond határozza meg. Amíg él, az ember a gondé. Csak a halálban engedi el a felette való uralmat. Akkor az ember a földé és a teremtőjé lesz. A rómaiak ebben a fabulában nagyszerűen foglalták össze a következő gondolatot. Mindent, amit teszünk, a gond határoz meg. A gond késztet bennünket a munkára, a létfenntartás megkeresésére, a jövő biztosítására és a vagyon növelésére, hogy végül aztán nyugodtan és biztonságban élhessünk. Azok az emberek, akik aggódásukkal szeretnék a kezükben tartani az életüket, egyszerre hősies erőfeszítésekről és rezignált lehangoltságról is tanúságot tesznek. Éppen mivel mindent kontrollálni akarnak, csúszik ki az életük újra meg újra az ellenőrzésük alól. A fáradtsággal felépített rendszer hirtelen megint összedől. Na de az ember hogyan juthat el az aggodalomtól a bizalomig?
Az Úr Jézus Krisztus meg akarja szabadítani az embert az aggodalmaktól és az ellenőrzési kényszertől. Arra hív bennünket, hogy az aggodalmaskodás helyett bízzunk. A bizalom megerősíti bennünket abban, hogy ne keringjünk állandóan saját gondjaink körül. A Biblia egyetlen másik szövegét sem érte azonban annyi kritika, mint ezt, amelyik az aggodalomról szól. Valóban reális kérdés ez, teszi fel a lelkiíró. Nem kell gondoskodnunk a jövőről. Nem felelőtlenség, ha nem törődünk a holnappal. Ernst Bloch úgy véli, hogy a szöveg a kereszténység gazdasági naivitását mutatja meg. De mit akar ma Jézus mondani nekünk ezzel az intésével, hogy ne aggódjunk? Az alternatív életstílusnak ad létjogosultságot, amely a polgárság szemére hányja a munka hangsúlyozását és a vagyon hamis felértékelését. Ez is lehet egy kérdés. Akkor kaphatunk képet arról, hogy a bennünket hajtó nyugtalanságot okozó aggodalomra Jézus igéje hogyan adhat választ. Ha pontosan megvizsgáljuk a szöveget, a görög aggodalom, merinnászó, aggódó vagy valamiről való aggodalmaskodó gondoskodást jelent. Továbbá arra is utalhat, hogy valaki nagyon izgul valami miatt, valami szorongással telve vár, fél valamitől. Gyakran viseli magán a valami miatt szomorúság vagy a szenvedés színezetét is. A görögök a kínzó és gyötrő aggodalomról is beszélnek, amely uralja az embert. Ennek a fajta aggódásnak mindig köze van a félelemhez. A félelem keltette cselekvés, a jelen való lét miatt gyakorlatban alkalmazott félelem. A félelem az oka annak is, amikor az emberek Sziszifuszhoz hasonlóan mindent kontrollálni akarnak. Félnek a belső káoszuktól, és ellenőrzésük alá szeretnének mindent vonni. Ám éppen az ellenkezőjét érik el. A káosz áttöri a kontrollt, és minden aggódás sikertelennek bizonyul. Erre a szorongó, önmagunkért való aggódásra gondol Jézus ebben a beszédben, és két képben ad nekünk választ. Először is a madarak képével, akik nem vetnek és nem aratnak, ez a férfinek a munkájára utal. A mezők liliumainak képével, akik nem fáradoznak és nem fonnak, a nők asszonyokra jellemző munkára utal. A munka mindkét fajtája jó, ám az ember bele tudja magát hajszolni a munkájába. Ahelyett, hogy az Isten gondoskodásába vetett bizalommal dolgozna, teljes félelemmel úgy véli, minden tőle, a saját munkájától függ. Végeredményben az attól való félelem hajtja, hogy rosszul jár, hogy nem tud eleget birtokolni. Ez a félelem átjárja a munkáját, akadályoz abban, hogy örömét lelje benne, és teljes odaadással kreatív lehessen. Ilyenkor a munka már csak az aggodalom és a félelem kifejeződése. Hajszolja és állandó nyugtalanságba tartja az embert. Na de mi a félelem elleni szer? Teszi fel a lelkiíró a kérdést. Megélni a pillanatot. Érthető, hogy az ember aggódik az életéért és a jövőért, mert a jelen való lét ebben a világban veszélyeztetett. Ám létbizonytalanságának nem szorongó aggodalmaskodáshoz, hanem bizalomhoz kell vezetnie. Bízni abban, hogy maga Isten gondoskodik róla. Sziszifusz a halhatatlanságot akarta elérni.
Valószínűleg ez áll minden kontrolláló kényszer hátterében. Az ember nem szeretne beletörődni a halandóságba, a halhatatlanságot szeretni elérni, mindent ellenőrzés alatt tartani, még az életét is. Jézus másik utat mutat nekünk, arra hív bennünket, hogy most, a pillanatban éljünk, ahogy a madarak és a liliumok is most, egyszerűen a pillanatban élnek. Ez egy másik valóságra, Isten országára irányítja a figyelmünket. Ezért elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok, mondja az Úr Jézus. Ez nem a földi élet biztosításáról, hanem arról szól, hogy Isten uralkodik bennem. Ha Isten uralkodik bennem, akkor eltűnik annak a félelme, hogy nekem kell mindent uralmam alatt tartanom, hogy az életem felett is én akarjak úr lenni. Ha csak önmagamban és félelmeim körül keringet, egész életemet felfalja az aggodalom és a nyugtalanság, telve állandóan az óvintézkedések új útjait fogom kutatni. A tekintetemet Isten országára vettem, az viszonylagossá teszi az aggodásomat. Bármilyen magas szintű biztosítást is kötök betörés ellen, megakadályozni mégsem tudom annak bekövetkeztét. Bármilyen sokat is fizetek életbiztosításra, egyetlen nappal nem tudom meghosszabbítani vele az életemet. Nincs biztosítékom az egészséges életre és a magas életkorba. Isten kezében vagyok. A lényeg az, hogy eljön Isten országa, és Isten uralkodik bennem is. Ha Isten uralkodik bennem, akkor szabad leszek a gyötrő aggodalomtól, akkor Isten megszabadít engem ennek a világnak a bálványaitól, amelyekbe szorongva kapaszkodom, és azoktól, amelyek addig nem hagynak megnyugodni, amíg nem leszek egészen az övék. Felfedezném a kincseket a mennyben, erre is meghív az Úr Jézus Krisztus, de hogyan? A szorongó aggódalom elhomályosítja a lelket. Erről Homérosz így ír a Sziszifuszt jellemezve, csurgott sok verítéke fejét a kavargó por borította, írja az Ödüsszeiában Homérosz. Az aggodalom oda vezet, hogy erőszeszítéseket teszünk, ám a megerőltetéstől verejtékezni kezdünk. A fejünket köd borítja. Csak illúzió, hogy a kezünkben tudjuk tartani az életünket. A vágytól elködösült fej értelmetlen kiadásokba és óvintézkedésekbe fog hajszolni minket. Jézus meg akar szabadítani bennünket a szorongó aggodalomtól, azért, hogy észszerűen vállaljunk felelősséget önmagunkért és családunkért. Az igazi művészet az, hogy gondoskodunk a jövőről, és közben az aggodalomat újra meg újra elengedjük. Azt kell megtennem, ami a feladatom, és aztán bizalommal át kell adnom magam Istennek. Gazdasági vezetőként 36 éven át kellett gondoskodnom arról, írja Anselm Grün, hogy az apátság megbízható anyagi alapokon álljon, és a munkatársak biztos munkahelyet remélhessenek. Ám azt is megtapasztaltam, milyen veszélyeztetettek a földi kincsek. Gazdasági munkám során új értelmet nyert számomra Jézus igéje. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsdamarja, és ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset magatoknak, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott van a szíved is, mondja Máté evangéliumában. A pénz és azok az épületek, amelyeket a pénz segítségével építettünk, hamar elpusztulhatnak. A
A pénz elveszíteti az értékét, a kölcsönöket nem fizetik vissza. Semmi sem biztos. Ekkor Jézus a mennyben levő kincsekre irányítja a figyelmünket. Valószínűleg a jó cselekedetekre gondol. Ám a kincs lehet a lélek belső gazdagsága is. A kincs a valódi önmagunkat jelképezi. Ezzel a kincsel kell törődnünk. Ez a kincs azonban, mondja Jézus, a szántóföldben elásott kincsről szóló példabeszédben, lelkünk szántóföldjében rejtőzik. Be kell piszkítanunk a kezünket, hogy eljussunk hozzá. Azaz át kell ásnunk belső káoszunk szennyén, hogy lelkünk mélyén felfedezzük a kincset. Ahelyett, hogy szorongva aggodalmaskodunk, és biztonságunkért aggódunk, legyen fontos számunkra Isten országa. Ez a kép azt jelenti, hogy Isten uralkodik a szívemben, és valódi lényem felé fordít. Afelé, az egyszeri kép felé, amelyet Isten alkotott magának rólam. Isten országa bennem, a lelkem mélyén rejlik, vagy ahogy Jézus Máténál mondja, szívem rejtett szobájában. Ha befele haladok, lelkem rejtekébe, akkor ott felfedezem Istent, aki bennem uralkodik, és ott szabad leszek aggodalmaskodásaimtól. Ha érintkezésben vagyok a csend neke helyével, akkor életem helyes irányba tart. Akkor fogok igazán élni lényemnek megfelelően, igaz és becsületes módon. A csend belső helyén véget érnek a gondok. Ide nincs belépésünk. Itt szabad vagyok minden kényszertől, hogy kontrolláljam önmagam és az életem. Amikor eljutottam a csend belső terében, a bennem lévő Isten országába, akkor valóban együtt mondhatom Avilai Szent Terézzel, elég egyedül Isten. Akkor megtapasztalom, hogy többé semmire sem kell aggódnom, és semmiért sem kell. Akkor már nem kell azzal törődnöm, hogy teljesítem-e az emberek elvárásait és igényeit, mert az emberek nem tudnak belépni elvárásaikkal és ítéleteikkel ebbe a térbe. Ebbe a belső szobába félelem sem hatolhat be. Egy pillanatig megtapasztalhatom, hogy megvan mindenem, amire szükségem van az élethez. Itt elmúlik a gazdasági jövő miatti félelmem, és nem azt jelenti, hogy nem kell felelősségteljesen kezelnem pénzügyeimet. Ám létezik bennem egy hely, amely érintetlen ettől, ami igazi szabadságot és békességet ad nekem. Ebben a térben egyetlen gond sem gyötör. Teljesen mindegy, mi fog történni velem, tudom, Isten bennem van. S ahol Isten, a titok bennem lakik. Ott otthon érezhetem magam, ott a világ minden védtelensége és bizonytalansága ellenére Isten körülölel és tenyerén hordoz. Isten az egyedüli szabadulás az ember aggódásából. Jézus a gondatlanságról szóló szavaival utat mutat nekünk, hogyan váljunk szabaddá az önmagunkért szorongó aggódásunktól, valamint a biztonság utáni és az élet minden eshetőségével szembeni óvintézkedés utáni vágytól, tovább attól a késztetéstől, hogy minden kontrollálni akarjunk. Az út a szabadsághoz a csend belső terén át vezet, amelynek segítségével felfedezhetjük, hogy bennünk rejlik Isten országa. Ott, ahol Isten országa fontos számunkra, szabadok vagyunk a vágytól. Ott bensőleg megnyugszunk. Ezt a fajta szabadságot kívánom én a kedves rádió hallgatóknak, hogy ezt tapasztaljuk meg, hogy Isten országa bennünk van. Innen folytatjuk majd a következő adásban. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Dél van, megszólaltak a harangok, és első péntek lévén mi is imára hívjuk Önöket. Ajánljuk fel ezt az imát elsősorban a szűzanya szeplőtelen szíves szándékaiért, de imádkozunk közösen minden kérésért, szándékért, amelyeket szeretnénk a Jóisten elé hozni.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, töltsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő

szeretettel atad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva, minket is egy szülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, élet szentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigasszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dermet lelkemmel porba roskadok. Ígéddel éltes engem.
1: Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál. Taníts meg rendelkezéseidre.
0: Döntéseid útját add megértenem. Csodás tetteiden szemlélődöm.
1: Dúlt lelkem könnyes a kintól. Igéddel emelj föl engem.
0: De tarts távol engem a hazugok útjától. Jóságodban add nekem törvényedet.
1: Döntöttem, a hűség útját választottam. Végzéseidhez tartom magam.
0: Döntéseidhez tapadok, Uram. Ne engedd, hogy szégyent valljak.
1: Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
1: Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom. Szolgáltass nekem igazságod, Uram, mert ártatlanul élek. És ingadozás nélkül rád hagyatkozom.
0: Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem. Tisztítsd meg szívemet, lelkemet.
1: Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen. Igazságod szerint járok kelek.
0: Nem ülök hitvány emberek közé. Alattomosokkal nem járok együtt.
1: Gyűlölöm a gonoszok hordáját, és nem ülök istentelenek közé.
0: Ártatlan szívvel mosom kezemet, és úgy járom körül oltárodat, Uram,
1: hogy hangos szóval zengjem dicséreted, és hirdessem csodás tetteidet.
0: Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát.
1: Ne ragad el lelkem a gonoszokkal, se életem a vérengzőkkel.
0: Teli az ő markuk gonossággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük.
1: Én azonban fedhetetlenül élek. Szabadíts meg, és könyörülj rajtam.
0: Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom.
0: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Téged hívlak, Uram. Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan.
1: Mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak.
0: Hallgass meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok. Kezemet szent templomot felé tárom.
1: Ne védj egy sorba a bűnösökkel, és a gonosztevőkkel, akik társaikkal békésen beszélnek, de rosszat forralnak szívükben.
0: Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja könyörgésem szavát. Erőm az Úr és védő pajzsom.
1: Szívem benne bízott, és ő megsegített, örvendezik a szívem. Énekemmel adok hálát neki.
0: Népének erőssége az Úr. fölkentjének szabadulása és menedéke.
1: Szabadíts meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Légy pásztora, és te vezesd mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített.
1: Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számba csatlakoztak az Úrhoz.
0: Megőrizték Isten végzéseit
1: és minden parancsát.
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol Urának és Istenének vallotta fiadat. Segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehettünk ebben a mai imában is. Mielőtt elbúcsúznánk, elmondanám önöknek, mit is hallhatnak még a továbbiakban. Első péntek lévén nem sokára szentségimádást közvetítünk, abba kapcsolódhatunk be, majd 13 órától Budapestre kapcsolunk, ahonnan első pénteken, ahogy megszokhatták, mindig onnan fogadják az ima szándékaikat, majd közösen fogjuk imádkozni a 4 magyar nyelvű Mária Rádióval a Fájdalmas Rózsafűzért. 14 órától Angyalok citeráján Zalder Évával, 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-kor fogadjuk ima szándékaikat és az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Jézus szíve engesztelés lesz, 16 órától ígéző. 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. 17 órától fogadjuk az ima szándékaikat, majd a Világosság rózsafűzérét fogjuk imádkozni, és a Jézus vére litániáját. 18 órától a Csíksomlyói kegytemplomba kapcsolunk, ahonnan egy emlékszentmisét fogunk közvetíteni, majd 19 órától Aknasugatagról is közvetítünk egy szent misét, azután a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órától az Úrangyalát fogjuk imádkozni, 19 óra 5 perctől pedig Tibor atya evangéliumi elmélkedéseit hallhatják, azután majd egy újabb elnézést kérek, 20 órától lesz akkor a református fél óra, 20 óra 30 perctől pedig az élővíz folyóit hallhatják Margulescu Kotizóval, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért, 21 óra 25 perctől a fiffentyűt hallhatják, 22 órától pedig a Zsolozsma kompletóriumát fogjuk imádkozni, 22 óra 10 perctől pedig vérasztás az Úrral, ebbe tudnak majd bekapcsolódni. Mi megköszönjük szépen, hogy velünk tartottak, hogy együtt tölthettük ezt a mai délelőtöt is. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból, áldott szép délutánt és szép hétvégét kívánva mindenkinek.
1: Jukodi Beáta
0: és Szűcs Timea,
1: dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szentségimádást közvetítünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi stúdió kápolnájából Barbus Péter, a Szent József Plébánia templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat Ladgyel. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, béke fejedelme, te azt akarod, hogy családjaink békében éljenek, egyetértés uralkodjék a házastársak, szülők és gyermekek, idősek és fiatalok között. A béke országa akkor fog eljönni, ha mindannyian készek leszünk elfogadni annak előfeltételeit, ha képesek leszünk szeretettel adni magunkat egymásért. Dicsőtelek téged a békében élő családokért, mert szeretetükkel egymást szolgálják. Áld meg őket, és ott, hogy el ne fáradjanak ezen az uton. Áldott légy, mert azokat a családokat is a béke útjára vezeted, amelyeket most veszekedés, válás, erőszak oszt meg. Veszekedéseik legnagyobb kárvallottai a gyermekek, mert életükből elvesznek a lelki értékek. Áldott légy, mert az ilyen családokat is szeretettel hívod, hogy békéd útjára vezetve megerősítsd őket, és ha elfogadják békédet, akkor saját életükben is tapasztalják, hogy kezet nyújt, csókot vált egymással az igazság és a béke. Jézus Krisztus, béke fejedelme, köszönöm neked a békességszerző szavakat, amelyeket a kereszten halálod előtt kínzódóért imádkoztál. Köszönöm neked a békét, amely a leírhatatlan szenvedések tengerében eltöltött. Köszönöm a szeretetet, amely imádkozott ellenségeiért. Ez a béke útja, ez a megbocsátás is, a megbékélés, az imádság is, az áldás útja. Jézus jól tudott, hogy szívünk megállás nélkül a békét keresi, s hogy nem lehetünk boldogok, ha ellenségeskedünk, ha nem békélünk meg veled és a körülöttünk élő emberekkel. Jézusom, miközben köszönetet mondok neked a szeretet erejéért, melyel megbocsátottál, ugyanakkor megnyitom előtted a szívemet is, mindazok nevében, akik haragban élnek, s akiknek a szívében nincs a megoszlást ledőzni képes szeretet. Jézus, béke fejedelme, adj nekünk erőt a kiengesztelődéshez és a megbocsátáshoz. Amen.

Jézus szentséges szíve, minden szív királya, imádattal borulok le előtted, és hálát adok lángoló szeretetedért. Szívből óhajtom, hogy jöjjön el a te országod. Vigyázz reám, hogy bármi történjék is, el ne távolodjak tőled, sőt, egyre jobban ragaszkodjak hozzád. Tarts távol a bűntől, erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Jézus szentséges szíve, egész életemet arra szentelem, hogy téged szeresselek, szolgáljalak, és mindenben téged kövesselek. Nélküled minden hiába való, de veled már most enyém a mennyország boldogsága. Add áldásod, hogy erről hitelesen tanúskodjam testvéreim között. Mária, Jézus után a tiéd a legszeretetleméltóbb és legtökéletesebb szív. Taníts meg rá, hogy fiadat napról napra egyre jobban szeressem. Mivel a mennyben Jézus közvetlen közelében élsz, járj közben, értünk is. Amen.

Uram Jézus Krisztus, szent szívednek ajánlom magamat és egész életemet, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömet és szenvedésemet, hogy téged dicsőítselek és szeresselek. Legyen egész életem tiéd, aki mindig szeretsz engem. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadjak. Szelíd és jóságos szív, add meg nekem a végső bűnbánat kegyelmét, légy biztos menedékem, halálom óráján, és vezess be országodba. Hiszen tudom, és hiszem, hogy Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Éppen ezért kérlek, engedd elhunyt drága szeretteinknek is, és nekem is gyarló hívednek, hogy egykor e földi bajtól, bútól, küzdelemtől és gyötrelemtől megszabadulva megpihenhessek szentséges szíveden. Amen.

Jézusom, kopogtatni szeretnék a te szíved ajtaján, kérni és könyörögni jöttem a te mindenható, szerető szívedhez. Te tanítottad, hogy kitartóan és álhatatosan kell imádkoznunk. Én is így teszek. Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a te jóságos, részvéttel teljes, nagykegyelmű szívedet. Így teszek, hogy elnyerhessem gyógyító kegyelmedet, amelyet most kérek tőled, és amelyre oly nagy szükségem van. Hozzád jövök, és kérlek, te adj nekem enyhülést. Hozzád kiáltok, kérve a te könyörületességed, segítsen szükségemben. Amen.

Ó, megváltóm szent szíve, könyörülj rajtam a te nagy irgalmasságod szerint. Irgalmasság szent anyja, Mária, hozzád is folyamodom ügyemben. Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek, szent fiat szíve előtt. Könyörgök hozzád, légy szószólóm, és tárt Jézus szentséges szíve elé kérésem. Nevesd meg könyörgésemet szükségem idején, hanem oltalmazd meg engem, és segíts rajtam, ó dicső, ó áldott szűzanya, valamennyiünk édesanyja, közben járója és szószólója. Engeszteld meg szent fiadat, ajánlj és mutasd be minket szent fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Amen.

Megváltó Jézusunk, felénk kitárt megsebzett szívedben látjuk a végtelen szereteted, mely nem csak a nyomorult bűnösök menedéke, hanem a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje és szükségünkben segítünk. Most hozzád fordulva arra kérünk, hogy fogadd gondviselő szeretetedben családjainkat, barátainkat, az értem imádkozókat és a velem vagy nálam jobban szenvedő embertársaimat is. Bocsásd meg vétkeinket, leborulva kérlek, segíts rajtunk minden szükségünk idején. Ó, szeretetteljes szív, légy kegyes megpuhítani az elkeményedett szíveket, enyhíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkek gyötrelmeit. Légy menedéke a haldoklóknak, vigasztalója a szenvedőknek. Végül, ó, szeretett szíve, légy minden dolgomban, de legfőképpen halálom óráján, légy biztos menedéke megriadt lelkemnek. Azon rettenetes pillanatban fogadj el irgalmad ölében. Ó Jézus, szentséges szíve, bízom benned, ne engedd, hogy elvesszek. Amen.

Jézus fenséges szíve, örök életünk reménysége, áldott szív, mely életre hív, melyből értünk vér és víz fakadt, hogy lemossa bűneink végső áldozatként meghasadt. Jézus jóságos szíve, néked ajánljuk életünk, kérünk, cseréld ki a mi szíveink, hogy érezhessük szerető szíved melegét, s eképp szeressük mi is testvérünk, viselvén együtt életünk nehezét. Amen.

Ó Jézus szentséges szíve, önsd ki áldásaid bőségét az egyházra, szentatyánkra és az egész papságra. Adj kitartást az igazaknak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket, légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre szereteted uralmát. Amen.

Jézus, szíved oly csodálatos, a szeretet benne, mint virág illatos, mely egyre ontja illatát mindenkire egyaránt. Ó Jézusom, szíved fedjen engemet, és fakasszon bimbót szívemben a te szereteted, hogy csak benned és általad szeressek bárki mást. Kérlek, űzz szívemből a gonosz minden varázsát, s add nekem a te szívednek jóságát. Jézusom, fölajánlom imáimat a te szíved szándékára, ott és akkor használd értékét, hol a legnagyobb szükség van rá. Amen.

Jézus szíve, neked adom mindenemet, értelmemet, hogy felvilágosítsd szívemet, hogy irányítsd akaratomat, hogy megerősítsd nyomorúságomat, hogy meggyógyítsd szívemet, hogy feláldozd lelkemet, hogy megments engemet. Amen.

szeretetre méltó üdvözítő. Attól a kívánságtól indítatva, hogy lelkem hálás érzelmeit irántad kinyilvánítsam, és bűneimért valamennyire elégtételt nyújtsak, magamat legszentebb szívednek szentelem, és teljesen neked ajánlom magamat. Azon felül fölteszem magamban, hogy kegyelmed jó voltából téged soha többé megbántani nem akarlak. Amen.

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak téged, hiszek benned, szeretlek téged, és bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává, és minden kívánságodnak megfelelővé. Add, jóságos Jézusom, hogy én benned, és te én bennem élj. Védj meg veszedelemben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem egészségét, add áldomást minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Amen.

Jézusnak szeretettől lángoló szíve, az isteni szeretet végtelen kiáradása. Imádlak, szeretlek és egyesülök szentséges szíved szándékával, óhajtva, hogy ezután mindig csak szeretetedből éljek. Szent szíved sugallata szerint kívánok ezután eljárni mindig és mindenben. Meg akarok halni a bűnnek, csak általad és érted kívánok élni. Jézusom szerető szíve, mindent elfogadok, egyesülve jóságos szíveddel, bármi ér is, magam és mások bűneinek engesztelésére. Szerető szív, légy biztos menedékem, életem minden szakában, és majd halálom óráján. Amen.

0: Jézus béke fejedelme, te arra tanítottál bennünket, hogy e világ nem adhat békét, mert a béke tőled származik. A fiatalokra ma óriási veszély leselkedik. Mindenki béke után áhítozik. Ám jöjj, de sokan nem lelik meg. Hamis proféták áldozatává válnak, olyanékéve, akik békét hirdetnek, de egy szót sem szólnak megbocsátásról, kiengesztelődésről, igazságosságról és szeretetről. Sokan a kábítószer, az alkohol, a féktelen élvezetek útjára lépve a világ törvényét követik, ám az nem biztosított békét a számukra. Jézus, utasd meg magad nekik, légy az ő békéjük, hogy minden fiatal elmondhassa Szent Ágoston szavaival, nyugtalan az én szívem, Istenem, amíg benned meg nem nyugszik. Jézus béke fejedelme, légy ifjúságunk békéje. Jézus béke fejedelme, áldj meg minket, akik itt egybedültünk, ajándékozz nekünk a te békédet. A te békét áldott harmataként szálljon le minden nyugtalan szívre, minden szorongással teli félelemben élő szívre, minden elkeseredett, sajgó szívre. Hárítson el minden békétlenséget, minden viszályt családunkból, közösségeinkből, az egyházból és a világból. Azok, akik a szenvedés miatt veszítették el békéjüket kegyelmed erejével, nyerjenek vigasztalást. Azok, akik képtelenek megbékélni másokkal, képtelenek megbocsátani, nyerjék el a béke kegyelmét, hogy összetartásban éljenek. Dicsőíts meg nevedet, béke fejedelme, mindenkiben, akinek beteg a lelke és a teste. Áldj meg minket a béke királynőjének közben járására, te a kérsz és uralkodon, örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az örök atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szügyanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az Isten igével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a minden erénynek mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a minden dicséret a legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mert a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben a mennyei atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketörés, nagy irgalmú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az életi szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával áldöfött szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk!
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve haldoklók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelídi, solázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fia szívre és a dicséretre és elégtételre, amit a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik jóvamadért esdekelnek, adj megengeszted a bocsánatot, Szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az emberiség felajánlása Jézus szentséges szívének. Urunk Jézus, az emberekre árasztott szeretetedet sokan hálátlanul közömbösséggel, hanyagsággal is megvetéssel visszanozzák. Ime, mi leborunk oltáról előtt, és őszinte tiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnös közönségéért és a sírelmekért, melyeket szeretett legméltóbb szívedet minden oldalról illetik. Mély fájdalommal először is a magunk számára kérjük irgalmadat, készek vagyunk önkéntes engeszteléssel elégtételt nyújtani nem csak a saját magunk bűneiért, hanem mások vétkeikért is, akik az üdvösség útjától messze tévedtek. Nem követnek téged, a pásztort és vezért, meggátolkodtak hitetlenségükben, lából topossák keresztségi fogadásukat, és lerázták törvényed édesigáját. Mindezeket a szánandó bűnöket összesen is általában is kiengesztelni törekszünk, egyenként pedig jóvá tenni akarjuk. Az életmód is az öltözködés fényűzését és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan törvetését az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok megszegését, a te nevedre és szentjédre szólt szörnyű káromlásokat, a te földi helytartód és popságot gyalázását, magának az isteni szeretet szentségének mellőzését, vagy szentség töréssel illetését, a nemzetek nyilvános bűneit, amelyekkel az általad alapított egyház jogai és tanítás ellen szegülnek. Ó, bárcsak jóvá tehetnénk ezeket a megbántásokat, hogy téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk azt az áldozatot, amelyet a kereszten atyádnak bemutattál, és oltárainkon naponként megújítasz. Hozzácsatoljuk a szizanya, a szentek és a jámbor hívek engesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik, kegyelmet segítségével, erősíttel, tiszta erkölcsökkel az evangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért. Amennyire csak tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek. A boldogságos szűz közbenjárására fogadd el, kérünk, legkegyesebb Jézus, készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkban és szolgálatodban a végső álhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és minnyájon eljussunk abba a hazába, ahol te az atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hoztad ránk, ott kérünk, tested is vére szent titkát tud tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelni élvezzük, aki őszi

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi stúdió kápolnájából. Barcbusz Péter a Szent József plébánya templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk. Vigyázzanak magukra és egymásra. Kívánok önnek Istentől megáldott szép napot. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Örömmel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Jól hallották, ma is élőben fogadjuk telefonszámon ima szándékaikat. A 061-374-0904-es telefonszámon.
1: A mai nap a négy magyar nyelvű Mária Rádió is bekapcsolódik a budapesti Mária Rádió adásában, és várjuk azok kedves híveinknek is a telefonjait, ima szándékait, ima kéréseit, akik esetleg Felvidékről, illetve Erdélyből szeretnének telefonálni. Számokra is ugyanaz a telefonszám van, a 061-374-0904-es,

0: erre a telefon számra várjuk a kedves hallgatóknak a telefonhívásait és ima kéréseit.
1: Meddig tart az ima lánc ma?
0: Ma az ima lánc 12:30-ig, tehát 12 óra 15 percig, és 12 óra 15 perckor folytatjuk tovább a négy magyar nyelvű Mária Rádió rózsafűzér imádságával.
1: Köszönjük szépen János kiegészítését technikailag, és most várjuk a hívásaikat, a telefonszám elhangzott, és kérem, hogy éljenek a lehetőséggel. A mai napon, a hónap első péntekén Jézus szentséges szívét engeszteljük, és kérjük, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsőzzesség Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Szeretnék segítséget kérni, imádkozzunk közösen a fiam megtéréséért. Jó gyermeknek neveltem, templomba járó, rendes jó gyermek volt, és most öregségére elcsámborgott, és nem akar semmiképpen. Erre szeretnék valahogy segítséget kérni, imádkozzunk közösen az ő megtéréséért.
1: Nagyon jókor telefonált a hónap első péntekén, Jézus szentséges szívének ajánljuk fel ezt is, és önért is imádkozunk szeretettel. Isten áldja.
0: Várjuk továbbra is a kedves hallgatóknak a telefonhívásait. Mint ahogy az előbb mondottam, Felvidékről és Erdélyből is várjuk a kedves hallgatóknak a telefonjait. Ezt a mai imaláncot, imaszándékokat és a rózsafűzért az teljes mértékben mind a négy magyar nyelvű Mária Rádió élőben közvetíti. Tehát akinek van imakérése, azt nagyon szeretettel várjuk itt a Mária Rádió, Budapesti Mária Rádió stúdiójában. Telefonszámunk 061-374-0904-es.
1: Mária Rádió, tessék!
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imát kérni egészségemért, derekam további gyógyulásáért. Jó Isten, szabadítson meg ettől a rossz élethelyzettől. Családunk, rokonaink egészségéért, ismerőseink egészségéért, betegek gyógyulásáért. Egy súlyos betegekért is, egy súlyos beteg édesanyja gyógyulásáért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, a békéért, elhunyt drága szeretteim lelküdvéért, családban elhunytakért, közelmúltban elhunytakért, tisztítóküzben szenvedő lelkekért, és a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért. Köszönöm szépen, dicsértessék a...
1: Köszönjük szépen mi is, és imádkozzunk együtt. És szeretettel köszöntöm még egyszer a négy nyelvű, magyar nyelvű Mária Rádió hallgatók, és várjuk a hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon, mint ahogy János mondta, a Felvidék és Erdély Mária Rádiók is bekapcsolódhatnak az imaláncba.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Imád kérnék családom megtéréséért, egészségéért, munkalehetőségemért, és az életkörülményeimnek a rendezéséért, egészségért, halottaimért, tisztító tűzben szenvedőkért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönjük amen. Szépen! Mindörökké, amen! Mária Rádió, tessék!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném megköszönni az eddig kapott kegyelmeket, és kérem a Szűzanyát és a Jézuskát, hogy segítsenek, mert egy balesetem volt, és hétfőn megyek eredményét, és szeretném, ha közben jár ennek, hogy legalább már így jártam, hogy jó eredményem legyen. Úgyhogy, és nagyon szépen köszönöm a
1: kedvet. Természetesen imádkozunk önnel együtt, és önért is. Isten áldja.
5: Köszönjük a
1: mindenki, amen. Mária Rádió, tessék!
6: Köszönjük a Jézus Krisztus! Szerre fiaimért, György Alfred Kamelianus szerzetesért, és Pogány István Munkácsi plebánosért, illetve magyar hazám megtéréséért, Európa megtéréséért, a világ megtéréséért. még közös imádságot. Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amin együtt imádkozunk az ön kérésére is. Kedves hallgatóink, Emil nevű önkéntes társunk sajnos elhunyt. Ő itt takarított a Mária Rádióban, nagyon nagy szolgálatot tett, és gondoljuk rá imádsága és szeretettel. És minden önkéntes társunkra, aki beteg, vagy nem tud részt venni az imádságainkban, és akkor fogadjuk a következő hívást. Mária Rádió, tessék!
7: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, elnézést kérek, de első nap most magamról szeretnék,
1: tessék,
7: hogy
1: nyugodtan.
7: Fél éve körülbelül nagyon rossz a járásom, és ezért kérném a jó Istent, hogy gyógyítsa meg az én járásomat, hogy menjen ez újra, és másodszor pedig azt szeretném, hogyha a világban is béke lenne, meg ebben az országban, ami Magyarországban van, is helyre jönne minden. Ennyit szerettem volna.
1: Úgy legyen. Tehát még egyszer mondom a telefonszámot, 061-374-0904-es erdélyi és felvidéki hallgatóinknak is várjuk a kéréseit. Mária Rádió, tessék!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni egy nagybeteg fiatal édesapáért, most van néki egy 2 hónapos kisbabája, ő meg rákos, és most kap egy kezelést, imádkozzunk érte közösen. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi, és természetesen mindenkiért, aki nem tud telefonálni, azokért is. Imádkozzunk elhunyt András, Henriett, Sándor és Péter lelkeüdvért, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is.
9: Közös imát szeretnék kérni a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat tagjaiért, akik Venezuelában dolgoznak a földrengés sújtotta területen. Kísérje Isten áldása életüket, és adjon erőt ehhez a nagyon nehéz munkához.
1: Mária Rádió, tessék!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni. Most hallok egy főférjemé 86. évében. Távozott, nagyon jó ember volt. Köszönöm szépen.
1: Együtt érzünk önnel, és imádkozunk, és kérem közben a hallgatókat, hogyha adásba kerülnek, akkor kapcsolják ki a rádiókészüléket. Köszönöm a megértést. Mária Rádió, tessék!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni.
1: Tessék mondani, hallgatom.
11: Elhunyt édesanyámért, nagyszüleimért, ismerősökért, rokonokért, hazánkért, hogy békesség és szeretet bejönjenek, és Jézus szentséges szívét kérem, hogy legyen velem, ahogy eddig is vezetett. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
1: Köszönjük a hívását. Hát még egy telefon tudnánk fogadni, ha éppen most jönne be, de ha nem, akkor megköszönöm a kedves hallgatóik telefonját, és mint ahogy János is elmondta, 4 magyar nyelvű rádió Rózsafüzér imádságába kapcsolódhatunk, és önök is kapcsolódhatnak be, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További békés, imádságos, szép napot kívánok a hónap első péntekén Szigler Lujz és Baracskai János közreműködésével.

0: imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztust!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzért a Mária Rádió Kárpát-medencei családjaival közösen imádkozzuk. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy, amint földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Uram, ki hinné azt, amit mi hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadó gyökér a tikkadt szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsejesen volt kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kínjainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó. Nem is vettük át semmibe.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig, mint egy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék, megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testi gégülő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévejgő juhok bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Önkéntesen vállalta, hogy feláldozzák, száját sem nyitotta ki, mint a leülés leszánt bárány. Elítélték, mint gonosztevőt, és halálra adták. Ki merte volna állítani, hogy jövője lesz még? Kivágták az élők földjéről, népen bűneiért vertem meg őt. Pedig nem művelt gonoszságot, hazugság nem fordult meg ajkán. Isten úgy találta jónak, hogy összetörje őt szenvedéssel.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

0: fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Minden ellenségemnek gúnytárgya lett belőlem, szomszédaimnak csúfja, félelme ismerőseimnek, aki meglát odakönt fut előlem. A szívekből, mint aki meghalt oly feledésbe estem én, olyan lettem, mint összetört edény. Hallottam én, sziszegnek rám sokan, körös körül körülem rettenet. Ellenségeim összesúgtak, és terveket koholtak, hogy elvegyék életemet. De én, uram, bizodalmamat beléd vetem, azt mondom, te vagy az én Istenem. Az én sorsom a te kezedben. Ellenségem és üldözöm kezéből ragadj ki engem. Orcád ragyogjon fel szolgád előtt, és irgalmaddal szabadítsd meg őt.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Áldalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Puszta Sándor, konszumátum est. Egyek már a kereszt és a test, úgy fonódik rá a durva fára, mit vére leps a pára, hogy eltorzul zsenge álla, s válla lekonyul, dultizma elernyed, s két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedne az atyai szigors epercben nő neki a szárnya. Azt hinnéd vége, pedig csak a kezdet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Amen. A fájdalmas rózsafűzér első tizedét a felvidéki, a másodikat a magyarországi, harmadikat az erdélyi, negyediket a magyarországi, az ötödiket a délvidéki stúdióból közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Mindörökké. Amen.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Július van, Szent Jakab hava, nyárhó, más néven áldás hava. Július 2-án a Sarlós Boldogasszony ünnepén a Római Katolikus Egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária a méhében Jézussal meglátogatta rokonát, az ugyancsak gyermeket, keresztelő Jánost váró Erzsébetet. Az ünnep liturgikus neve ezért Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. A 13. századtól július 2-án tartották, egészen a II. Vatikáni zsinatig, amikor is május 31-ére helyezték át. Mi, magyarok, régi szokás szerint július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és a katolikus magyarság minden munkáját a szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldogasszonynak nevezték el az ünnepet. Sarlós Boldogasszony, az aratás édesanyja és királynéja gondoskodik a szegényekről és az ég madarairól is. A szegények és a szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben és a fogságban gyötrődők pártfogója, a halottak oltalmazója. Ő a várandós édesanyák vigyázója is. Az ünnep vigiliájában emlékeztek meg Mária anyaságáról. Ez a nap adta alkalmát a szegény gondozásnak, az anyaság ünneplésének és az aratás szakrális kezdetének is. A boldogasszony megnevezést Szent Gellért püspök ajánlotta, így tisztelve a szűzanyát. A viszonylag késői ünnepet könnyű a többi Mária ünneptől megkülönböztetni. Az aratás patrónája Szűz Mária. A pap megáldotta a szerszámokat, de ténylegesen ezen a napon nem dolgoztak. Az aratás az ünnep másnapján, július 3-án kezdődött. Sarlóval az asszonyok arattak, és a férfiak kötözték a kévét. Boldogasszony látogatásáról. Ének Sarlós Boldogasszony ünnepére. Názáret helyéből hegyes tartományban sietséggel indul Szent Szűz Júdeában, hogy Erzsébet asszonyt megáldja házában Jézusnak anyja. Ti is zarándokok, már meginduljatok így kalauz után, bár bízvást fussatok, áldott üdvözletet angyallal mondjatok, veszi Szűz anya. Te is, ó én szívem, indulj buzgóságra, Szent Szűznek szép áldást mondj minden órára, hogy boldog kímulást nyerjen végórádra Krisztus szent anyja. Időn Szűz Máriát mezők mosolygással követik madarak ékes, szép szoblással, mi is járjunk vigan régi nagy szokással, Szent Szüzet áldván. Áldja Szűz Máriát Erzsébet víg szívvel, áldja Zakariás Szüzet megnyílt nyelvvel, áldja Szent János is titkos röpöséssel Jézusnak anyját. Mária Gábriel főangyaltól tudta meg az angyali üdvözletkor,

hogy idős rokona Erzsébet áldott állapotban van. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban Erzsébet segítségére lehessen, aki keresztelő Szent Jánost hordta a szíve alatt. E mai ünnep tartalma az a három hónap, amit Mária Erzsébet és Zakariás házában töltött, egészen keresztelő Szent János születéséig. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és keresztelő János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Mária és Erzsébet találkozásakor Erzsébet betelt Szentlélekkel, méhében megmozdult, azaz repesett a magzat. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária így szólt: lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedét, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta szívük szándékában a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak öröke megígért. Mária még ott maradt 3 hónapig, azután hazatért. Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál, hogy szűz lévén meggyümölcsöztél, imád Jézust értünk, akik te szültél. Szép liliomszál, szüzek virágja, könyörög érettünk Istennek anyja. Ó, mely ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója. Jankovics Marcell, Sarlós boldogasszony. Az ünnep hiedelem és hagyomány kincse nagyon gazdag. Virágszentelés, szegények istápolása, anyaság, de legfőképp az aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett fűszernövények és persze a gabonafélék szentnek számítottak, varázserőt tulajdonítottak nekik. E napon csak jelképesen dolgoztak, a szerszámokat megáldatták a pappal, a búzából koszorúnak, szenteltménynek, szobadísznek valót szedtek. Az aratást másnap szent rítushoz illő áhítattal kezdték. Tiszta fehér gyolcsuhában, levett kalappal a búza elé térdepeltek, és imát mondtak. A munkát a föld szent keleti sarkában kezdték, napkelet. Az első 2 kévét keresztbe rakták. Mindez az életet jelentő új kenyérnek szólt, és benne tudván tudatlan a sarló kasza alatt elhulló gabona istennek, akinek a kultusza Jézus Krisztus testének, a szent ostjának tiszteletében napjainkig töretlenül tovább él. Régi gyakorlat és hagyomány szerint sarlóval az asszony nép aratott, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. Közvetlenül ebből ered, hogy a nép szimbolikus szemléletében a szűzanya arat. Fiára hagyja, hogy gyűjtsön, és a búzát a konkoltól elvált.

Bálint Sándor ünnepi kalendárium. Sarlós Boldogasszony aránylag Kései Mária ünnep. A franciskánusok, az emberré testvérükké vált Krisztus apostolai kezdik először a 13. század folyamán megülni, illetőleg terjeszteni. Sarlós Boldogasszony ünnepe tisztelete egy század múlva, 1389-ben vált az egyházban egyetemessé. Hazánkban elsősorban föltétlenül az obszerváns ferencesség buzgolkodására vert gyökeret még a középkor végén. Igazából azonban a barokk világában bontakozik ki. Az obszerváns temesvári Perbárt fejtegeti, hogy a Magnificat tartalmazza mind az Úr imádságát, mind pedig az üdvözlégyet. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, egyezik ezzel, magasztalja lelkem az Urat, vagyis az égi atyát. Az első kérés, szenteltessék meg a te neved, benfoglaltatik ebben. Örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben. Második kérés, legyen meg a te akaratod ott, levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből, és felmagasztalta az alázatosokat. Harmadik kérés, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ott az éhezőket betöltötte jókkal. Negyedik kérés, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Ott, és az ő irgalmassága, amely megbocsátja bűneinket, nemzedékről nemzedékre száll az őt félőkön. Ötödik kérés, és ne vigy minket a kísértetbe. Ott hatalmas dolgot cselekedett az ő karjával, azaz Krisztussal, aki hatalmasan megvédi a hívőket minden kísértésben. Hatodik kérés, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ott oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezvén irgalmasságáról, amit szólott atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékainak örökre. Mária pedig elénekelte a csodálatos hálaéneket, a Magnificatot. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevékedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátotta el a gazdagokat. Felkarolta szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amit megmondta atyáinknak, Ábrahámnak, és utódainak mindörökre. Ave Mundi Domina, Sík Sándor fordítása. Ave Világasszonya, tengereknek csillaga, édes hárfa Mária, Ave zengő citera, drága nárdusz illata, gyöngyök legdrágabbika, Mária napnál ékesebb, minden fénynél fényesebb, édességnél édesebb. Rózsaszironnál bíborabb, liliomnál vidorabb, édennél kívánatosabb, minden kegyelem kútfeje, tisztaságnak tűköre, illatoknak fűszere, fülnek édes dallama, szívnek boldog balzsama, szájban bölcsesség szava, szűzi szépség, ifjúság, vértanúk közt rózsa ág, szegényeknek drágaság, bánatomban örömem, háborúban győzelem, halálomban kegyelem. Számkivetésünk után, ő szépségében, trónusán, fiad mutasd meg, szűzanyám. Sík Sándor piarista tanár, tartományfőnök, papköltő, műfordító, irodalomtörténész, egyházíró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kossuth Díjas, a 20. századi jelentős magyar lírikusa. Szerkesztett imakönyveket, rendszeresen publikált az Élet és a Vigília katolikus folyóiratokban, az utóbbinak 1946 után főszerkesztője is volt, a Szent István Akadémiának, majd pedig a Kisfaludi Társaságnak lett tagja,
1936-ban a Magyar Rádióban tartott 6 részes előadás sorozatot a magyar szentekről. Hallgassák meg Sarlós Boldogasszony című kötetének

Sík Sándor, Sarlós Boldogasszony. Nyár és hajnal. Sarlós Boldogasszony. Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán. Aranyhúrját a domb mögött hangolja már a nyár, nagyasszony napja. Már benne párálik a pirkadati szélben a csurranó nyár déli tűz. De az orgonalomból reszket még a harmat, s acél ifján csillannak a kaszák. Már bontja barna falangszát az aratók komoly karéja, hajlognak utánuk a marokszedő lányok, kendők vadvirágbokrétája táncol. Csend. Egy fenkő csisszen a pengén. Messziről egy kis csikó csengője csilingel. Egy riad pacsirta fúrja fölöttem daloló nyilvessző az égbe magát. És testem lelke minden pórusán át érzem, hogy árad bennem ég felé a föld felomló mély dala.

Mint magyar neve is mutatja, a sárlós boldogasszony ünnepéhez fűződő hagyományok javarészt a búza aratással függnek össze. Elhangzott már, hogy a 18. században még az asszonyok arattak sarlóval, s a férfiak kötözték a kévét. E vallási értelmezésben összecseng azzal, hogy amit Szűz Mária learat, azt a fia összegyűjti, és elválasztja búzát az ocsútól, azaz ítélkezik az emberek fölött. Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett, de amikor az emberek alusztak vala, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedik a vetés, és gyümölcsöt termel, akkor meglátszik a konkoly is. A gazdaszolgái pedig előállván mondának neki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nekik: valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának neki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. És az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömben. Olvashatjuk Máté evangéliumában. Kalotaszegen a férfiak fejfájára olykor ekevasat, az asszonyokéra pedig olvasót vagy sarlót festettek. Sarlós boldogasszony napján Magyarország északi vidékein a ház elé virággal díszített széket tettek, hogyha az áldott állapotban lévő nehézkes Mária arra jön Erzsébethez tartván, le tudjon ülni, megpihenni. E napon az aratók megjelentek a templomban, ahol a pap megáldotta őket és szerszámaikat. Egyes vidékeken szokásban volt a gyógynövény szentelés is. A sarlós boldogasszony napján gyűjtött füveket hatásosnak vélték női betegségek ellen. Szeged környékén fodormentát szenteltek, amelyből később gyógyteát főztek, valamint a halottak koporsójába is tettek belőle. Szilkösségben, miután a pap megáldotta őket, a munkások kimentek a földre, ahol ünnepi ruhában vágtak egy rendet a búzatáblában. Ezután hazatértek ünnepelni, majd az aratás másnap, július 3-án kezdődött. Nemes Sándor házán az aratást a föld keleti sarkán kezdték. Az első két kévét keresztbe rakták, majd imát mondtak mellette. Az alföldiek szent énekeket énekeltek munka közben. Azt tartották, hogy minden aratásban az ítélet napja jelenik meg. A konkoly elválik a búzától. A föld keleti sarkában kezdték az aratást Nemes Sándor házán, s az első két kévét rögtön keresztbe fordították, s köszönő imát mondtak mellette. A Szeged környékiek a déli harangszókor levett kalappal kévére ülve imádkozták az Úr angyalát, magukra és a búzaföldre keresztet vetettek. A lakócsán aratás végén a legszebb darab búzából készítették a Jézus kévét. Ebben kereste ki a gazdasszony azt a búzatövet, amely három egyforma növésű szép kalász termett, és piros szalaggal a kalászok alatt egybekötötte azokat. A Jézus körüli búzát sarlóval vágták le, kévébe kötözve lefektették Jézus köré. Letérdeltek rájuk és imádkoztak, majd Jézust otthon a képek alatt szögre akasztották, új vetéskör kimorzsolták belőle a szemet, és a vetőmag köré keverték. A felső rekecsini csángók a szoba sarkába, a szőttesek, a párnák tetejére aratás után egy kéve búzát állítottak. Ősszel kimorzsolt szemeit a vetőmag közé keverték. Másutt a pajtában rakták el a búzakévét, vagyis a Jézust. S karácsony este a felrakott párnák felé került a szobába, s új év reggelig ott maradt, majd visszavitték a helyére, s a magja a tavaszi vetőmagot szentelte. Rába gyarmaton néhány szál búzát levágatlanul hagytak Szent Péter lova számára. Domoszlón Szent Péter lovának és a halottaknak hagytak kalászokat, országszerte pedig az ég madarainak. Erdélyben, vagyis Alcsíkban az arató koszorút vivő legényt vagy leányt leöntötték, s a gazda őket kínálta először pálinkával. Az arató koszorú régen templomi szentelmény volt. Alakja, szerkezete, mint azt ugyancsak napot jelölő szent koronájé, szinte minden templomunknak éke volt. Városmiskén, aki aratás közben halt meg,
annak külön aratókoszorút kötöttek a koporsójára. A kévéket országszerte keresztbe, kepébe rakták, a felsőt papkévének nevezték. A hajdan volt ember annyi termést kért minden esztendőn az úrtól, hogy jusson a szegényeknek, az égmadarainak, az anyaföldnek, s az elhunyt lelkeknek, Isten nevében is belőle. A kalászok összegyűjtése a szegények joga volt. Az ünnep szokásaiban magyar népünk szűzmáriás lelkülete a maga gazdagságában köszön vissza. Őrizzük és adjuk tovább atyáink lelki kincsét, hívja fel figyelmünket Darvas Kozma József pápai káplán, címzetes esperes. Az európai kultúra történetében a zene és a szakralitás szorosan összefonódott. Az egyház zenei alkotások szövegeinek értékállandósága és a zenei megfogalmazás emelkedettsége ma is rabul ejt előadót és hallgatót egyaránt. A vallásos líra kétségtelenül legjelentősebb műfaja a közösségi ének, a himnusz. Az európai himnuszköltészet jelenti a középkori líra teljes önállósodását, elszakadását az ókori hagyományoktól. A himnuszköltészet témái igen változatosak. A legismertebb himnuszok a Mária himnuszok, a középkori egyházi líra legelterjedtebb emlékei. A Szűz Mária körül kialakult kultusz hagyományai jelen vannak a keresztény ünnepkörben, a Mária ünnepek alkalmával. A Lobkowicz Kódex néven ismeretes késő középkori magyar nyelvemlékünk 176 levél terjedelmű alkotás, amely 1514-ben keletkezett. Három ismeretlen nevű Clarisse apáca másolta. Imádságokat, elmélkedéseket, példákat és legendákat tartalmaz. Íme egy Mária ima a kódexből. Idvezlé dicsőséges szíz, napnál fényesebb csillag, Istennek szeretetes anyja, lépesméznél édes, rózsánál pirosságos, liliomnál fehérb, minden jószág téged megékesít, minden szent téged tisztel, mennyországba magasságos, ámen. Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi katolikus megújulás vezető alakja, jezsuita szerzetes, egyházi író volt. Az ő tollából származik az alábbi litánia, gazdag barokk stílus jegyekkel ékes szövege. Boldogságos Szűz Mária, Istennek szent anyja, szent szüzeknek szűze, Krisztusnak szent anyja, irgalmasságnak anyja, isteni malasztnak anyja. Tisztaságnak anyja, szeplőtelen szűzanya, makula nélkül való anya, minden szerelemre méltó anya, csodálatos anya, teremtőknek anyja, megváltóknak anyja, nagy okosságú szűz, tisztelendő szent szűz, dicséretes szent szűz, hatalmas szent szűz, kegyes és irgalmas szűz, igazságnak tüköre, bölcsességnek királyszéki, mi vigasságunknak oka, mennyországnak királynéja, mennyországnak királynéja, irgalmasságnak szent anyja, tengernek ezer csillaga, üdvözlégy szép Szűz Mária. Légy segítője népednek, az elveszett bűnösöknek, kísérője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Halleluja! A már elhangzott Ave Mundi Domina szövegét Sík Sándor fordította magyar nyelvre, és Ferences István költötte át, ragaszkodva a székely, az erdélyi népi kultúra gyökereihez, a népdalok, a balladák, a hitregék ígéretes és igézetes világához.

Ferences István, Ave Mundi Domina. Gyöngy ragyog a sár fölött, napzsoltárba holdima, aranyággal rád köszönt csillagfürt és szálvia, csíksomlói kis haza, székely mélabú hava, lázba épült pátria. Te a nyírfa álma vagy, érted a bükk pírba fagy, Ave Mundi Domina. Három árván rád szavaz Erdély porba hult fia, ki a föld szélén lakik, nálad otthon alhatik, sorsának val grácia, egy vagy vele, egy remény, semmi partján gyertyafény, ó Madonna Virgina. Te nem aranyban lakol, írtott erdők nárcisza, az arcukon átragyogsz málna vészes glória. Vagy az örök tengerünk, krumpliföldünk, rossz szemünk, méhes kertünk ánizsa. Ha a zsarnok gyászba ver, te teszel a holdra fel, Stella Maris, Mária. Elvette már mindenünk győztes zsoldos bandita, csak téged hagyott nekünk Európa s Ázsia. Ének lettél ablakunk, napba öltözött kapunk, mint a kék nosztalgia, a szemedben rejtezünk, és te együtt félsz velünk. Salve Mundi Domina. Ha egy közösség kitartóan óvja, őrzi ősei hitét, örökségét, akkor már biztosan sokat tett a megmaradásáért. Szűz Mária kötényében, Mária és Erzsébet találkozásának evangéliumi történetét felidézve, a találkozás örömével szívünkben adjunk hálát az Istennek, hogy nekünk rendelte égi édesanyánkat, aki, amíg velünk van, van remény a megmaradásunkra. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás könyvével, 3. fejezet 13-15-ös vers soraival, amely a völgy kapuja, a szemét kapu és a forrás kapuról szól. Olvasuk tehát együtt. A völgy kapuját javítgatták Hanun és Zanoá lakói, ők építették meg azt és állították fel annak ajtait, kapcsait és zárait, és a kőfalból ezért singet a szemét kapuig. A szemét kaput pedig javította Malkiáb, Rékáb fia, Bethakerem tartományának fejedelme. Ő építette meg azt, és állította fel ajtajait, kapcsait és zárait, és a forrásnak kapuját javítgatta Salnum, a Kolhoze fia, Mispa tartományának fejedelme. Ő építette meg és héjazta be, azt állította fel ajtait, kapcsait, zárait, és a Szelátó kőfalát a király kertje felé, a garádi csokig, amelyeken a Dávid városából eljöttek. Tehát Nehemiás könyvének a 3. fejezetében a kőfal építéséről, a tornyokról és a kapukról van szó. Eddig ugye beszéltünk arról, hogy a kőfal védelmet jelentett, meg a tornyok is, és egyúttal elválasztást is. Tehát egyetlen ki és bejárat lehetséges, ha a kapu nyitva van. A Szentírás arról szól, hogy a kapu Jézus Krisztust jelenti. Jeruzsálem, ahol az Úr lakik, azt jelenti, hogy Isten a maga szentségében és tisztaságában körül van véve, megközelíthetetlen az ember számára, csak a kapun keresztül, de mivel a kapu Jézus Krisztus, csak rajta keresztül. Senki sem mehet az Atyához, mondta az Úr Jézus, csak én általam. Eddig foglalkoztunk ugye az első 3 kapuval, a juhok kapujával, a hallak kapujával és az óváros kapujával. Most 3 másik kapuról olvasunk. A kapuk nem csak arra valók, hogy azokon keresztül bemenjenek a városba, hanem arra is való, hogy azon kijárjanak. Az Úr Jézus is mondott olyat, hogy én vagyok a juhok ajtaja, és beszélt arról is, hogy ő a jó pásztor, és arról is, hogy ő rajta keresztül a juhok ki is bejárnak és legelőtt találnak. És ebben a 3 kapuról elsősorban szeretnék beszélni, mint amin kijártak. Tehát a szemét kapu valóban olyan kapu volt Jeruzsálemen, amin kijártak. Ott hordták ki a szemetet, ami felgyűlt Jeruzsálemben, és csak akik kivitték, azok mentek vissza rajta. Kijárásra szolgált. A forrás kapu nem is a külső kőfalon volt, hanem a belsőn. Tehát Jeruzsálemen belül levő kőfalon volt, amin keresztül haladtak oda-vissza. A völgy kapu volt a 3 közül olyan kapu, amin bejárás és kijárás is volt. Tehát a völgy kapuval kapcsolatban már röviden beszéltünk, hogyan lehetett azon bejárni, és hogy szellemi értelemben mit jelent ez. És ezt most csak megismételném, és azután elsősorban úgy beszélnék róla, mint ami a kijárásra szolgált. A völgy nagyon gyakran jelenti a szellemi értelemben a Szentírásban a mi életünk számára a mélységeket, a szorongást, a próbákat, a sötétséget, a nehézségeket. Sokszor az egész földi életünkről úgy szól az írás, hogy a síralom völgye. Tehát átmenve a síralom völgyér, forrássá teszik azt. Vannak különleges esetek, amikor Isten egy-egy ember életében tényleg mélységeket hoz, és mélységekben járatja az embert. Ezeket a mélységeket nagyon sokszor a saját bűneink idézik elő. De Isten még ezeket is a javunkra fordítja úgy, hogy ezekben a mélységekben az ember számára felkínál egy lehetőséget, egy kiútat a völgyön keresztül. Jeruzsálem felé is volt egy út, a völgynek a végén egy kapu nyílott a kőfalon, és ez volt a völgy kapu. Ugyanígy az ember a szomorúságot, a próbát, a nehézséget a sötétség völgyén látva Isten felé fordul, Jeruzsálem felé fordul, és nem elfordul Istentől, hanem átmegy ezen a völgyön, próbákon, szenvedéseken és nehézségeken reménységgel Isten felé, és akkor ezeknek a végén meglátja majd, hogy Isten milyen csodálatos módon fordította az ő javára. Nagyon sok tanúságtételben hallottunk már arról, hogy soha nem találtam volna meg Isten szeretetét, ha nem jutottam volna ilyen meg ilyen nehézségekbe. Ha nem lettem volna olyan beteg, ha nem jutottam volna el odáig, hogy már a halál árnyékának a völgyét járom, ha nem lett volna olyan a családi körülmény, hogy már kibírhatatlan volt, és azt mondtam, ezt már nem bírom tovább. És akkor felragyogott előttem Istennek a szeretete. Egy kapu nyílt ki,
kinyílt a völgykapu, megismertem Krisztust. De lehet meg is keményedni a nehézségekben, és elfordulni Istentől. Ennek a völgynek van egy másik kijárata, ami levezet a Kidron patakon keresztül egészen a Holttengerig, ami a halálnak a képe. Szóval, aki a nehézségekben, a völgyben, a próbák között megkeményedik, az a halálba jut. Ez a világ szerinti szomorúság, ami halált szerez. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit a Széke udvarhelyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Bíró Éva,
2: Simó Kati,
0: Pál Piroska, technikai munkatársam József Ferenc. Irgalmaság rózsafűzére előtt fogadjuk az önök imakéréseit, imaszándékait. Imádkozzunk pápáért, papjainkért, papi hivatásokért, a Anyaszent Egyházunkért, betegekért, őket tápolókért, az úton lévőkért, a vizsgázókért, a fiataljainkért, a háború megszűnéséért, és mindenkiért, aki imára van, akinek imára van szüksége. Hívhatnak bennünket a következő telefonszámon.
2: Vonalos telefonunkon a 0259 420 555-ös vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon elmondhatják élőben imakéréseiket, imaszándékaikat. Ha SMS-be szeretnék megírni, akkor a 0758 420 555-ös számra tehetik meg. Interneten pedig a webcímünk www.mariaradio.ro, és ott az imaszándék gombocskára kattintva tehetik meg, írhatják meg.
1: Üzeneteink érkeztek, közben beolvasok egy néhányat imaszándékokként. A mai imákat és szentmiséket felajánlom hálából a drága családomért, akik utaznak külföldre. Kérem a szűzanyát, hogy segítse és takarja be védőpalástjával, hogy szerencsésen megérkezzenek. A mamák kérik az imát ezen szándékokért.
2: Telefonálót köszöntök, hallom. Tessék mondani, élőben van.
3: Halló.
2: Igen.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Szeretném a fűzét felajánlani minden betegét a világon, és itt a gyimesekben, és egy fiatal Leanka, 21 éves, az is ajánlom az imát, hogy a Jóisten gyógyítsa meg.
2: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, valamiért azt hiszem megszakadt a vonal. Imádkozzunk minden beteg gyógyulásáért.
1: A mai rózsafüzéreket felajánlom Anna gyógyulásáért, a családomért, a világ békéért, a holnapi zarándokokért Csíksomjóra. Gertrud kéri az imát ezen szándékra. Minden imát és szentmiséket felajánlom Kis Ildikó és szülei lelki üdvőkért, nyugodjanak békében Jézus és Mária szent nevében. Egy rokon kéri ezt az imát. Minden imát és szentmiséket felajánlom Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelki üdvőért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. A szomszédok imádkozzák Betlen falváról. Minden imát és szentmiséket felajánlom elhunyt szeretteimért, minden rokonomért. Adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Udvarhelyről írja egy kedves hallgatónk. Kérem, imádkozzon velünk együtt. Szeretnék imát kérni, békesség és szeretet legyen a családba, a papunkért is, hogy hivatását Isten tetszése szerint meg tudja élni, és a Mária Rádió minden dolgozójáért Isten áldása kísérje életük napjait. Felajánlom a hét minden imáját Szidónia testi-lelki gyógyulásáért, irgalomért, kegyelemért. Egy kedves hallgatónk kéri az imát. Imádkozzon velünk együtt ezen szándékokért. A rózsafüzért felajánlom egy fontos szándékért. Köszönöm szépen az imájukat. Drága jó Istenem, segítsd meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban.
0: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Halló?
4: Visszatessük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre kérem.
4: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom hálából a Jóistennek. Minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjai, szeretet, békesség, egészség legyen a családba. Hitünk erősödéséért, bűneink bocsánatára, lelki testvéreimért, minden beteg bajba jutott embertársamért, és csatlakozom az önök által felsorolt imaszándékokhoz, minden kedves Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek, dicsértessék az Úr Jézus Szent neve.
0: Jó Isten, hallgassa meg kérésük. Egy áldott szép délután kívánunk, mindörökké, amen.
1: Ima szándékok érkeztek, még a mai rózsafüzért felszeretném ajánlani a sikeres érettségi vizsgám eredményeiért. Megragadom az alkalmat, és imát kérünk azokért az érettségizőkért, vizsgázókért, akik ugye most nehéz időszakon mennek keresztül, és hogy megtalálják az életben a helyüket, és megtalálják azokat a célokat, amelyeket a szívükben, lelkükben megfogalmazódott. Jézusom, bízom benned, segítsd őket.

0: Köszöntöm a telefonálót, hallom. Halló?
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. A rózsafüzét önökkel imádkozom, felajánlom az általános imaszándékokért, felajánlom élő családomért, köztük a 8. kicsi 2 hónapos unokámért, a Jóisten áldja meg, segítse, van egy kicsi probléma, és felajánlom az elhúlt családtagjaimért, kiváltképpen a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre amen, maradjon velünk az imában is.
2: Egy kedves hallgatónk, imád kérek családi békéért, aposom lelkéért, testvéreimért, szüleimért, a beteg kislány gyógyulásáért. Ezt a rózsafüzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel családom hite megerősödéséért. A mai elhangzó imákat fölajánlom távolban dolgozó családi tagjaimért, jó a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba egészséget, békességet az egész családnak. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelméért.
3: Telefonálót köszöntünk. Nagy-nagy szeretettel. Halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmeket a szűzanya és az Úr Jézus tiszteletére. Egészségen javulásait a családomért, és minden halottainért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott, áldott délután kívánunk.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Felajánlom ezt a rózsafüzért a drága szüleimért, a férjemért, a testvéreimért, sogoromért és anyósomért. Kérünk, Uram, örök nyugodalmat nekük. Teréz írta Alfaluból. Felajánlom a rózsafüzért magamért, hitemben való növekedésért, éberségért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért. Izabella, kedves hallgatónk írta, Jézuson bízom benned. A mai imákat és szentmiséket felajánlom hálából a drága családomért, akik külföldre utaznak. Felszeretném ajánlani az irgalmaság rózsafüzéri gyógyulásomért, félelemből való szabadulásért, gyermekeimért, családom összes tagjáért, egy mindennapos hallgatónk írta, kérem imádkozzanak velünk együtt. Az irgalmaság rózsafüzérét felajánlom férjem megtéréséért és a lelki békéért, a gonosz távozzon a lelkéből. Menjem lába gyógyulásaért, egészségért, áldásaért, a munkájára oltalmat kérek, szent rózsafüzért, ezért imádkozom, Márkusz gyógyulásáért, jó orvos eredményért, a daganatos betegségből, az ő egészségéért kérem a szent rózsafüzért. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséget felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében. Ezt a rózsafüzért fölajánlom hálából a szűzanyának, a kapott kegyelmekért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, családomért, halottaink lelki üdvéért. Ezt a rózsafüzért felajánlom a szűzanyának a sikerre szemültétemért. Kérem, imádkozzanak velünk együtt. Telefonálunk sincs, és egyelőre ima szándékok sem érkeztek.
0: Hívjanak a kedves hallgatók 0259-420-555-ös telefonszámon, vagy 0359-420-555-ös telefonszámon. Élőben elmondhatják, hogy kiért és miért is szeretnék felajánlani a irgalmasság rózsafüzérét.

Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béka a családunkban, szüleink nyugalmáért. Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom ellenségeimért, az irigy és a rossz akaratú emberekért. A mai imákat és szentmiséket felajánlom hálából a drága családomért, aki külföldre utaznak. Fiam nehéz anyagi gondjai megoldásáért, egészségért, áldásért, a munkájára ajánlom a Szent Rózsafűzért. Egy édesanyja ölte ezt az ima szándékot.

0: telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
1: Isértessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az izgalmasság rózsafűzét önökkel imádkozva szeretném felajánlani az elhunyt halottaim, így szüleim, nagyszüleim, feleségém, barátok, barátnő, a külföldön élő gyerekeimét, unokáimét, a pápáit, a Mária Rádió fennmaradásáit, a megfelelő időjárásait, a háborúk szűnését, és a minden kedves Mária Rádió hallgatóért. Jó Isten adjon további áldott szép napot, kellemes hétvégét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott. Önöknek is egy áldott hétvégét kívánunk. Mindörökké, amen.
2: Ezt az imát felajánlom a gyermekeimért. Jézusom, vigyázz a családomra. Az összes imát és rózsafűzért szentmiséket felajánlom hálából, édesanyám lába gyógyulásáért, családomért, egészségemért és az unokáimért. Imát kérek a világ békéért, azért a halottakért, akikért nem imádkozik senki. Imád kérek családi békéért, aposom lelkéért, testvéreimért, szüleimért, egy beteg kislány gyógyulásáért.
3: Betelefonálót köszöntök, halló? Halló?
4: Halló?
3: Igen, tessék mondani, élőben tetszik lenni.
4: Mit tettek az Úr Jézus Krisztus?
3: Mindenekké, amen.
4: Szeretnék már kérni a tudanyához, hogy adjon segítséget a gyermek, segítséget nekünk, a férjemnek, a szüleimnek, a húgomnak. Három kívánnak a segítséget, a jó szemükre bírjunk, minket, érintően oltalmazzam minden bajtól. És hogy felajánlom, hogy a szapának, hogy a szanyámnak adjon a rekindulmat. És a gonosz vélet távozát hájuk. Két kicsi babáit, hogy a Jézusom adjanak segítséget, gyermek segítséget nekik, hogy a szülés tudják nevelni. Isten tudta, hogy meghallgattak.
3: Mi köszönjük, hogy tetszett hívni. Mindörökké, amen. Maradjon velünk, hogy imádkozzunk ezek szándékokra.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, egy mindennapos hallgatónk írta a hidegségről. A rózsafűzért felajánlom drága szüleimért, drága anyósomért, pihenésük legyen csendes. Felajánlom az irgalmasság rózsafűzérét, családom testi-lelki gyógyulásáért, a gonosztól való megszabadulásért, Tündei írta számunkra.
0: Telefonálót köszöntünk, nagy-nagy szeretettel. Halló, halló.
5: Igen, kérdezték a Jézus Krisztus.
0: Mindenre, amen.
5: Hát a rózsafűzést szeretném felajánlani saját magamért, mert elestem, és nagyon lábom járókába tudok csak járni. És minden misét, rózsafűzést minden felajánlok, hogy valahogy a drága jó Isten tudna meggyógyítani, hogy nekem ilyen járókába járjak.
0: Imádkozunk,
5: drága Jóisten, köszönöm. Maguk áldja meg a Jóisten, hogy maradjanak meg nekünk, hogy tudjuk hallgatni, drága Jóistenem. Isten fizesse, hogy beítottam.
0: Imádkozunk közösen ezen szándékra a gyógyulásáit, és egy áldott szép délutánt kívánunk.
2: Egy édesanyja kéri az imád gyermekeiért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint. Istenem, hallgass meg az ima kéréseinket. Lányom és családja egészségéért, hogy kapjon a képesítésnek megfelelő munkát, unokáink jó tanulásáért ajánlom a rózsafűzért. Minden imát és szentmisét felajánlok a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy tisztuljanak az erek. Hallgass meg, Uram, kérésemet. Imád kérek, hogy édesanyám legyen egészséges, és legyen békében az embertársaival és a családjával.
3: Telefonálót köszöntök, halló? Halló? Tessék mondani,
5: ír. Dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
5: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért,
6: és a bemondott imákért, és a gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert égít kisztesebb. És az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a gonosz távozásáért, a család békességért, és a drága gyermekem 3 éve meghalt, annak a nyugalmáért. Az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen. Drága Úr Jézuskának a drága szent nevébe.
3: Köszönjük, hogy tetszett hívni. Maradjon velünk az imában, és imádkozzunk közösen.
0: Sajnos ima szándékunk végéhez értünk. Istentől megáldott hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. Megkérjük, imádkozzák velünk együtt az isteni irgalmasság rózsafűzérét. Kérjük Isten irgalmát bűneinkért, magunk és az egész világ számára. Ó, Isten irgalmának minden hatósága, a bűnös ember egyetlen mencsvára, Te az irgalom és könyörület tengere vagy, ki alázattal kér, megsegíted azt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,

0: gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Ért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak
0: Jézus fájdalmas szenvedéséjét.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak
0: Jézus fájdalmas szenvedéséjét.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak
0: Jézus fájdalmas szenvedéséjét.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét, istenségét, engesztelésről bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
1: bízom benned.
6: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
6: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Akik ma önökkel együtt imádkoztak.
7: Kovács Manci.
2: Szász István Márk.
3: Szászenikő Bernadett.
4: Pál Piroska.
5: Bíró Éva.
6: Simó Katalin és Józsa Ferenc technikai munkatárs nevében is áldott szép délutánt kívánva búcsúzunk el önöktől. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmári stúdióból július első péntekén. Akik ma önökkel együtt imádkoznak,
1: Trepszker Erika
0: és Tyugodi Beáta. Imádni azt jelenti, kitenni magunkat neki úgy, ahogy vagyunk, az ő fényének, szeretetének. Napoztatom a lelkem, vagyis engedem, hogy Isten szeressen. Imádni azt jelenti megtérni, engedni, hogy Istennel szembeni minden ellenállásunk felszínre kerüljön. Bevallani, mennyire robotszerűen, önelégülten éltünk, és újra felé fordulni. Imádni azt jelenti megszólítani tudni, az Istennel való zavaros kapcsolatot megújítani, az ő élő jelenlétének megnyílni, merni újra kezdeni, vele osztozni. Imádni azt jelenti csendben lenni, az ő végtelen szeretete előtt kicsivé válni, az ő rejtélyes rendelkezései előtt, szenvedés, értelmetlenség és rosszasság tapasztalása esetén is kitartani a keresztre feszített Jézussal az engedelmességben. Imádni azt jelenti bizalom teljesen átadni magunkat neki. Imádni azt jelenti engedni, hogy szabaddá tegyen minden szűkeblűségtől, megrögzöttségtől, félelemtől, minden megkövesedéstől és pusztulástól. Az Istenben való öröm a mi erőnk. Újra feltöltődni és meríteni az üdvösség forrásaiból. Kedves hallgatóik, meghívjuk önöket arra, hogy hálatelt szívvel időzünk, töltődjünk Jézus jelenlétében. Hozzuk ide mindazokat, akiket szeretünk, akiknek segítségre van szükségük, akik nehézségekkel, gondokkal küzdenek. Engeszteljünk ma együtt azok helyet is, akik letértek Isten útjáról, akik a sötétség ösvényeit választották, akiket a kétségbeesés gyötör, vagy a félelem kerített hatalmába. Kérjük Jézust, aki szelíd és alázatos szívű, hogy adja az ő békéjét, szeretetének erejét a szívünkbe, családjaink, betegeink életébe és az egész világba.

Most pedig folytassuk elmélkedésünket Ferenc pápa szeretett bennünket kezdetű enciklikájával, új fejezettel, melynek az a címe Inni adó szeretet. Térjünk vissza a Szentíráshoz, a sugalmazott szöveghez, mely a legfőbb hely, ahol a kinyilatkoztatás található. Benne és az egyház élő hagyományában találjuk meg azt, amit maga az Úr akart elmondani nekünk az egész történelemre vonatkozóan. Ó és új szövetségi szövegeket olvasunk, és megnézzük, milyen hatást váltott ki Isten igéje, Isten népének hosszú lelki útján. Szomjazás Isten szeretetére. A Biblia elbeszélése szerint a pusztában vándorló és szabadításra váró népnek bőséges életadó vizet hirdettek. Örömmel merítettek majd vizet az üdvösség forrásaiból, írja Izajás. A szabadítóra vonatkozó előrejelzések a megtisztító vizet kibocsájtó forrás képét használták. Tiszta vizet hintek reátok, hogy megtisztuljatok, és új lelket oltok belétek, írja Ezékiel. Ez a víz adja majd vissza a népnek a teljes életet, mint egy templomból előtörő forrásként, melynek életadó vize egészségessé tesz, amerre csak folyik. Láttam, hogy a folyópartján igen sok fa volt mindkét oldalon, amerre elér a folyó, minden élőlény, amely mozog, élni fog. Ahová ez a víz behatol, egészségessé lesz, és élni fog minden, ahová a folyó elér. Olvassuk Ezékiel prófétánál. A zsidó sátoros ünnep, a Szukkot, mely arra szolgált, hogy a pusztai vándorlás 40 évéről megemlékezzenek, fokozatosan átvette és a középpontba helyezte a víz szimbólumát. Az ünnephez tartozott a víz felajánlása minden reggel, mely az ünnep utolsó napján igen ünnepélyessé vált. Körmenetben vonultak a templomba, ahol 7-szer körbejárták az oltárt, és hangos, örömteli zajongás közepette felajánlották a vizet Istennek. A messiási idő eljövetelét a nép számára megnyitott forrásként hirdették meg. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszórtak. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól, írja Zakariás próféta. Egy átszúrt ember, egy megnyitott forrás, a jó indulat és az imádság lelke. Az első keresztények ezt az ígéretet szükségszerűen Krisztus átszúrt oldalában látták beteljesedni, abban a forrásban, amelyből az új élet fakad. Ha végiglapozzuk János evangéliumát, láthatjuk, hogy ez a profécia Krisztusban teljesedett be. Személyük megnyitott oldalát, melyből a lélek vize fakadt. Az egyik katona oldalába döfte láncsáját, nyomban vér és víz folyt ki belőle, írja János evangélista. Sőt, hozzáteszi, föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Így átveszi annak a prófétának a kijelentését, aki megnyitott forrást ígért a népnek Jeruzsálemben, amikor azok felemelik tekintetüket arra, akit átszórtak. A megnyitott forrás Jézus Krisztus sebzett oldala. Megjegyezzük, hogy maga az evangélium hirdette meg ezt a szent pillanatot, pontosabban a sátoros ünnep utolsó nagy napját. Akkor Jézus fennhangon hirdette a nagy körmenetben ünneplő népnek, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Bensejéből élő víz folyói fakadnak. Ehhez el kellett jönnie az ő órájának, mert akkor Jézus még nem dicsőült meg. Minden a kereszt túlcsorduló forrásában teljesedett be.
A jelenések könyvében újra megjelenik mind az átszúrt ember. Látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták. Mint pedig a megnyitott forrás, aki szomjazik, jöjjön, aki kívánja az életvizét, ingyen vegye. Az átszúrt oldal egyúttal a szeretet székhelye is, azé a szereteté, amelyet Isten olyan sokféle szóval vallott meg népének, hogy érdemes felidéznünk. Drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek, írja Izajás. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az, megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Nézd, a tenyerembe rajzoltalak, írja ismét Izajás. A hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha, és veled kötött békeszövetségem nem inog meg. Örök szeretettel szerettelek, megőriztem irántad irgalmasságomat, írja Jeremiás. Veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével, örül majd neked újongó örömmel, írja Szofóniás. Ózeás próféta pedig odáig megy, hogy Isten szívéről beszél, mely puha kötelékekkel vonzotta őket a szeretet kötelékeivel. És megvetett szeretete miatt mondhatta, szívem elváltozott, egészben sömre meg. De ott mindig győzni fog az irgalom, mely Krisztusban, a szeretet végleges szavában éri el legnagyobb kifejeződését. Krisztus átszúrt szívében gyűlik össze, testbe írva, a Szentírás összes szeretet kifejezése. Itt nem egyszerűen kinyilvánított szeretetről van szó, hanem az ő nyitott oldala, az élet forrása a szeretett emberek számára, a népe szomját oltó forrás. Amint Szent II. János Pál tanította, ennek az áhítatnak a lényegi elemei állandó módon az egyház sajátos lelkiségéhez tartoznak egész történelme során, mert az egyház kezdettől fogva a keresztre szegezett Krisztus átszúrt szívére irányította tekintetét.

0: Kedves hallgatók, most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt a Jézus szíve litániát és a felajánló imákat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Krisztus, kegyelmez.
1: Krisztus, kegyelmez.
0: Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden végasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Most ajánljuk fel önmagunkat, alakok Szent Margit imájával, Jézus szentséges szíve oltalmába. Uram Jézus Krisztus, neked ajánlom, és szíved elé helyezem magamat és egész életemet. Minden tettemet, bajomat, szenvedésemet, örömömet, munkámat, hogy azzal, ami vagyok és amin van, neked szolgáljak, téged dicsérjelek és szeresselek. Erős elhatározásom, hogy maradék nélkül hozzád tartozom. Mindent irántad való szeretetből teszek, s ellent mondok mindannak, ami nem kedves előtted. Ezért ajánlom fel egész életemet neked, aki engem oly nagyon szeretsz. Téged választalak üdvösségem oltalmazójául. Légy erősségem gyengeségemben, álhatatlanságomban. Ó szelíd és jóságos szív, légy menedékem halálom óráján, tégy bizonyságot rólam Isten előtt, és fordítsd el tőlem büntető haragját. Szeretettel teljes szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és rosszasságom miatt jogosan félhetek mindentől, de szerető szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Ezért semmisíts meg bennem mindent, ami nem tetszik neked. Járja át mélyen az én szívemet is, a tiszta szeretet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadhassak. Üdvözítőm, kérve kérlek szent szeretetedre, írd be nevemet legszentségesebb szívedbe, mert az az én boldogságom, ha életemmel, halálommal neked szolgálhatok. Amen.

Most pedig ajánljuk fel a családokat azért, hogy a szeretet parancsát megtartva és egymást segítve növekedjenek a hitben és az erkölcsös keresztény életben. Jézus isteni szíve, te alakok Szent Margitnak kijelentetted azt a kívánságodat, hogy a keresztény családokon uralkodni akarsz. Összejöttünk tehát ma is, hogy családunk feletti uralmadat elismerjük. Ezentúl a te életedből akarunk élni. Azokat az erényeket akarjuk szívünkben felvirágoztatni, amelyekben már a földön megígérted a békét. Uralkodj tehát értelmünkön a hit egyszerűsége által. Uralkodjál szívünkön a szeretet által, mely fenntartás nélkül érted égen, s amelynek tüzét mi a gyakori szentáldozással élezgethetjük magunkban. Légy vezérünk, ó isteni szív, valahányszor összegyűlünk. Áld meg testi-lelki vállalkozásainkat, oszlasd el gondjainkat, szenteld meg örömeinket, és enyhítsd szenvedéseinket. Ha ne talán egyik vagy másik közülünk megtalálna téged szomorítani, figyelmeztesd arra, hogy te, Jézusunknak jóságos szíve, irgalmas vagy a bűnbánó bűnösök iránt. És ha majd üt az elválás órája, és gyászba borít bennünket, akkor minnyájan hódoljunk meg örök, szent akaratod előtt, mind akik elköltöztek, és mind akik visszamaradtak a földön. Azzal a gondolattal fogjuk magunkat vigasztalni, hogy eljön a nap, amelyen egykor egész családunk a mennyországban egyesülve dicsőségedet és jóságodat fogja magasztalni. Szűz Mária szeplőtelen szíve és a dicsőséges pátriárka Szent József mutassa be neked ezt a felajánlásunkat, és életünk minden napján emlékeztessen bennünket rá. Éljen Jézusunknak, királyunknak szent szíve. Amen.

nemzetünk felajánlása a legszentebb szívnek. Imádandó megváltó, ki szentséges szívedet az egész emberiség számára mindenkor feltárva tartod, ki irgalmasságot számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához, és esdve kérjük, terjeszd ki hatalmas oltalmadat küzdő és szenvedő népünk fölé. Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenné tesznek bennünket. Áld meg bűnbánó és hűségre térő népedet, tarts távol a korszelleme által fenyegető veszélyektől, és szenteld meg. Erősíts szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink oly hűen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy népnek gyermekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősíts szívünkben a buzgóságot, erényességet és álhatatosságot. Add mindnyájunknak a békét, amelyet a világ nem adhat, a te szent békédet.

Most pedig 13. Leó pápa imájával ajánljuk fel az egész emberiséget Jézus szent szívének, hogy mi hamarabb eljöjjön a szeretet és a béke országa. Uram Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik alázatos szívvel és töredelmes lélekkel hozzád fohászkodunk. Tiéd vagyunk, a tiéd is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék, köszöntsük az isteni szívet, amely által üdvösségünk támadt. Dicsértessék és áldassék mindörökké. Amen.

Imádságunk lezárásaként egy áldás sorait hoztuk önöknek a hónap további napjaira útravalóként. Hallgassák szeretettel! A mindenható Úr, mindennek forrása és célja, áldjon meg téged, adja meg neked a boldogságot és a növekedést, reményeid teljesülését és fáradozásaid gyümölcsét. Védelmezzen téged minden gonosztól, legyen védelmeződ a veszélyekben és menedéked a félelmekben. Ragyogtassa az ő arcát te rád, mint ahogy a nap süt a föld felett. Felmelegítve a megdermedtet és örömet sugározva az élő lényeknek. Legyen hozzád irgalmas, amikor bűneid rád telepednek. Mentsen meg minden gonosztól, és szabadítson meg téged. Tekintsen rád az Úr, vegye észre bánatodat, hallja meg hangodat, gyógyítson és vigasztaljon meg téged. Adjon neked békességet és egészséget, épp lelket, szeretetet és boldogságot. Amen.

0: Első pénteki imádságunk végén megköszönjük Önöknek, hogy velünk voltak ebben az engesztelő imádságban. Kívánunk további kegyelmi napokat, megerősítő, éltető találkozásokkal és lelki örömökkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk a Szatmári Stúdióból,
1: Gyugodi Beáta
0: és Trebszker Erika.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: segítette a még mélyebb azonosulást az eukarisztiával, ahol ő lehetőleg inkább kiszolgáltatottá vált az ember számára. Ennek a kiszolgáltatottságnak a közelséghez máig így minden szentmisében érzékelhető valamennyire. Olyan fajta közelség, mint amikor egy csecsemőt fog az ember, vagy hogy eléggé azt gondolom, hogy egyszerre nagyon egyszerű, meg valami, ami természet fölötti. De erről meg nem nagyon lehet beszélni, hogy ez egy új élet is természet fölötti. Hát ott van az Isten beleadta a lelkét, amitől emberré lesz valaki, és nem csak egy hús darab. Ezt lehet misztikusnak nevezni, ezt a tapasztalatot. Nyilván Jézus másképpen van jelen az ostjában, nem akarom ezt összehasonlítani, ezt a kettőt, de nincsenek rá szavak szerintem. És ahogy egy anya megszokja, hogy a csecsemő a karján van, és egy idő után már nem gondolkozik azon, hogy ez mekkora nagy csoda. Én talán úgy vagyok az eukarisztiával, és aztán néha úgy jó rácsodálkozni. Én úgy élem meg a Jóistent, hogy ő ilyen csöndesen akar hozzám kapcsolódni. Papként erre minden nap van lehetőségem.
1: Babos Áron atya a Budapest Terézvárosi Szent Család plébánia templomigazgatójának gondolatait hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kedves Máre Rádió hallgatók, Jézus papi hivatása, az atya elküldi a földre, hogy papja legyen. A teológiai iskolák véleményei megoszlanak a megtestesülés indítókának magyarázatában. Vajon Isten azért akarta-e fiát nekünk adni, hogy főnk, királyunk, főpapunk legyen, vagy csak Ádám vétkének engeszteléséül akarta a megtestesülést? Tehát ez az ő titka. Bármi indító okból is történt, mihelyt egy isteni személy megtestesül, az mindenek előtt Isten papja lesz. A megtestesülés célja ugyanis Isten nevének, tulajdonságainak és jogainak megdicsőítése. Mint hogy általánosságban is Isten valamennyi művének ez a célja. Márpedig ez a dicsőítés a papság küldetése, műve, sőt léte. Ezen kívül kell, hogy az emberélet Isten minden teremtménynek vallási feje legyen, vagyis főpapja. A megtestesült Isten valóban pap. Az lesz először önmagáért, mert mint teremtménynek áldozatot kell Isten előtt bemutatnia. De ezen felül általános főpap lesz, aki mint fő és közvetítő megadja Istennek azt a tiszteletet, amelyet az egész teremtés tartozik teremtőjének adni. Az isteni személyek között a fiút illeti az, hogy megtestesüljön, és a teremtés legfőbb papja legyen. Erre van előkészítve fiúságának sajátos jellege által, amellyel ő atyának dicsősége. Busszé mondja, erre a papságra nem születhetik más, csak Isten. Ó Jézus, tiéd ez a hivatás örök születésed által. Szent Pál kifejti ugyanezt a tanítást. Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 5. versében. Krisztus sem önmagát dicsőítette meg azzal, hogy főpappá legyen, hanem az, ki mondotta neki, fiam vagy te, én ma szültelek téged. Ez az egyházatyák és Aquinói Szent Tamás gondolata. Illet a fiúnak megtestesülnie, hogy Isten papja legyen, és dicsőséget szerezzen atyának. És az Atya Isten a megtestesült fiának papi szívet ad. A mennyei atya kielküldi fiát, hogy főpapi hatalmat gyakoroljon, mindazt megadja neki, ami a papot megilleti. Mindenek előtt papi szívet ad neki. Valóban a szívből származik minden dicséret, minden szeretet, minden áldozat. Maga Urunk mondja ezt Máté 15 fejezet 18. versében, amik pedig a szájból jönnek, a szívből származnak. Tehát Isten a szív áldozatát kéri legelőször. Szeresd Isten teljes szívedből, szolgálj Istennek teljes szívedből. És Urunk az ő áldozatát az Ószövetség áldozatával összehasonlítva kijelenti, hogy Atya testet adott neki, amelyet a bakok és tulkok helyében feláldozzon, de mindjárt hozzáfűzi, hogy ennek az áldozatnak lelke vagy vezető törvénye a szívében van. Áldozatot és ajándékot nem akartál, mondta atyának, testet pedig alkottál nekem, hogy feláldozzam neked. Füleimet elkészítetted, és akkor azt mondtam, ime jövök, Istenem, én akartam, ez a törvényed szívem közepet van. Tehát Krisztus megtestesülésekor szívében újjong papi küldetése. Örvend szívem éjjén, hogy az időben is atya dicsőségének papjává van szentelve, amiképpen öröktől fogva papja. Tehát Jézus mindenkor és mindenek felett pap. A megtestesült ige ezt a papságot a megtestesülés pillanatától kezdve azonnal, fenntartás nélkül, szent és imádandó atya iránt való végtelen tisztelettel gyakorolja. Isteni atya akarja áldozatát, de ő is az atya áldozata kíván lenni. Nagy szívvel vagy, amint Izaiás mondja, teljes akarattal, felajánlja magát. Szíve a pap szíve. Az áldozat önmaga feláldozása és atya megdicsőítése lesz az ő főműve, életének uralkodó gondolata, szívének állandó hajlama. Isteni és emberi szíve most már mindenkorra papi szív.
pap vagy te mindörökké. A te szívednek mindenkoron papi szívnek kell lennie. Jézus papi szíve sohasem fogy ki atyának állandó dicsőítéséből, terveinek leghívebb teljesítéséből, érdekeinek ügyének diadalra juttatásából. Kétségtelenül a megtestesült ige áldozatát a Szent Háromságnak ajánlotta fel, de minthogy az Atya a háromságban a fő, és az Atya küldötte el a fiát, a teológiai és hagyományos szokás szerint az Atyának tulajdonítjuk az áldozatból folyó tiszteletet. Urunk az evangéliumban értésünkre adja, hogy ez volt az ő szívének az érzülete, és életéről azt mondja, hogy ő saját dicsőségét nem kereste. Ha dicsérik, az elméket és a szíveket Atyához emeli. És milyen felséges és tökéletes lemondás ez. Számára nincs semmi, hanem minden az Atyái, akinek a dicsőségét szolgálja, akinek ő a papja és áldozata. És Krisztus papja, e tekintetben milyen a te szíved? Vajon meg tud-e feledkezni önmagáról? Vajon teljesen áldozattá lett-e, és buzgolkodik-e Isten dicsőségéért? Egész életedet ennek kellene jellemeznie, hogy Istenemért és Atyámért élek.

Jézus pappá szentelése, a Szentlélektől való felkenése. Tehát mi pappá lettünk a készfeltétel és a megkenés által, amely a Szentlélek megszentelő munkáját jelképezi. Krisztus nem jelképes felkenésben részesült, hanem valóságos felkenést kapott a Szentlélektől. Ezért nevezzük Krisztust felkentnek. Tehát tiszteljük magunkban a jelképes felkenést, amely bizonyos tekintetben az üdvözítő papi kegyelmeiben részesít, és az Úr felkentjévé tesz minket. A Szent Atyánkkal is mondottuk, hogy a Szent Háromság belső életében az igének bizonyos papságot tulajdoníthatunk. Ez isteni papság felkenése maga a Szentlélek, a lényegi és végtelen szeretet, aki az Atyától és a Fiúhoz, az Atyától a Fiúhoz megy, és a Fiútól az Atyához visszatér. Bármilyen is legyen a fölséges háromság benső és titokzatos test élete, bizonyos, hogy az idő rendjében minden isteni megszentelő és természet feletti felemelő cselekedet a Szentléleknek tulajdonítható, ki maga a szeretet és a szentség. Amikor az Atya elküldi fiát a földre, hogy pappá és áldozattá legyen, a Szentlélek ez isteni papság felkenése. Amikor Krisztust, az Úr felkentjét szólítjuk, mondja Szent Irén, a Szent Háromságra emlékezünk. Az Atya a felkenés szerzője, a Fiú a felkenést kapja, a Szentlélek maga a felkenés. Szent Ambrus írja, többen úgy gondolják, hogy Krisztus felkenése a Szentlélek, igazuk van, valóban az öröm ezen olajából származik, annyi kegyelem jó illata, amellyel a mindenható Atya a papok fejedelmét felkente. Krisztus kiváltképpen szívében kapta a Szentlélek felkenését. A Szentlélek Jézus egész szent emberségének a szerzője. Ő szentelte fel Jézust, ő tette őt teljesen pappá és áldozattá. A Szentlélek munkásságának kiválasztott területe a szív. A kegyelem hozzánk is eljön, és egészen eláraszt minket, ha nem állunk útjába. De nem kevésbé igaz, hogy kiváltképpen a szívünkben működik. Jézus pap az ő egész lényében, de papi életének központja a szíve. Szívében fogadja el küldetését és az áldozatot. Atyához így szól, íme jövök. A könyvben főleg felőlem van írva, hogy a te akaratodat cselekedjem. Istenem, én akartam, és a te törvényed a szívem közepett van. A Szentlélek az ő egész feláldoztatásának a sugallója. A Szentlélek vezeti a templomba, hogy ott nyilvános felajánlását végezze, majd Egyiptomba is viszi, ahová erőszakosan el volt űzve, miként a pusztába kiűzött bűnbak, engesztelő áldozatának előképe. Názáretbe vezeti, amelynek csendjében és magányában, elrejtett zúgában, papi szívének a tisztelet legmagasztosabb cselekedeteit sugallja. Nyilvános életének kezdetén a pusztába viszi, ahol a mi imádandó áldozatunk vétkeit engesztelésül penitenciát gyakorol. Amikor eljön a fájdalmas kínszenvedés ideje, papi szívét arra hajlítja, hogy az Atyának alá vesse magát. A Szentlélek volt a kálváriai áldozat elemésztő tüze, aki ezáltal közreműködött abban, hogy a világ az isteni áldozat halálával újra életre támadjon. Ma az égben, ahol a szeretet és dicséret áldozat örökké folytatódik, a Szentlélek ugyancsak emésztő tűz, de tüze ő az eukarisztikus áldozatnak is, ahol a Jézus szívéből jött szavak ereje által a kenyér Jézus Krisztus testévé és a bor az ő vérévé változik. A Szentlélek annyira Jézus szívének a mestere és sugalmazója, hogy Eudes Szent János őt egyenesen Jézus lelki szívének nevezi. Bármely állapotban is szemléljük Jézus Krisztus áldozatát, mondja de Condré, a szűz méhében vagy a kereszten, az oltári szentségben vagy az égben,
mindig a Szentlélek szenteli fel, vagy emészti fel az áldozatot. Jézus Krisztus papságának fő szerve tehát a Szentlélektől különösképpen felszentelt szív. Jézus papi szíve legyen nekünk is a szemlélődésünk tárgya. Mennyire szükséges, hogy ez a papi szív, minden papság forrása és szerve a papok szemlélődésének, dicséretének és hálodásának tárgya legyen. Ez isteni szív, a Szentlélek szerve, az isteni szeretet szerve az Atya dicsőségére és a lelkek üdvére. Egyszerre pap és áldozat vétkeink kiengesztelésére és minden kegyelem kiérdemlésére. A szeretet lelkének ösztönzésére ő maga határozta el, hogy isteni vérét a keresztván kiönti. Most az által alapított szentségek által érdemeit kiosztja közöttünk. De ez a papi szív alapította az új szövetség papságát, mint küldetésének folytatását. Amint engem küldött az Atya, én is küldelek titeket. Pappá tett minket, és szívünk a Szentlélek felkenésében részesült, mi alatt kezünket olajjal és balzsammal jelképesen megkenték. Ó, mi nagy és szent a mi papságunk. A Szentlélek a lelkei sugalmazója, aki nem adhat nekünk más állapotot, mint amit Jézusnak adott. Miként az üdvözítő, mi is legyünk papok és áldozatok, áldozó papok és áldozat papok. Fel kell áldoznunk magunkat a lelkek üdvéért, tanulmányozni és követni és mintázni kell Jézust. Az evangélium a mi törvényünk, Jézus papi szíve a mi mintánk, eszményünk, a mi mindenünk. Amennyire gyarlóságunk engedi, az ő szentségét, tisztaságát, buzgalmát, nagy lelkűségét kell mintáznunk.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
1: Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa ima világhálózatának, imádkozza pápával kampányán keresztül, 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt, spanyolországi apostoli útja során, Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette. Ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? Teljesen igazságosnak nevezhető-e egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek? Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
2: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Életura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
2: Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
1: Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy Te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
2: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
0: A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott lefevrista püspök szenteléseket, mivel azok pápai engedély nélkül a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellerréte püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük, az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellerréte püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinciné de Suvry és Marc Annapié esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társszentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent Tizedik Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kell dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak két titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja. Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretet közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánonjog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét, a vele járó kánonjogi következményekkel a papokra és az érintett laikus hívőkre. Ahogy már 1988-ban II. János Pál pápa Ecclesia Dei kezdetű apostoli levelében megállapította, ez az engedetlenség, ami magával vonja a római primátus gyakorlati elutasítását, skizmának minősül. Ezért hát mostantól a Szent 10. Pius papi testvérülethez tartozó papok szakadárnak minősülnek és kiközösítésbe esnek. Ez vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretet közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent 10. Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől.

0: Édes iga. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
1: Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul, hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem. A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám. Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljuk a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet, sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga keresztté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
0: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit Székelyudvarhelyről. A stúdió mikrofonjánál Geréb Anikó, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Isten kegyelméből újra együtt vagyunk, és fogadom az önök ima szándékait, kéréseit, amennyiben hívnak bennünket a jól ismert telefonszámok egyikén, ami 0259 420 555, vagy

0: Adjunk hálát a mindenható Istennek, hogy megérhettük azt a mai napot. Adjunk hálát minden kapott kegyelemért, hogy együtt imádkozhatunk nap mint nap a Mária Rádióval együtt egymásért. Imádkozzunk egyházi előjáróinkért, papjainkért, az újonnan felszentelt és felszendelendő papokért, imádkozzunk a családjainkért, a vizsgázókért, hozzuk ide a vakációzó gyermekeket, a szabadságon lévő szülőket, oktatókat, tanítókat, nevelőket. Hozzuk ide az Úr elé, és ajánljuk fel értük is az utazókért és az imát. Köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus! Ezt a rózsafüzét és a háti összesimát szeretném ajánlani családom minden egyes tagjáért, drága gyermekeimért, akik ma indulnak a hosszú útra, drága Jóisten és a szűzanya áldása kísérje őket, szerencsésen megérkezhessenek, a halottaim lelkük üdvei, a betegeké és mindenkiért. Dicsértessék Jézus Krisztus! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!
0: Mi is köszönjük, hogy együtt vagyunk, és együtt imádkozhatunk, imádkozunk az ön szándékaiért is. Üzenettel folytatom, a mai rózsafüzért felajánlom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, a Mária Rádió dolgozóiért, és az összes elhunyt rokonaimért, Péter Hajnal imádkozik velünk Szentegyházáról. Köszöntöm a következő telefonálót, aki élőben van. Haló! Rádiót megkérem szépen, tessék kikapcsolni, és a telefonba beleszólni.
2: Haló!
0: Köszöntöm! A rádiót legyen olyan kedves kikapcsolni. Nagyon szép. Halló.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Rózsafüzét a szentmiséktől ajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, Csaledénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a lábom gyógyulásáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, és a család békességére, és az egész testvéreimért, a halottakért, a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért, a négy unokámért, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ezt a rózsafűzért felajánlom édesanyámért, testvéreimért, magamért, a páromért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségükért, a hálából kapott kegyelmekért, arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon ránk, Isten fizesse egy mindennapos hallgató. Imádkozzunk. A hét köszöntöm a betelefonálót, hiszen úgy látom, hogy élőben van. Halló!
3: Dicsertesek az Úr Jézus Krisztus, imádták, hogy kérni éljön rá, hogy a család békét, a gonosz távozásáért, az igazság kiderítését, azokért, és aki soha senki meg nem emlékszik, hogy imedjük ki papbalcsikét, hogy Jóisten takarjavi palása, őrözne egy balását, egy szerencsétlenségtől, és őröztem bertőt, a maradó munkatársai, azoknak hivatartozói, imádkozunk együtt
0: egymásért, dicsértessék
3: az Úr
0: Jézus Krisztus. Mindörökké, amen, tartsunk együtt. A héten elhangzó rózsafűzért és szentmiséket szeretném felajánlani tanáraim, Péter Piroska, Winkler István, nevelőnőm Jakab Magnolna lelküdvéért. Nagy szeretettel gondolok rájuk, önökkel imádkozva, Csíkszeredából Regina imádkozik velünk. Az imákat felajánlom a bűneink bocsánatáért, a családomban lévő nehézségek leküzdéséért, a gonosz távozásáért, harag és gyűlölködés megszűnéséért, a kiengesztelődés kegyelméért. Testvérem, térjen vissza a családba, testi és lelki egészségért, békességért, szeretetért, elhunyt szeretteink lelkeinket.

0: lelki üdvéért. Isten fizesse mindenki imáját, Jézusom, bízom benned. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvéért, a családban a többi halottakért, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, hidegségről imádkozik velünk egy kedves hallgató. A rózsafűzért nővérem Ildi és szüleim Bartus, Teréz és Sándor lelkük üdvéért ajánlom fel. Melinda tart velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából minden kapott kegyelemért, családomért, a vizsgázókért, egy munkahelyért, több fontos szándékért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, gyermekeimért, betegségért, a gonosz távozásáért, papokért, a Mária Rádió minden dolgozójáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a lelki gyakorlaton kapott kegyelmekért, és Mio Vereda misszionárősért, az ő életéért, a tanításaiért, az útjaiért. Isten áldása legyen rajta és munkáján. Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, gyermekeimért, békességért, a gonosz távozásáért, papokért és a Mária Rádió minden dolgozójáért. A rózsafűzért felajánlom egy édesapa, szeresse a fiát és bocsássanak meg egymásnak. Higgyen az apa mindkét gyermekének és feleségének. Kérem, hogy az unokahúgom jön helyre a betegségből. Gyimesből én is önökkel imádkozva emlékezek meg férjem lelküdvéről, aki a kontomáci temetőben alussza örök álmát, az irgalmas Isten könyörüljön meg a lelkin. Megemlékezek a közös halottaim lelkeüdvéről, akik a kontomáci temetőben alusszák örök álmukat, meg ajánlom papjainkért, meg a papi hivatásokért, akiket felszenteltek, azért imádkozok önökkel egy állandó hallgató Erzsébet. Imádkozzunk papjainkért, akik az élő Jézust vitték el a hétvégén betegeinkhez, és látogatták meg az idős, beteg, ágyhoz, házhoz kötött testvéreinket. Adjunk hálát minden papért, hogy lelkiismeretesen és Istennek tetsző módon tudják végezni hivatásukat. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért és a gyermekeim, unokáim egészségéért, hálából mindenért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom Benedek Imre lelki üdvéért és az egész Benedek család elhunytjainak a tisztító tűzből való szabadulásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a nagy család hitének növekedéséért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a három gyermekem megtéréséért, hitünk megerősödéséért, a gonosz távozásáért, a családommal, az életük rendezéséért, Isten akarata szerint, az én gyógyulásomért minden betegségből, valamint férjem lelki üdvéért. Jézusom, bízom benned, Jézus szent vére tisztítson meg és gyógyítson meg minket. Így legyen, imádkozzunk együtt. Szeretném a mai rózsafűzért, mindennapi imát és a Gábor atyáért, Csaba Szilágy Somjóról írt nekünk, imádkozzunk együtt. Hála és köszönet mindenért, hogy a nagylányomnak rendeltél egy társat, vigyázz rájunk, szűzanyánk. Imád kérek, hogy a kislányom éljen normálisan, legyen egészséges, álmai valósuljanak meg, és legyen biztonságban. Jézusom, bízom benned. A heti imákat, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából Kápolnás faluba, Péter Magdolna lelküdvéért, a Jóisten nyugtassa az anyaföldbe, nyugodjál békében, Jézus Mária szent nevében, Isten fizesse. Én is imádkozok Magdi lelküdvéért és az ő családjáért. Jóisten adjon neked örök boldogságot, családodnak pedig élő hitet. Köszöntök egy élőben lévő hallgatót. Haló? Haló? Kedves hallgató.
1: Haló?
0: Igen. Élőben tetszik lenni, tessék mondani az ima szándékot. Haló?
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Minden.
1: Én is, máma, mind a négy rózsafüzét felajánlom azért, amit a Mária rádióban mondott. Mind a négy rózsafüzét, a miséket, a rózsafüzét, de még ajánlom a háború megszínéséért, a szeretetét, a Mária maradjon, Mária rádió maradjon meg nekünk, a fénysugár a lelkünknek. Még ajánlom a családomé, a fiatalságé, hogy a fiatalság is legyen imádságos, lelkületesek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató voltam Dinesből. Isten fizesse, hogy bejutottam, és önökkel imádkozok mindig, s önökért is.
0: Köszönjük, hogy együtt imádkozunk nap, mint nap. Isten hallgassa meg kéréseit és imáit, hogy továbbra is együtt tudjunk imádkozni, együtt tudjunk lenni az Úr előtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom unoka öcséi, Kristóf, Péter, Lajos és unoka húgom Zsuzsa hitének a gyarapodásáért, szeretetük növekedéséért és egy reményük megerősödéséért. Imád kérek, hogy a testvérem és a felesége legyenek türelemmel, bizalommal egymás iránt, imádkozzunk ezért. Imád kérek, hogy édesanyám legyen egészséges, és legyen békében embertársaival, családjával, és vigyázzon magára. Imádkozzunk, értem. Gyermekeinkért, az élőhűt kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából Magdusért, akit nekem rendelt az Úr. Az Úr áldása legyen rajtad, türelmet, hitet és szeretetet kérek a számodra. Imád kérek a családomért, egy nagyon fontos szándékért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársért, a szűzanya óvjon meg minden bajtól. Köszöntöm az élőben lévő hallgatónkat, Haló Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, Mária Rádió munkatársért, önkéntesét, hallgatóért, az Őrinc családért, Nagyváradra, Szent Jánosra, egy halott barátomért, akit holnap temetnek, a lelküdvéért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Megköszönöm mindazoknak, akik velünk tartottak az ima szándékokban, de ne menjenek messze, hiszen hamarosan minden szándékot idehozva az Úr elé együtt fogunk imádkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Imára hívom a kedves Mária Rádió hallgatókat, imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét, felajánlva minden elhangzott, el nem hangzott és szívünkben megfogalmazott szándékért. A mai délutánon a Székely Betlen Falvi Szent Pió közösség tagjai vezetnek bennünket az imában. Imádkozzunk értük is, velük.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevébe. Amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szent Lélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.

Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Amen.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszony.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Az.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Bocs meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Az

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszony.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Az.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: dicsőség az Atyának, a Fiának és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged meg, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemért teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

Mária kegyelemért teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

üdvözlégy Mária, kegyelemnél teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

0: óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Amen.

üdvözlégy Mária, kegyelemért teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszony.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőséget.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsánat.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában megmutatta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában megmutatta önmagát.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában megnyugodta önmagát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában megnyugodta önmagát.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában megnyitotta önmagát.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában megmutatta önmagát.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában megmutatta önmagát.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentségesszűz Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsa Füzér királynője, Béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője, Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz, Krisztus hallgass minket,
0: Krisztus hallgass minket.

0: Szentlélek, Úristen, Szent Háromság, Egyisten, Krisztus vére, az örök atya egyszülött fiának vére, Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére, Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, Krisztus vére, a haláltusába földre hullott vér, Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér, Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér, Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér, Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja, Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat, Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása, Krisztus vére, az irgalmasság folyama, Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője, Krisztus vére, a vértanúk erőssége, Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága, Krisztus vére, szüzeket termővér, Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza, Krisztus vére, a szenvedők enyhülése, Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk, Krisztus vére, a bűnbánok reménysége, Krisztus vére, a haldoktók megnyugvása, Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége, Krisztus vére, az örök élet záloga, Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója, Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér, megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel, és Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendeltet, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd, kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk a háborúk megszűnésért és a világ békéért. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a húnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíted, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezze, kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemek, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza áldozat helyére. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Ó, édes Istenem, hálát lebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem, bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre, virasszon fölöttem gondviselő szemet, kérlek óvd az éjjel testemet, s lelkemet, szűzanyám, sőrangyal, legyetek én velem, hadd irám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előnkbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Köszönjük meg a mindenható Istennek, hogy együtt imádkozhattunk. Én megköszönöm a Székely Betlen Falvi Szent Pió közösség tagjainak, hogy időt szántak, eljöttek és vezettek bennünket az imába. Isten jutalmazza őket az örök élettel, áldja meg munkájukat, imáikat, hogy máskor is el tudjanak jönni, el tudjatok jönni, és együtt imádkozhassunk. A kedves Mária Rádió hallgatóktól elköszönünk Székelyudvarhelyről, a Mária Királynő kápolnájából, kívánva egy további áldott estét, egy szép hétvégét. Ha tehetik, akkor hallgassák a rádiót, és adják tovább, hogy nekünk van egy ilyen csodálatos rádiónk. A mikrofonnál Gerép Anikót, technikai munkatársamat, Józsa Ferencet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 18 óra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A szentmisét bemutatja Albert Leander ferences atya, a kántori szolgálatot ellátja Bíró János, a kegytemplom kántor karnagya. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt.

Istenem, a mai szentmisében különös hálával emlékezünk meg Wagner Viktória szociális testvéről és védőnőről is, aki Tamás apostolhoz hasonlóan nagyon közel került a szenvedő Krisztus sebeihez. Ő a legkiszolgáltatottabbak, a legszegényebbek, a lélekben szenvedők és a családok sebein ismerte fel a szolgálat és szolgálta Jézus Krisztust, ahogy ő vallotta az ő jegyesét. A szociális testvérek társasága által indítatva védőnői hivatását élete végéig, a rendek felszámolását követő nehéz évtizedekben, az üldöztetésekben is rendíthetetlen hűséggel élte meg és gyakorolta. Magyarországon, az Alföldön élt, Erdélyben is volt, itt Csíksomlyon is, Nagyváradon 1935-ben tette az első fogadalmát. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessünk. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ő benne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével, Isten hajlékává. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a testvére.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik, Tamás, vagyis melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Ezek az evangélium igéi.

0: Krisztusban, kedves testvérek! Szent Tamás apostolt szoktuk mondani a hitetlen Tamásnak is, de hogyha az evangéliumot megnézzük, és azt, ahogyan Tamás él, ahogyan odafigyel Krisztusra, rá kell döbbennünk, hogy helytelen ez a megállapításunk, hogy ő hitetlen. Jézus szenvedése, halála után az apostolok az utolsó vacsora termében vannak, és a föltámadt Krisztus megjelenik nekik. És az apostolok elmondják Tamásnak, hogy látták az Urat, látták a föltámadottat. És Tamás azt mondja, hogy ha csak nem látom az ő sebhelyeit, nem érintem az ő sebhelyeit, én nem hiszem. Oly sokszor keressük Krisztust, a föltámadottat a dicsőségben. A kenyérszaporítás után az emberek, miután ettek a megszaporított kenyérből, Jézust királlyá akarják kiáltani. És az apostolok is azon vitatkoznak egymás között, hogy ki üljön majd dicsőségében, a jobbján, meg a balján. Mi magunk is úgy szoktuk megélni, és úgy gondoljuk, hogy Isten akkor segített meg bennünket, hogyha életünk dicsőséges, hogyha minden jól megy, hogyha úgy történnek a dolgok, ahogyan mi elképzeltük, ahogy megálmodtuk, ha álmaink megvalósulnak, ha betegségeink meggyógyulnak, hogyha a szenvedés elkerül, akkor a Jóisten megsegít bennünket. Tamás a megsebzett Krisztussal akar találkozni. Az ő sebeit akarja látni. Nem a dicsőségben akar mellette ülni, hanem az ő sebeit akarja érinteni. Az ő sebeivel akar találkozni. És nap-nap után Jézus bennünket is arra hív, hogy vegyük fel keresztünket. És nap-nap után oly sokszor elénk áll Jézus megsebzetten, akár mocskosan, rászorultan, vagy nyűgösen, és mi nem akarunk találkozni vele. Nem mi vagyunk ilyenkor a hitetlenek? Nem kéne Tamástól tanulnunk, és felismerni embertársainkban, a megsebzettekben, azokra, akik ránk szorulnak, akiknek a sebeit meg kéne érintsük, hogy én Uram, én Istenem. Amen. Testvéreim, Szent Tamás apostol ünnepén kérjük a feltámadt Krisztust, aki megerősítette apostola hitét, és aki Wagner Viktória testvérben a feltétel nélküli szeretet rendíthetetlen tanúját adta nekünk, hogy hallgassa meg kéréseinket.
1: A papságért, a szociális testvérekért és a hivatásokért kérünk, Urunk, áld meg a papságot, a szociális testvéreket, akik Wagner Viktóriát a hitben erősítették, a védőnői pálya felé irányították. Adj egyházadnak ma is olyan bátor hivatásokat, közösségeket és profétai lelkeket, akik felismerik a kor és az idők szavait, a szegények kiáltását. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: a hűségért és a küldetés megéléséért. Kérünk, Urunk, adj nekünk Wagner Viktória testvérhez hasonló rendíthetetlen hűséget, hogy a nehézségek, a külső tiltások és az üldözések idején is hűek maradjunk keresztségi fogadalmunkhoz, és életünk végéig hordozzuk a te szereteted misszióját. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A legelesettebbekért és a lelki szenvedőkért. Kérünk, Urunk, erősítsd meg a legkiszolgáltatottabbak, a legszegényebbek, a szeretetet nélkülözők és a lélekben szenvedők hitét. Add meg nekik a bizonyosságot, hogy van, aki vigyáz rájuk, és indíts bátor Krisztus követőket, akik hozzájuk sietnek a te nevedben. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A védőnőkért és az életvédőkért. Kérünk, Urunk, áld meg a védőnői szolgálat munkatársait és mindazokat, akik hivatásukkal, munkájukkal, a családok testi-lelki egészségét, az emberi élet szentségét, méltóságát és védelmét szolgálják. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A családokért és a nemzet jövőjéért. Kérünk, Urunk, áld meg a családokat, a nemzedékek békés, harmonikus együttélését, a jövő nemzedékek gyarapodását és a magyarság jövőjét, hogy Tamás apostolhoz hasonlóan mindannyian hittel valljuk, én Uram és én Istenem. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Áld meg, Urunk, mindazokat, akik Wagner Viktória szociális testvér és védőnő életpéldáját, erős hitének és Krisztus feltétel nélküli szeretetén alapuló, Istent és embereket szolgáló cselekedeteit, tanításait, üzeneteit, emlékeit továbbadják a jelen és a következő nemzedékeknek. Segítsd és vezesd, Urunk, egyházunkat, Wagner Viktória életpéldája elismeréseként, boldoggá avatásának elindításában. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Elhunyt Antal Károly Róbert testvérünknek, add meg a te színed boldogító látását.
2: Kérünk téged.
0: Urunk Jézus Krisztus, te Szent Tamás apostolt a kétejtől a hit bizonyságára vezetted, Wagner Viktória testvért pedig képessé tetted arra, hogy a legnehezebb időkben is a te irgalmas szereteted arca legyen a szegények számára. Hallgasd meg kéréseinket, és tégy minket is a te jelenlétet tanúivá, ki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész, ami a Szent Egyház javára.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjünk, és hitre vajon feltámadásod, ami elhűsz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Károly Róbert szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Istenünk, te ebben a szentségben egyszülött fiat testével tápláltál minket, add, hogy akik

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: A Krisztus kegyelmez nekünk!
1: Krisztus kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya mélyében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erények mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk!
1: Irgalmazz nekünk!

0: választani.
1: Jézus szíve benned bízók üdvössége,
0: irgalmas nekünk.
1: Jézus szíve a haldoklók reménysége,
0: irgalmas nekünk.
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
0: irgalmas nekünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezd nekünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazd nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, melyet a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
0: Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A szentmisét Albert Leander ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot Bíró János, a kegytemplom kántor karnagya látta el. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hallgassák a Mária Rádiót, pár perc múlva egy újabb szentmisét közvetítünk Aknasugatakról. Józsa Ferencet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Krisztust. Szent misét közvetítünk az aknasugatagi Szent Péter és Pál templomból. A Szent misét maga színű, atya mutatja be, a kántori szolgálatot Sef József látja el. Ünnepeljünk együtt!

0: Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletekkel.
0: Az Ön a Szent Egyház a mai napon Szent Tamás apostolt ünnepli. Azt, akit hitetlenek nevezünk csak azért, mert Húsvét vasárnap nem volt jelen, amikor Jézus megjelent először, és nem hitt az apostolok szavának. El kellett tele még egy hét, Jézus megjelenjen, megmutassa kezét, lábát, oldalát, és kérje tőle, ne légy hitetlen, hanem hívő. De egyben első péntek is van, és ilyenkor Jézus szentsége szívéhez szoktunk imádkozni. Kérj, hogy alakítsa át a mi szívünket is az ő szent szíve szerint. Gyónom
1: a mindenható Istenre,

0: és szenvedett, és gyerekes testvéreim, hogy imádkozzatok életben, mindunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol, Urának és Istenének vallotta fiadat, segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve, mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban, a kiveled él és uralkodik a Szent Lélekkel.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, nem vagytok már idegenek és jövevének, hanem a szentek polgártársa és Isten háza népe. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletkőve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ő benne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává. Ez az Isten igéje.
1: Istennek

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor megjelent Jézus nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük, ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet, nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgató, kedves keresztény testvérek! Gyönyörű és egyben nagyon emberi evangéliumi szakasz ez. Szent Tamás apostol történet a János evangéliumban az egyik legmélyebb pszichológiai és spirituális betekintés nyújtja a hit természetébe. Tamást a köznyelv gyakran hitetlenként könyveli el, pedig ő sokkal inkább a modern, őszinte és kereső ember archetípusa. Egy rövid elmélkedésben, 4 lépésben lássuk, hogy mit is jelent ez. Azt hallottuk, hogy az elején azt hallottuk, hogy Tamás egy a 12 közül, akik Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor Jézus eljött. Vajon miért nem volt ott Tamás húsvét vasárnap este a többiekkel, amikor tehát összetartottak félelmükben, nehogy elfogják őket is a zsidók? A szöveg nem árja el, de az emberi tapasztalat sejteti, a gyász gyakran izolál. Aki gyászol, a sokszor nem keres társaságot. Amikor elveszítünk valakit vagy valamit, amire feltettük az életünket, Tamás esetében a mestert, a legtermészetesebb reakció a visszavonulás. Tamás talán a saját sebeivel volt elfoglalva, ezért amikor a többiek újjongva közlik vele, hogy láttuk az Urat, az ő reakció nem puszta makacság, hanem a mélyen megsebzett ember védekezése, mert nem akar újra csalódni. Ezért is majd mondja a társainak, hogy ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyén nem teszem, nem hiszem el. Itt azt látjuk ebben a mondatban, hogy Tamás feltételei elég keményeknek tűnnek, de valójában valami nagyon fontosat mondanak ki. A mások hite segítheti a saját hitemet, de nem pótolja saját személyes megtapasztalásomat. Tamás nem akar másodkézből kapott hitet. Ő maga akarja érinteni a valóságot. Jézus sebeit kéri bizonyítékul, mert a sebek, a szeretet és az áldozat letagadhatatlan fizikai jelei. Tamás számára egy dicsőséges, de sebek nélküli fantom nem az a Jézus lenne, akit ő a kereszten látott meghalni. Ugye aztán eltelik 8 nap, írja János. Eljött Jézus, és így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Milyen csodálatos Jézus pedagógiája. Nem szidja Tamást a többiek előtt, nem küld neki üzenetet, hogy hidd csak el, amit mondanak társaid. Ehhez pont ott keresi fel, ahol van, saját kételyeiben. Jézus pontosan azokkal a szavakkal fordul hozzá, amelyeket Tamás a hiányában megfogalmazott egy héttel azelőtt. Ez a jóisten végtelen tapintata. Nem kéri számon a gyengeséget, hanem felkínálja magát, tedd ide a kezedet. A feltámadott magán hordozza a sebeit, megmutatva, hogy a szenvedés, a megpróbáltatás nem tűnik el nyomtalanul, hanem átalakul. És amikor Tamás látja, a sebeken keresztül felismeri az ő urát és Istenét, hiszen így válaszol, én Uram, én Istenem. Érdekes, hogy az evangélium nem írja le, hogy Tamás végül tényleg megérintette a sebeket. Maga jelenlét, a személyes megszólítás elég volt. Ebből a mély, őszinte kételyből fakad fel az egész János evangélium legmagasztosabb hitvallása. Senki más nem nevez Jézust ilyen egyértelműen és közvetlenül Istennek az evangéliumokban. Tamás, aki a legmélyebben kételkedett, jutott a legmagasabbra ebben a felismerésben. És mi Jézus záró mondata? Emlékezzünk csak vissza. Mivel láttál engem, hittél, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ez nem Tamás elítélése, hanem egy híd felénk, akik tényleg nem fogunk találkozni olyan személyes megtapasztalásban Jézussal, mint az apostolok a feltámadás után, de ők lesznek azok, akik továbbadják a feltámadás hitét. Tamás kéte igazából értünk volt, ahogy Nagy Szent Gergely pápa olyan szépen fogalmazott egy elmélkedésben, Tamás hitetlensége többet használt a mi hitünknek, mint a többi tanítvány hite. Mert Tamás kitapogatta valóságot, mi már ráhagyatkozhatunk az ő tapasztalatára, hogy tényleg találkozott a feltámadt Krisztussal. Engedélyt ad nekünk arra, hogy kérdéseink, kételyeink és lelki sötétségeink lehessenek, mert Isten elbírja feltételeinket, és a megfelelő időben, ami zárt ajtóinkon is képes belépni, hogy felismerhessük őt, és elfogadjuk életünkben. És most imádkozzunk. Kérjük Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Tamás és a többi apostol közben járására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Szent Atyánkat, főpásztorainkat és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon a szívükben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békességi szeretet uralkodjék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Végül engedünk, hogy elhunyt testvéreink már most, és majdan mi is, az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogad el szolgálatunk köteles hódolatát, és kérve kérünk, hogy ajándékaidat tedd maradandóvá bennünk, akik szent

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Félelmetünk az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Fiad Krisztus Urunk által. Mert megadtad egyházadnak az apostolt, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, a te szentséged örök jeleként maradjon fenn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennyek országáról minden népnek. Ezért az angyolok egész seregével együtt most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vér legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Alázatos hirdetjük, és hitben vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseled a szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságú Szűz Máriával, Szent Józseffel az jegyesével, Szent Péter, Pál és Tamás apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk,

0: a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljesettségét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek kész szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd,

Hogy templomunkban és közösségünkben 190 éve oltalmazó és gondviselő irgalmas szeretetettel vezetett, szentlélek hite és Szent Pál bölcsessége által a Szentlélek formálta ezt a közösséget, igazi

0: Amen.
1: Könyörögjünk! Istenünk, ebben a szentségben egyszülött fia testével tápláltál minket, add, hogy akit, mint Szent Tamás apostol, hitünkkel, Urunknak, Istenünknek ismerünk, tetteinkkel és életünkkel is megvalljuk, a kérés uralkodik mindörökkön, örökké.
0: Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: légy elmes minket a küzdelemmel, a sátán gondos kísértései ellen, légy oltalmunk, eseresztve kérünk, parancsoljon neki az Isten,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És átelelkedel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent misi áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Most segíts meg,
1: Mária, ó irgalmas szűz anya, keservék a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíted, ha se erőd nem törik meg. Őt imáján gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűz anya, amen.
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörögj érte.

Szentmisét közvetítettünk az aknasugatagi Szent Péter és Pál templomból. A Szent Misét maga Szijjártó atya mutatta be. A kántori szolgálatot Sef József látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A mikrofonon Lodár Robert. Hallották, dicsértesek a Jézus Krisztust!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Aknasugatagot, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. A település a történelmi Máramaros vármegye szívében, a Máramarosi medence sajátos mikroklímájú területén helyezkedik el, a Gutin-hegység északi lábánál elterülő felsíkon. Földrajzi pozícióját a Mára és a Kaszó folyók vízválasztója jelöli ki, Máramaros szigettől, a régió történelmi központjától mintegy 18 kilométerre dél-délkeleti irányban. A hegyek közelsége miatt a település klímája kellemes, a táj pedig turisztikai szempontból vonzó. A települést 1360-ban említik először írott formában, már ekkor is fontos sóbányászati központ volt a Máramarosi medencében, és a település fő megélhetési forrása volt. A település neve a következőképpen alakult, vagyis Akna, az bányát, plusz a sugatag pedig a közeli Sugatag-patak nevét jelenti, így lett Aknasugatag. A helység fő vonzó ereje a sóstavak, a gyógyfürdők, valamint a Gutin-hegység közelsége, ezért a látogatók egyik kedvelt pihenőhelye. Kevés hely van Erdélyben, ahol a sóbányászat múltja ilyen látványosan megmaradt a tájban, de itt a település több mint egy évszázada fürdőhely. A sóbányák nem csak gazdasági központok voltak, hanem találkozási pontok is, különböző vidékekről érkező munkások, mesterek és családok hozták magukkal saját vallási hagyományaikat, és így ez a sokszínűség formálta a település egyházi életét. A térség több nemzetiségű volt, de ezért békésen megfért egymás mellett a görögkatolikus, az ortodox, reformátusok, zsidók és római katolikus magyarok, szlovákok, németek és ruszinok. Aknasugatag római katolikus közössége kicsi, de élő és mélyen gyökerező. A vallás itt nem csupán vasárnapi kötelesség, hanem életforma, amely összeköti a múltat a jelennel, a családokat egymással és a települést a tágabb magyar és keresztény hagyományokkal. Az aknasugatagi római katolikus lakosság lelki gondozását a Máramaros szigeti piaristák végezték. 1790-ben alakult meg a helyi lelkészség, a plébániát 1794-ben alapították. A településen élő katolikusok számára 1796-ban épült meg az első templom, amely szerény mérete ellenére fontos lelki központtá vált. A plébánia templom a Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére lett felszentelve. A közösség létszámának a folyamatos növekedésével a 19. században már szükségessé vált egy nagyobb templom, és a század második felében fel is építették 1834 és 1836 között a római katolikus templomot. A munkálatok a kor építészeti stílusát tükrözik, egyszerű, neogótikus, klasszicizáló vonalak, arányos homlokzat, egyetlen torony, amely messziről is jelzi a katolikus jelenlétet a Máramarosi medencében. A Máramarosi főesperesi kerületben abban az időben több hasonló templom épült a bányászok és a családjaik adományaiból. Az új templomot 1836. augusztus 28-án szentelte fel a Máramaros-szigeti főesperes. A templom belső berendezése a 19. század közepének ízlését tükrözi. A templom belső részletes leírása a főoltára Szent Péter és Szent Pál apostolokat ábrázolja. Általában az apostolokat a keresztény művészetben mindig jellegzetes attribútumokkal ábrázolják, így Szent Péter apostol kulccsal a kezében, hiszen az egyház kulcsainak őrzője, és Szent Pál apostolt karddal, a lélek kardja, valamint a vértanúságának a jelképeként jelenítik meg. A tabernákulum felett az eukarisztikus szimbólum található. A főoltár a templom legértékesebb műtárgya, eredeti, 1830-as évekbeli alkotás. A templomban két mellékoltár kapott helyet, az egyik a Szűz Mária, a másik Jézus szíve oltárok. A mellékoltárok a kor Erdély és Máramarosi templomainak jellegzetes oltár típusai, eredetileg fából készültek. A templom belsejében 4 szobor kapott helyet, a szentélyben bal oldalon a szenvedő Jézus, a szűzanya ölében és Szent Antal a kis Jézussal, valamint a jobb oldalon Szent József a gyermek Jézussal és a Szent Terész szobor foglalnak helyet. A templom tornyában 3 harang található, a nagy harang Szent Péter és Pál, a közép harang Szűz Mária tiszteletére van öntve, valamint a kis harang, ez a halotti harang temetési és gyászjelzésekhez szólaltatják meg. Az orgona a karzaton helyezkedik el, egy egyszerű, de szép fa orgona szekrényben, ezt 1896-ban készítették. Az orgonája egy manuálos, kisméretű, 13 regiszteres és mechanikus, a templom méretéhez és akusztikájához kiválóan illeszkedik. A hangszer máig a liturgia fontos része. A templom az elmúlt közel 2 évszázad során többször esett át kisebb-nagyobb javításokon, de eredeti arculatát mindmáig megőrizte. A templom ma is a helyi közösség lelki és kulturális életének központja, őrzi a múlt értékeit és szolgálja a jelen hitét. A hívek különösen nagy szeretettel fordulnak a szűzanya felé, és a rózsafűzér által kérik oltalmát a családokra, a betegekre, a fiatalokra és az egész közösségért. A katolikus temetőben a Szentkereszt tiszteletére felszentelt kápolna található, amit 1835-ben építettek, de a településen még vannak a Szent Anna, Szűz Mária és Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt kápolnák. Az aknasugatagi Szent Péter és Szent Pál plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Máramarosi Főesperesség, Máramaros-szigeti Esperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén június 29-én tartják. A hívek lelkiességének kifejezésére tartanak örökös szentségimádási napot június 2. vasárnapján. Az aknasugatagi plébánia oldallagosan látja el a hosszú mezői Szűz Mária mennybevétele plébániát, amelyet 1928-ban alapítottak, és 1908-1911 között templomot építettek. A műsort szerkesztette Gábor Anna az aknasugatagi katolikus plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvörhelyen. A 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Újjongva zengjen dalt az ég, vígan feleljen rá a föld, szent ünnepünk apostolok dicsőségéről énekel.
1: Igaz bírák a nagyvilág világosító fényei, a szív ma hozzátok kiált, halljátok esdeklő szavát.
0: Képes bezárni az eget, s kitárni újra szavatok, sok bűnünktől, mely fogva tart, kérünk, hogy feloldozzatok.
1: Mindenki javát és baját elrendezi parancsotok, beteg lelkünknek gyógyulást, erőt s erényt ti hozzatok.
0: Hogy majd Krisztus, ha mint bíró, a világ végén visszatér, osszuk meg mi is veletek az örök élet örömét.
1: Dicsérje Istent háladal, mert üdvünk jó hírét szava ti bennetek hirdette meg, s bennünket égbe felvezet. Amen.
0: Tamás azt mondta, Uram, nem tudjuk hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat. Én vagyok az út, az igazság és az élet, válaszolta Jézus. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
1: És keservemben így szóltam, hazug minden ember.
0: Mit adhatnék én az Úrnak a sok jóért, amit ő nekem juttatott?
1: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
0: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
1: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
0: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
1: Bilincseimet széjjel törted, most hála áldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
0: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
1: Az Úr házának udvarán, Jeruzsálem falait között.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Tamás azt mondta, Uram, nem tudjuk hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat. Én vagyok az út, az igazság és az élet, válaszolta Jézus.
1: Tamás, vagy melléknevén Didimus, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az Urat, alleluja. Amikor visszahozta az Úr Sion foglyait, mintha álomból ébredtünk volna.
0: Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk újjongva énekelt.
1: Akkor így beszéltek rólunk a nemzetek. Nagy csodát tett ezekkel az Úr.
0: Az Úr valóban csodát tett velünk, ezért örvend a szívünk.
1: Fogjainkat, Urunk, vezesd vissza, mint a patakokat délen.
0: Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak.
1: Könnyezve mentek, mentek ők is, vitték az új vetés magvait.
0: De örömüljongás közt jönnek, jönnek vissza, és összegyűjtik kévéiket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tamás, vagy melléknevén Didimus, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az Urat, alleluja.
0: Nyújtsd ki a kezedet, és nézd meg a szögek helyét, s ne légy hitetlen, hanem hívő, alleluja. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
1: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Nyújts ki a kezedet, és nézd meg a szögek helyét, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Alleluja.
1: Rövid olvasmány. Krisztus némelyeket apostollá, másokat profétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten fia megismerésében az egységre, és meglett emberé nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet. Hirdessétek a nemzetek között az Úr dicsőségét.
0: Hirdessétek a nemzetek között az Úr dicsőségét.
1: És csodatetteit minden nép között.
0: Az Úr dicsőségét.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Hirdessétek a nemzetek között az Úr dicsőségét. Ujjaimat a szegek helyére helyeztem, kezemet oldalába tettem, és így szóltam. Én Uram, én Istenem, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ujjaimat a szegek helyére helyeztem, kezemet oldalába tettem, és így szóltam, én Uram, én Istenem, alleluja.
1: Testvéreim, mi, akik az apostolok szikla alapján állunk, kérjük szent népért a mindenható Atyaistent, és mondjuk:
0: emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Atyánk, te úgy akartad, hogy fiad a feltámadás után először az apostoloknak jelenjék meg. Tégy minket is az ő tanúivá az egész világon.
0: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Te elküldted a világba fiadat, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek. Engedd, hogy mi is hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek.
0: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Te elküldted fiadat, hogy elvesse az isteni ige magvait. Add, hogy akik az ige hirdetésbe fáradoznak, egykor örömmel arassák le a termést.
0: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Te elküldted fiadat, hogy vére árán kiengesztelje veled a világot. Add, hogy mindnyájan együttműködjünk vele a kiengesztelődés művében.
0: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Te fiadat jobbodra ültetted a mennyben. Bocsáss be a megholtakat a boldogság honába.
0: emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol, Urának és Istenének vallotta fiadat, segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Képzeljék el a következőt. Egy ismerősünk nehéz időszakon megy keresztül, mi pedig azonnal segíteni szeretnénk neki. Senkiben sem merül fel a kérdés, hogy ez helyes-e, hiszen a Szentírás is azt mondja a Galácia beliekhez írt levélben, hogy egymás terhét kell hordoznunk. De mi van akkor, ha mindössze 4 verssel lejjebb ugyanaz a Pál, aki azt írja, hogy egymás terhét hordozzátok, kijelenti, mindenki a maga terhét hordozza. Talán különböző szerzők írásai keveredtek össze, melyek Pál neve alatt szerepelnek a Bibliában? Vagy maga a sorok írója keveredett ellentmondásba saját magával? Esetleg mi értünk félre valamit? Ma ennek a látszólagos paradoxonnak járunk utána, tartsanak hát velünk. A Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül szeretettel köszönti Önöket Köteles László.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Pál apostol majdnem 2000 évvel ezelőtt leírt egy olyan mondatot, amely teljesen szembe megy a mai modernnek mondott világgal és annak a gondolkodásával. Ez a mondat így hangzik, egymás terhét hordozzátok. Ahhoz, hogy megértsük, miért írja Pál a felolvasott szavakat, vissza kell utaznunk az időben az első századi Galáciába, a mai Törökország középső részére. Pál ezt a levelet nem egy egyszerű időszakban írta. Mi volt a probléma Galáciában? Az ottani gyülekezetekbe olyan tévtanítók érkeztek, akik azt mondták a pogányból lett keresztényeknek, hogy az üdvösséghez, egyszerűbben a mennybe jutáshoz nem elég Jézusban hinni. Ha valaki igazán üdvözülni akar, magára kell vegye a mózesi törvények teljes terhét. Pál ezen háborodott fel. Amikor a 6. fejezetben azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, azt üzeni

betegségét. Olyan súlyról van itt szó, ami alatt az ember összeroskad, ha senki nem segít neki. Ezzel szemben, ha pár versen lejjebb nézzük, a Galácia beliekhez írt levél 6. részének az 5. versében Pál azt mondja, mert mindenki a maga terhét hordozza. Ott az eredeti szöveg a fortion szót használja, ami a katonai menetfelszerelést vagy egy hajó rakományát jelenti. A fortion a saját felelősségünk, a napi feladataink, amiket nekünk kell viselni, vinni. Pál azt írja, amikor a testvéred élete átvált fortionból, azaz napi normál teherhordozásból, bárosba, azaz elviselhetetlen súlyhordozásába, akkor kell odalépni mellé. A hordozzátok folyamatos időben levő felszólítás a szövegben. Egy parancs. Nem azt jelenti, hogy akkor segítünk a másikon, ha kedvünk van, hanem azt, hogy folyamatosan oda kell figyelni a másikra. A tapasztalat az, hogy sokszor a segítségnyújtásban, ahogyan mondani szokták, mellé fog az ember. Tegyük hát fel a kérdést, hogyan lehet rosszul hordozni egymás terhét. Általában kétféle hibát szoktunk elkövetni. Az egyik az, amikor valaki elmeséli a fájdalmát, azt, amiben van, a másik ember pedig, aki hallgatja, azonnal olcsó közhelyekkel és kéretlen tanácsokkal kezdi el bombázni. Gyülekezetekhez köthető emberek szoktak sokszor hasonló tanácsokat adni. Imádkozz jobban! Minden rosszban van valami jó. Ne szomorkodj, az Úr veled van! Ez mind igaz, ez viszont nem teherhordozás, hanem tehermentesítés. Ez a saját magunk mentesítése, mivel szeretnénk, ha a másik úgy érezné, mintha segítenénk, de ezt nem úgy tesszük, hogy valóban részt vállalunk abban, amiben van a másik ember, azaz nem igazán szeretnénk mi hordozni az ő terhét. Van nekünk úgyis elég. A másik véglet az, amikor annyira átveszi valaki a másik terhét, hogy ő maga is tönkre megy bele. A krisztusi teherhordozás az nem az áldozat szerepének a vállalása. A krisztusi teherhordozás az, amikor odaülünk a másik mellé a porba, nem akarjuk mindenféle jó tanáccsal vagy azzal, hogy mi is áldozattá válunk javítani azonnal a helyzetét, hiszen ezek közül egyik sem járható út. A krisztusi teherhordozás az, amikor egyszerűen csak ott vagyunk a másikkal, meghallgatjuk és biztosítjuk arról, hogy nincs egyedül. A valódi teherhordozás az, amikor nem kioktatunk, nem helyette akarjuk megélni, hanem vele vagyunk a bajban. Milyen a krisztusi teherhordozás a gyakorlatban? A sárospataki teológián az egyik teológiai tanárunk, aki az Egyesült Államokban volt kórházlelkész, mesélte el, hogy egy alkalommal odahívták egy fiatal asszonyhoz, akinek halva született a kisbabája. Amikor elhúzta a függönyt, ami a betegeket választotta el egymástól, egy olyan látvány fogadta, amire nem számított. Az ágy mellett ott volt az apa, az ágyon fekvő anyuka kérésére pedig a kisbabát az orvosok otthagyták a mellkasán. A kórház lelkész csak egy dolgot tudott tenni. Nem kezdett bele hangzatos vigasztalásba, együtt sírt a családdal. A teherhordozásra való biztatás után Pál azt mondja, töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a kifejezés feltehetően sokkolta az első századi hallgatóságot. Miért? Mert a zsidó gondolkodásban, amire vissza akarták vezetni egyesek a galáciai gyülekezetek tagjait, ahogyan az már elhangzott, csak egy törvény létezett, a Tóra. Pál viszont bevezet egy új fogalmat. De mi is a Krisztus törvénye? János evangéliumában Jézus ezt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Az idézet János evangéliuma 13. részének a 34. verséből van. Hogyan szeretett minket Krisztus? Ő nem a mennyből osztogatott tanácsukat. Nem azt mondta a mennyei trónjáról, hogy szedjétek össze magatokat emberek, hanem otthagyta a dicsőséget, emberré lett, idejött közénk a porba és a fájdalomba. Ő magára vette az emberiség bároszát, az elviselhetetlen súlyát, a bűn és a halál elviselhetetlen súlyát, és azt fölvitte a keresztre. Amikor mi képesek vagyunk odaállni a másik ember mellé az elviselhetetlen súly hordozásában, talán akkor bele sem gondolunk, de Jézus Krisztus meghosszabbított kezei vagyunk a földön. Krisztus törvénye nem egy kőtáblára vésett szöveggyűjtemény, hanem élő valóság. Hogyan válhatunk valódi, hiteles teherhordozókká, amikor erre van szükség? Hadd soroljunk fel 3 gyakorlati lépést. Először is merjük felvállalni, hogy nekünk is vannak terheink. A teherhordozás ott kezdődik, hogy nem csak beszélek valamiről, hanem hiteles vagyok azért, mert én is megjártam az életemben a mélységeket, talán épp a másikéhoz hasonló mélységet. Sokszor a büszkeségünk a legnagyobb akadály. Ha álarcot viselünk, nem tudunk segíteni, ráadásul, ha mi hordozunk terhet és álarcot viselünk, senki sem tud segíteni.
Másodszor

Tanuljunk meg figyelni. Amikor megkérdezzük a másiktól, hogy vagy, ne elégedjünk meg a sablonos meg vagyok válasszal. Vegyük észre a fáradtságot, a csendet, akár a megváltozott testbeszédet. Harmadszor pedig ne ítélkezzünk, hanem hordozzunk. Nagyon könnyű véleményt formálni a másik emberről, arról, hogy miért jutott bajba. Ilyeneket szoktunk hallani, hogy elrontott a nevelést, rosszul bánt a pénzzel, nem vigyázott az egészségére. Ez mind lehet, hogy így van, de Pálon keresztül Isten nem azt kéri, hogy egymás terhét elemezzétek és bíráljátok felül, hanem azt írja, hogy hordozzátok. Valaki egyszer azt mondta, hogy a kegyelem ott kezdődik, ahol a kritika véget ér. Hadd ismételjem meg ezt a mondatot. A kegyelem ott kezdődik, ahol a kritika véget ér. Engedjék meg nekem, kedves hallgatóink, hogy egy történetet hadd osszak most meg önökkel. Egy utazó a Himalájában hóviharba keveredett a hegyi vezetőjével. A hideg elviselhetetlen volt, az utazók a fagyhalál szélén álltak. Hirtelen, ahogy mentek az úton, az út szélén megpillantottak egy másik embert, aki eszméletlenül feküdt a hóban, szinte teljesen kihűlve. Az utazó ott akarta hagyni, mert félt, hogy ha elviszik magukkal, mindketten meghalnak. A hegyi vezető azonban nem volt hajlandó otthagyni a bajban levő embert. A hátára vette az embert, úgy gyalogolt tovább. Az utazó dühösen előre rohant, hogy mentse a saját életét. Ahogy a vezető cipelte az embert, felmelegedett, izzadni kezdett, ez a melegség átjárta a hátán levő embert is, aki lassan magához tért. Egymást melegítették a testükkel. Néhány kilométer után elértek a faluba, és mindketten túlélték, ám közvetlenül a falu előtt rátaláltak egy megfagyott testre. Az utazó volt az, aki egyedül akarta menteni magát, de megfagyott a hidegben. Amikor a hátunkra vesszük a testvér terhét, az a saját szívünket is megóvja a megfagyástól. Ne akarjunk magányos hősök lenni. Engedjük, hogy hordozzanak minket, és lépjünk oda azok mellé, akik roskadoznak a súlyok alatt. Mert ekkor és csak is ekkor töltjük be a Krisztus törvényét.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben hallgassuk most meg nagy tiszteleti Draskóczi Gábor ige hirdetésének részleteit a teherordozásról.
2: Isten igéjét a Galácia beliekhez írt levélből olvasom, a 6. résznek a 2. versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Isten igéje a gyülekezetet, Isten népét az emberi testhez hasonlítja. Róma 12.5-ben azt olvassuk, sokan egy test vagyunk. És nagyon fontos néha elgondolkodni azon, hogy én milyen tag vagyok a gyülekezetben. Én milyen terheket hordozom. Hordozom-e azokat, amelyeket Isten rám bízott? Vagy én miattam esetleg mások sokkal inkább meg vannak terhelve? Vállalom-e a saját részemet a gyülekezet, Isten népe a misszió terhéből? Milyen terhekről van szó? Az első vers így kezdődik. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. A lelki teher. Isten felelőssé szeretne tenni bennünket egymásért, lelkileg is a gyülekezetben. Itt azt olvastuk, hogy ha jön a kísértés, ha jön a bűn, akkor felelősségünk van abban, hogy egymást helyreigazítsuk, imádkozzunk egymásért, ott álljunk a másik mellett. Mert ha a testben betegség van, akkor a szervezet mozgósítja az erőket, hogy kiküszöböljék ezt a betegséget, és elindul a gyógyulási folyamat. De lehet más is. Az is lehet, hogy valami nagyobb baj van, és a szervezetben tovább terjed a betegség és a romlás. Milyen jó az, amikor a szervezetünkben is, és a gyülekezetünkben is beindulhat a bajnál az a folyamat, hogy mindenki ott van és szeretne segíteni, akire Isten rábízta ezt a terhet. Tehát első teher, amire azt mondja az apostol, és azt mondja Isten nekünk, hogy egymás terhét hordozzuk, a lelki terhek. Ugyanebben a fejezetben, a 9. és 10. versben a következőt olvassuk. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. Úgy foglalhatnám össze, hogy az anyagi terhek, a fizikai terhek, a betegségnek a terhe, az öregségnek a terhe. Tehát a fizikai terhekről is azt mondja Isten igéje, és erre tanít bennünket Pál apostol, erre inti a Galata belieket, hogy a jó téteményről, a szükségben levőkről el ne feledkezzetek, mindenkivel szemben gyakoroljátok, de elsősorban a ti testvéreitekkel a hitben. Vállalom-e? Oda tudok-e állni azok mellé, akik testileg szenvednek, anyagilag hiányt szenvednek, fizikai problémáik vannak, mert Isten ezért is adta a gyülekezetet. Jól ismerjük, hogy az első időben mennyire egyek voltak ezen a területen is, a jeruzsálemi gyülekezetben a testvérek. És a harmadik terület, amiről kicsit bővebben szeretnék szólni, a missziónak a terhe. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a misszió az egy magánakció. Ott volt Pál, elment, végezte a munkáját, ott volt Péter, ott volt Apollós, aztán az évszázadokon keresztül nagyon sokan mentek misszióba, sokat küzdöttek, és sokszor bele is pusztultak a misszióba. De Isten igéje szerint a misszió nem egy embernek a terhe, hanem a Krisztus testének a feladata, a helyi gyülekezetnek a feladata. És a misszióban különböző feladatok vannak. Nem mindenki megy el és hirdeti az evangéliumot, de mindenkinek Isten különböző feladatokat adhat a szolgálatban, a misszióban. Nézzük meg, hogy hogyan is történt ez Pál apostolnak az esetében. Cselekedetek könyvének 13. részében olvassuk a 2. versben, mikor azért azok, mármint a proféták, szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nekünk Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Először is az történt, hogy Isten maga hívta el Pál apostolt és a többieket, amire én őket elhívtam. Világossá lett egy-egy ember számára, hogy Isten őt teljes időben, fél időben, részidőben, a misszióban szeretné látni. Ez történt Pállal is. Mi történt utána? Ahogy felolvastam ebben az igében, egyesek a gyülekezetben fölismerték Istennek ezt az akaratát. És amikor a vezetők fölismerték, akkor azt olvassuk, hogy válasszátok el nekem őket. Tehát fölismerték a gyülekezetben Istennek az akaratát. És tovább olvasva ezt a részt, azt olvassuk, hogy elbocsátották őket. Kiküldték ezeket az embereket, de nem úgy, hogy menjetek és végezzetek a munkát, aztán lesz veletek valami, hanem úgy, hogy a gyülekezet mögötte állt ezeknek az embereknek, Pál apostolnak és az ő szolgatársainak. Pál és az ő munkatársai elmentek, hirdették az evangéliumot, és utána azt olvassuk, szintén a Cselekedetek könyvében a 14. rész végén, a 26. és 27. versben, és onnan elhajóztak Antiókiába, mármint abba a gyülekezetbe, abba a városba, ahonnan őket kiküldték, ahonnét az Isten kegyelmére bízták vala őket arra a munkára, amelyet elvégeztek, mikor pedig megérkeztek, és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélték, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Pál és az ő munkatársai visszatérnek a gyülekezetbe időnként, és beszámolnak arról, hogy Isten mit cselekedett. És aztán együtt tudnak örülni, és együtt tudnak sírni is, ha szükséges, könyörögni Isten kegyelméért. Pál tehát így végezte a szolgálatát, hogy időnként visszament a gyülekezetbe, és beszámolt az ő munkájáról. De nem csak az anya gyülekezetét kéri, hogy álljon mögötte, hanem a kolossi gyülekezetet is erre kéri az ő levelében. Annak ellenére, hogy ő még Kolosséban nem is járt, hallott erről a gyülekezetről, írt nekik egy levelet, és ebben a levélben a következőt kéri tőlük. Imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nekem szólnom kell. Pál tehát azt kéri a gyülekezettől, hogy imádkozzatok érettem. Még nem találkoztunk, de már hallottatok a mi szolgálatunkról, imádkozzatok érettem. Nem azt kéri, amikor meghatározza, hogy mit kérjenek Istentől, hogy szabaduljak meg a börtönből. Pál éppen börtönben van, hanem mást kér. Elmond néhány ima témát, amit hadd mondjak én is el. Az elsőt ugyanígy találtuk ezekben a versekben, hogy Isten nyissa meg az igének az ajtaját. Kéri a gyülekezetet, hogy ezért imádkozzanak. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy adjon Isten újabb és újabb lehetőséget a szolgálatra. Az igének az ajtaja a lehetőségeknek az ajtaja. Mert sokszor zárt ajtókba ütközünk. Pál apostol is, és a mai hívők is. akik végzik Isten szolgálatát. A gyermek munkában zárt ajtók lehetnek az iskolában, az óvodában, ellenségesek azok a vezetők, akik nem engednek be szolgálni, vagy megnehezítik a szolgálatunkat. És azt kérjétek, mondja a gyülekezetnek, hogy nyissa meg Isten az ajtókat. Nyíljon rá a szemünk, hogy melyik a nyitott ajtó, és merre kell mennünk. Másodszor azt kéri Pál apostol, hogy a Krisztus titkát nyissa meg Isten előttük. Mire is gondolhat itt? A Krisztus titka az üzenet titka, hogy az evangéliumot, azt az üzenetet, amit tovább kell adniuk, azt megérthessék. Mert minden ige hirdetőnek és szolgálónak ez egy küzdelem. Sokszor vagyunk úgy, hogy küzdünk az igével, elcsüggedünk, nincs mondani valónk, nem értjük meg, hogy mit akar Isten velünk most üzenni, és milyen jó, hogyha egy gyülekezet ott áll mögöttünk, és azt kéri, hogy Uram, lelkipásztorunknak nyisd meg az ige ajtaját, a Krisztus titkát, hogy azt szólhassa, amire szükségünk van. És szükség van néha prófétai üzenetre is. Itt arra gondolok, hogy Isten úgy vezet bennünket, szolgálókat, hogy olyat mondunk, amivel szíven találjuk a hallgatókat. Nem is tudjuk, hogy az a probléma, vagy az a megoldás, és Isten szíven találja a hallgatókat. Aztán Pál apostol azt mondja, hogy azért is imádkozzatok, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Úgy fogalmaznám ezt, hogy meg tudjuk nyitni a szánkat az evangélium hirdetésére, mert itt is vannak kísértések. Nehéz megszólalni ellenséges környezetben. Pál apostolnak is nehéz volt, éppen láncok között volt. Sokszor kísért az bennünket, hogy a hallgatók kívánságai szerint hirdessük Isten igéjét. Ne tanítsunk a bűnről, ne tanítsunk az ítéletről, mert a gyerekeknek még csak arról kell beszélni, hogy milyen jó és mennyire szereti őket Isten, mondják néhányan. Holott az evangélium a bűnről is szól, az ítéletről is, de Isten szeretetéről is. Hogy bátran szólhassuk, nyithassuk meg a szánkat az ellenszélben is. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, mai utazásunk végén a Galata levél titokzatos soraiban végre összeáll a kép. Már látjuk, hogy szó sincs ellentmondásról, sokkal inkább egy tökéletes egyensúlyról szól a szöveg. Pál apostol arra emlékeztet minket, hogy az életben vannak mázsás súlyok, váratlan tragédiák, betegségek, gyász és még lehetne sorolni, amelyeket egyedül képtelenek lennénk elviselni. És itt lép életbe a parancs, egymás terhét hordozzátok. Legyünk tehát egymás támaszai a teherhordozásban. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy senki sem élheti le helyettünk a saját életünket. A mindennapi kötelezettségeinket és döntéseinket, a saját fejlődésünket nekünk magunknak kell hordoznunk. Ez a mi saját terhünk. A képet tehát egyszerű, mégis egész életre szóló feladat. Legyen elég bátorságunk egyedül vinni a saját hátizsákunkat, és legyen elég szeretetünk ahhoz, hogy odalépjünk a másik mellé, ha az ő vállát már összeroppantja a súly. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, ne feledjék el, várjuk Önöket vissza legközelebb is, ám addig hallgassák tovább a Mária Rádió műsorait, és ne feledjék el azt sem, hogy vigyázzanak magukra is, vigyázzanak másokra is. Az Úristen legyen mindnyájuknak az őriző pásztora, Búcsúzik ma önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus szenvedésével és feltámadásával foglalkozunk, és ahogy a múltkor is említettem, ez egy hosszabb folyamat, még annál is, mint ahogy gondoltam, nagybőjtben fogtunk neki, és még mindig foglalkozunk arról, hogy mi is történt akkor, amikor Jézus értünk halt meg. Ennek az eseménynek a jelentősége oly nagy, hogy igazából megtehetnénk azt, hogy semmi másról ne beszéljünk, és valószínűleg évekig nem jutnánk a végére. Ennyire hosszú azért én nem leszek, de még mindig szeretnék beszélni arról, ami történt. És most egy kicsit elszakadok a konkrét történelmi tényektől, ezekről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor. Most a Jézus szenvedésének a mélységeiről, a teológiájáról akarok egy kicsit beszélni. Néhány szempontot, néhány részletre szeretném felhívni a figyelmet. Először is minden vallásban megvan a felfogás, hogy az ember nem tud megállni Isten előtt, mert nem tiszta. Ez nem csak a kereszténység, és nem csak a zsidó vallás vallja így, hanem minden vallásban ott van ez a... Valahogy az emberek tudják, hogy nem állhatok meg Isten előtt, mert valami baj van. És ezért minden vallásban szükség van egy papra, aki a népet méltóvá teszi arra, hogy szolgáljon Istennek, aki megtisztítja és megszenteli a népet. A Biblia az, amely ezt az elképzelést a helyes kontextusba helyezi. Hogy Isten országa egy olyan ország, amelyben a szív szándékai fontosabbak a külső cselekedeteknél. Jézus elmondja, hogy igazából nem is az a fontos, hogy most milyen törvényeket tartottál be, milyen rítusokat tartottál be, azt mondja, hogy igazából a gonoszság az a szívünkben van. És lényegében egy abszolút szent Isten előtt minden önző, rossz hajlam, ami a szívünkben van, kiáltó igazságtalanság, bármennyire is rejtőzik a jó viselkedés mögé. Éppen ezért van, hogy Szent Pál olyan nagy hangsúlyt tesz erre, hogy nem a cselekedeteink fognak minket megváltani. Mert sokszor a cselekedeteink, az, amit teszünk, olyan szépek, és oly sokszor hallunk olyan emberekről, akik olyan sok jót tettek, legyenek azok keresztények, vagy sokszor nem keresztényekről hallunk, hogy milyen jó ember. Az ilyen humanista szöveg, hogy annyi jót tett, és olyan kedves ember, soha senkinek nem ártana. De a keresztény vallás azt mondja, hogy a lényeg nem itt van. A lényeg az, hogy persze nem arról van szó, hogy jelentéktelenek lennének a cselekedeteink, de hogy igazából a probléma az, hogy a mi szívünkben van egy lázadás Isten ellen, és itt van a nagyobb probléma. Persze az megnyilvánul mindenféle gonosz cselekedetben, de sokszor nagyon jól el tud rejtőzködni. Másodszor az is megvan minden vallásban, vagy nagyon sok vallásban, hogy áldozatokat kell bemutatni Istennek. Mivel, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és a bűn az felségsértés Istennel szemben, ezért halállal jár. És minden vallás valahogy tudta, hogy ki kell békíteni valahogy az Isteneket. A Biblia már az Ószövetségben leírja, hogy Isten irgalmas, bár az nem jelenti azt, hogy igazságtagadó lenne, ezt a 20. és 21. században találtuk mi ki. Tehát Isten irgalmas, de a Szentírás azt mondja, de a bűn akkor is halált hoz. Ezért az áldozat kiengeszteli Istent, és helyettünk kifizeti a bűn zsoldját. Tehát igazából nekem kellene meghalnom a bűnöm miatt, de egy állat hal meg, az áldozati állat, és hogy valahogy ez úgy kiegyenlíti a dolgot, bár az Ószövetség arról szól, hogy nem tudja teljesen kiegyenlíteni. És az engesztelődésnek a teológiája tulajdonképpen erről szól, ez nem a bosszú háttere, hogy Isten haragszik és bosszút áll, amiért én bűnt követtem el, hanem az igazság a háttere az engesztelésnek. Az igazság azt követeli meg, hogy a bűn zsoldja halálva, és meg kell halni a bűn miatt. Ez az igazság. És valahogy az áldozatokkal próbálják ezt az igazságot megvalósítani. Aztán ott van minden vallásban az ítélet gondolata is, hogy a bűn ítélet alá helyez minket,
És ott van a szövetségkötés gondolata is minden vallásban, ami mindig vérrel történik meg. És hogyha megszegjük a szövetségünket Istennel, akkor az vért követel. Sőt, emberek közötti komoly szövetségeknél is halál járt a szövetség megszegéséért. Ezért a kérdés úgy számunkra is, hogy ahogyan a 24. Zsoltár megfogalmazza, ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent hegyén? És a válasz az kéne legyen, hogy senki. Mert mindannyian bűnösök vagyunk. Vagy 1 Sámuel 2.25. Ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki járhat közben érte? Az Ószövetség hoz bizonyos megoldásokat, de ezek, amint már mondtuk, ideiglenes megoldások, és nem teljesek. Ott van például a zsidó szertartásokban a Jom Kipur napja, ez a kiengesztelődés napja, a zsidók legnagyobb ünnepe, ami úgy ősszel, szeptember-októberben szokott lenni, a sátoros ünnep környékén. És ilyenkor van a főpap, a főpap mutatja be az áldozatot, ő a közben járó, de ő önmagáért is, neki önmagáért is közben járnia kell, erről ír a zsidókhoz írt levél is, hogy a főpap, a zsidó főpap, amikor közben jár a népért, saját magáért is közben kell járjon, mert ő is bűnös ember. Aztán ott van az áldozat bemutatás, és mondtam, hogy az áldozattal próbálták ezt az igazságot, amit követel a bűn, megvalósítani, de ez tökéletlen, mert Isten nem éhes, és minden az övé, őt nem annyira az áldozatok érdeklik, mint az engedelmes szív. Csak az a baj, hogy minden ember engedetlen. Ha az ember megtartja a szövetséget Istennel, az is tökéletlen, mert az emberek azért csak megszegik a szövetséget. Nincs olyan ember, aki teljesen tökéletesen megtartsa a szövetséget Istennel. És Isten egy mennyasszonyt keres, amely méltó hozzá, erről máskor még részletesebben beszéltünk, hogy Isten valahogy ilyen szerelmes érzéseket táplál az emberiség iránt, és ő azt szeretné, hogy vele legyünk mindig, de hát a mi tökéletlenségünkkel, a mi bűnösségünkkel, hogy állhatunk ott Isten mellett? A Jom Kipur a kiengesztelődés napjának a liturgiájában ott van a bűnbak is, amely az ember helyett hal meg, illetve ezen a napon megfújták a harsonákat. A harsona a zsidó liturgiában mindig az ítéletet jelenti. De a kérdés pont ezen a napon az, hogy Isten ítélete előtt kiállhat meg. Tehát látjuk, hogy van az Ószövetségben egy próbálkozás, a Jom Kipur napja, illetve naponta van próbálkozás, mert naponta mutattak be áldozatokat, de a Jom Kipur napja, a kiengesztelődés napja, az egy kiemelt pont erről szól, hogy hogyan kerülhet az ember Isten közelében, anélkül, hogy meg kelljen halnia, és de pont ez a nap kiemeli azt, hogy ez igazából lehetetlen, mert a bűnös ember nincs, ahogy megfeleljen Istennek, az ő szentségének. És még akkor is, ha Isten irgalmas, de ugyanakkor ott van az igazság is, és Isten nem takarhatja csak úgy be azt a bűnt, ami nem lett rendbetéve, nem lett helyretéve, mert Isten irgalmas és igazságos is. Igazságban marad. A proféták is jelezték már az Ószövetségben, hogy tökéletlen, ideiglenes megoldások vannak, és ezeket valahogy fel fogja váltani Istennek a végleges megoldása. Már Jeremiás is jelezte, hogy egy új szövetségkötésre számíthatunk, amely teljesen helyreállítja a közösséget Isten és ember között. Vagy ott van Izajás 52-53-ban a szenvedő szolga éneke, amely kimondja, hogy szükséges, hogy egy ártatlan ember magára vegye a mi bűneinket és kiengesztelődést hozzon. A probléma az, hogy hol találunk egy ilyen ártatlan embert. Meg lehet, hogy nem is elég, ha ember, mivel hogy a teljes emberiségét kell kiengesztelődést hozzon. Tudjuk, hogy Istennek a megoldása az, hogy ő maga jön, és ezt az igazságot megteszi. Az igazság, az, ami igazságos. Ő lesz az az áldozat, és ő lesz az a főpap, aki bemutatja ezt a tökéletes áldozatot.
János evangéliuma, János ugye nagy mélységeket vitt bele, nagy mély teológiát vitt bele az ő evangéliumában. Ő így fogja fel a megváltó művet, hogy Isten a világából, az ő tökéletes világából alászállt maga a logosz, az második isteni személy, az isteni ige, és megnyitotta az utat Isten világa felé, mert szerette a világot. A világ teljesen a bűn hatalma alatt van, és teljesen el van szakadva Istentől, ezért fentről kell a segítség. Úgy kell elképzeljük, hogy van az Isten világa, a mennyország, ami el van szakadva a földtől a bűnbeesés óta, és maga Isten, a második isteni személy onnan le kell jöjjön, át kell hidalja azt a hatalmas szakadékot Isten és az emberek között, lejön a világ mélységeibe, és olyan szépen van leírva, ugyancsak János evangéliumában Jézus, amikor megkeresztelkedett, azon a helyen volt egy Betánia nevezetű hely a Jordán partján, nem az a Betánia, ahol Lázár lakott, egy másik Betánia, ami közel van a Jordán torkolatához. De ez a földkerekségen a legmélyebb pont, ahova ember el tud menni, anélkül a tengerbe belefulladjon, mert ez a tengerszint alatt 325 méteren van. Ennél mélyebb pont nincs az egész földkerekségen, és Jézus ott keresztelkedett meg, ezzel jelezve, hogy ő a legnagyobb mélységbe lejött. Annyira mélyen, aminél mélyebbre ember nem tud jutni, azért, hogy minden embert, bármilyen is mélységes bűnei legyenek, fel tudjon emelni. És a jánosi teológia pont ezt mutatja be, hogy Isten lejön az ő világából, az ember mélységeibe, alányul az embernek, a bűnös világban felállítják a keresztet, magára veszi az átkot, ugye a mózesi törvényben benne volt, hogy átkozott, aki a fán függ, tehát, hogy akit úgy ítélnek el, hogy egy fára felakasztanak, abban az időben még nem volt keresztrefeszítés, az isteni átoknak a jele, és Jézust valóban egy fára felszegezték, és Isten átkát a bűnnel szemben magára vette, és aki rátekint hittel, az megmenekül, az átok és az ítélet alól. És így, ugye Jézus lejött a mi világunkba, és felemel minket az ő világába. Csodálatos dolog ez. Az ószövetségi ideiglenes megoldásokra Jézus saját személyében hoz egységes megoldást. És Jézus... Tehát azok az elemek, amik az Ószövetségben csak meg ideiglenesen, de ott voltak, Jézusban mind jelen vannak. Ott van ő a főpap. Ő az, aki Isten elé tudja vinni a nép teljes bűnét. Együtt érez, mert a legmélyebb kísértéseket is ismeri. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 4.15, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvétel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett bűn nélkül. Ő az új Mózes, aki kinyilatkoztatja Isten nevét, vagyis Isten lényegét. Tehát ő valóban főpap. Ő az, akire mi rálettünk bízva. János 17.2-ben azt mondja Jézus, hogy megtartottam azokat, akiket rám bíztál. Vagy János 17.6-ban megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál. Ő az, aki méltóká tesz minket, hogy Isten elé lépjünk. János 17.19. Értük szentelem magam, hogy ők is meglegyenek szentelve az igazságban, vagyis ő közben jár. Itt látjuk, hogy mindaz, amit egy főpapnak a feladata volt, hogy megszentelje a népet, hogy közben járjon, hogy áldozatot mutasson be, hogy felelősséget vállaljon a népét, ezek mind Jézus személyében ott vannak. Ő az, aki megmossa a méltatlan menyasszonyának a lábait, hogy tiszta menyasszonyként, fehér gyors ruhába öltöztesse. Ezt Pál apostol is kifejezi az Efezus 5-ben, hogy Jézus azért ment halálra, hogy szentté tegye a menyasszonyát. És Jézus a tökéletes főpap, aki hasonlít bizonyos fokban Melkizedekre a Teremtés könyvében,
szerepel Melchizedek 14-18-ban, aki kenyeret és bort hozott Ábrahám elé, mert ő a fölséges papja volt. A 110. Zsoltár is említi, te pap vagy mindörökké, Melchizedek rendje szerint. És a zsidókhoz írt levél nagyon szépen kifejti, hogy mennyivel tökéletesebb a Melchizedek féle papság, mint az Ároni papság. Tehát látjuk, hogy mindaz, ami egy főpap, a főpapi szerepet Jézus tökéletes módon teljesítette. De ő nem csak a főpap, aki bemutatja az áldozatot, hanem ő maga az áldozat is, ő a bárány. Ő a húsvéti bárány. És érdekes, ugye a kronológiában, ha olvassuk a négy evangéliumot, nem teljesen egységesek. Mert azt tudjuk, hogy Jézus egy pénteki napon halt meg, de a szinoptikusok szerint ez már a húsvét ünnepe kellene, hogy legyen, mert hogy Jézus csütörtök este a húsvéti vacsorát költötte el az apostolokkal. Csak ez nem nagyon valószínű, hanem sokkal valószínűbb, hogy János emlékszik pontosabban a részletekre, mert ő azt mondja, hogy nem, amikor Jézust keresztre feszítették, az volt az előkészület napja, mert húsvét napján azért nem lehetett volna valakit keresztre feszíteni, az megszentségteleníti a földet, és a zsidók ezt nem tűrték volna el. Ami azt jelenti, hogy Jézus a húsvéti vacsorát így előlegezve költötte el az apostolokkal, vagyis nem a maga idején, hanem mivel hogy tudta, hogy nem éri meg annak az idejét, amikor kellene, ezért előre, egy nappal előtte elfogyasztott az apostolokkal, és akkor a jánosi kronológia szerint, amikor Jézus keresztre feszítették, és amikor ő meghalt, az pont az a pillanat, az az idő, amikor a jeruzsálemi templomban ölték le az áldozati bárányokat, a húsvéti áldozati bárányokat. És ezzel is látjuk, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát Jézus akkor halt meg a Nisan hónap 14. napján, a húsvéti nap előnapján, akkor, amikor azok a bárányok, a húsvéti bárányokat ölték le. Az Ószövetségben számtalan előképe volt ennek, hogy a Messiás maga lesz az áldozat. Már a bűnbeesés után az ember próbálta megoldani a szégyenét azzal, hogy fügefa levelekkel próbálta eltakarni, de fügefa levélnek az a tulajdonsága, hogy nem nagyon takar, mert olyan nagyon szaggatott. Tehát az ember megoldása nem igazán megoldás. De Isten egy bárányt ölt meg ahhoz, hogy felöltöztesse az embereket, mert azt olvassuk, hogy Isten bőrből készített az embernek ruhát. De a héber szó kimondottan báránybőrre vonatkozik, az a héber szó, ami ott szerepel, amiből az a bőr, amiből Isten ruhát készített Ádámnak és Évának. Később, amikor Ábrahám készül feláldozni a saját fiát, egy érdekes jelenet van, mert mennek felfelé a hegyre, és Izsák viszi a fát, amin igazából őt kell feláldozni, úgy, ahogy Jézus is vitte a keresztfát. És azt kérdezi Izsák az apjától, apám, itt van a tűz a te kezedben, itt van a fa az áldozathoz, de hol az áldozat? És érdekes az a válasz, amit Ábrahám ad. Azt mondja, Isten gondoskodni fog magának áldozatról, de ez a mondat a héberben másképp is értelmezhető, másképpen is fordíthatnánk, mégpedig úgy is nyelvtanilag helyes, hogy a válasz úgy van, hogy Isten fog gondoskodni önmagáról, mint áldozatról. És bár akkor úgy történt, hogy felmennek, és nem kell megölje Ábrahám a fiát, és egy 2 éves kos, egy hím kos lesz feláldozva, de ez is előképe annak, ami történt
Jézussal, hogy ő maga lett az áldozat, Isten gondoskodott önmagáról, mint áldozatról. Vagy a múltkor említett Zakariás proféciája arról, amikor Jézus visszajön, ott az áll, hogy Izrael népe majd feltekint arra, akit keresztül szúrtak. És itt is a héber szöveg nyelvtanilag megengedi azt a fordítást is, hogy és felnéznek majd rám, akit keresztül szúrtak. Mint ha Isten azt mondaná, hogy engem szúrtatok keresztül. És Jézus esetében ez egészen egyértelműen így történt meg. Izajás 52-ben az áll ott, hogy ő sok népet fog meghinteni. Legalábbis az egyik fordítás szerint az áll. A kivonulás könyvében pedig Mózes meghintette vérrel a nemzetet a szövetségkötéskor. Ebből is látjuk, hogy ami történt a kereszten, az egy új szövetségnek a megkötése. És említettük, hogy a Jom Kipur napján volt az a bűnbak, akire ráolvasta a főpap a nép bűneit, és kiűzte a pusztába, hogy ott pusztuljon el, és hogy így a nép szabaduljon meg a bűneitől, de mondtuk, hogy az Ószövetségben az sohasem tökéletes, ami ott történik, de itt most Jézus esetében valóban a mi bűneink rászálltak Jézusra, Jézus azonosult a mi bűneinkkel. Ezt fejezi ki Szent Pál apostol a 2 Korintus 5:20-ban. Isten azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa. Vagyis Jézus azonosult a mi bűneinkkel, és felvitte a keresztre. Amikor Jézus felkiáltott, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, akkor ez... Sokan azt mondják, hogy hát ez Jézus idézte a Zsoltárt, valóban idézte a Zsoltárt, a 22. Zsoltárt, de nekem kicsit furcsa az, hogy valaki, aki éppen hal meg a kereszten, annak nem az a fontos, hogy mostan idézzen a Szentírásból. Jézus nem csak úgy érezte, hogy Isten elhagyta, hanem valóban Jézust a kereszten érte a bűnteljes átka, vagyis az, a bűn átka az az, hogy az ember elszakadt Istentől, hogy nincs hozzáférésünk Istenhez. És Isten fia Jézus, ő pont azt tapasztalta meg, amit a bűn hozott, hogy Isten hátat fordít neki, az ő fiának. Ezért volt ez szörnyűbb szenvedés volt Jézus számára, mint maga a fizikai fájdalom, hogy az ő atya hátat kell fordítson neki, mivel hogy ő magára vette a bűnt. Ennek a mélységeit, teológiai mélységeit nem is tudjuk felfogni. Ez az átok, amit a bűn hozott, már megnyilvánult már a Getsemáni kertben is, de a kereszten a leginkább. És innen látjuk, hogy Jézus közösséget vállalt a legkétségbeesettebb helyzetben levő emberekkel. Nincs az a helyzet, ahol te úgy érzed, hogy Isten teljesen elhagyott téged, hogy Jézus ezt ne ismerni, sőt, sokkal mélységesebben ismerni. De egy másik fontos részlet, hogy Jézust a városon kívül, kiközösítve, kizárva a Isten népének közösségéből feszítették keresztre. A Golgotán, ami Koponyahelyet jelent. Ez egy látványos hely, mert ez ott volt, ahol egy kapun keresztül ki lehetett menni a városból, és ott vezetett az út Jáfó és Cezária felé. Tehát egy látványos hely volt, és ezért volt az, hogy emberek álltak meg, és kicsúfolták Jézust. Mert azt gondolják, ugye, ahogyan Izajás proféciája és Izajás 53-ban a szenvedő szolga éneke mondja, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten ítélete sújtotta őt, pedig a mi bűneinkért szenvedte el ezeket. Meglátszik rajta, hogy mit tesz a bűn. Izajás 53-ban ugyancsak ebben a szenvedő szolga énekében azt olvassuk, hogy nem volt emberi a kinézetele. Hát nem volt emberi a kinézetele, mert ugye megostorozták, amit a római katonák hajtottak végre, és a római ostorozás az szörnyebb volt, mint a zsidó ostorozás, ezt már említettem.
és utána pedig végig kellett szenvedje, a nehéz keresztet kellett felvigye. Éppen ezért is halt meg Jézus ilyen hamar, mert annyira az ereje végéhez ért. Normális esetben egy keresztre feszített, akár 24 órát is kínlódott a kereszten. Nem beszélve a lelki kínzásról is, ugye ki csúfolták a római katonák, de ezt is Izajás már előre elmondta, hogy a bűnösök közé számították, Izajás 53:12. A bűnös emberek az ő társasága, két rabló, gyilkos közé feszítették őt keresztre, de hát ő szerette a bűnösöket, azért jött, hogy megmentse a vámosokat és a bűnösöket, és ezt meg is teszi az egyikkel. Csupán annyi a feltétele, hogy hozzáforduljon és kérje a segítséget. Tehát Jézus, említettük a főpap, Jézus az áldozat, de Jézus a király is. Az Ószövetség tele van proféciákkal, hogy jön az Isten király. Melkizedek is, amikor megjelent, ő nem csak főpap volt, hanem király is. És a 45. Zsoltárban az áll királyi trónod, Isten örökké áll. A 72. Zsoltár is örök birodalomról szól. Nagy pénteken csúfságból Jézust királynak nevezik. Azt mondják, hogy ő az, aki a zsidók királya. Általában az elítélt nyakába akasztották a táblát, amikor vitte ki a keresztet az ítélet okával, majd aztán felszegezik a keresztre, és ami rajta állt, az ugye több nyelven Malkadi Hudáje, héberül, görögül Hobázi Lajston Judájon, latinul Jézus Nazarenus Rex Judeorum, ami azt jelenti, hogy ő a zsidó királya, és az igazság az, hogy senki sem fogta fel akkor, hogy mennyire igaz ez. A zsidó elöljárok tiltakoztak, hogy ilyet ne írjon Pilátus. Pilátus azt mondja, amit megírtam, ezzel is tulajdonképpen csak bosszantani akarta a zsidókat, de igazából ez egy titulus. Ő valóban a zsidók királya, és valamikor a zsidók királyaként fog visszajönni, illetve az egész világ királyaként. És ezt a napot várjuk mi vissza. Ez az a dicsőséges nap, amikor ő majd megjelenik. De ott a kereszten az utolsó szava az volt, hogy beteljesedett. És megint sokan azt mondják ilyenkor, hát igen, beteljesedtek a proféciák, de én erősen kételkedem, hogy Jézusnak akkor az volt a nagyon fontos, hogy a proféciákat sorban mindegyiket teljesítse be, hanem ő egy nappal azelőtt azt mondta, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja a barátaiért is. Az én meggyőződésem, hogy ez a beteljesedett erre vonatkozik. Beteljesedett a legnagyobb szeretet. Hogy Isten maga az életét adta a barátaiért, a szeretett gyermekeiért. Beteljesedett ez a legnagyobb szeretet. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így szólt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! Mai napon Szent Tamás apostol ünnepén nagyon szép evangéliumi szakaszt hallunk. Tamás felismeri az Urat. Én Uram, én Istenem! A hitnek a dinamizmusa, a valóság azt jelenti, hogy mi magunk is elindulunk egy olyan úton, amelyre Isten hív bennünket. Amit nem látunk, nem mindig értünk. De a hit azt jelenti, hogy akkor is tovább megyünk. Akkor is hiszünk Istennek, és hiszünk Istenben. Akkor is, ha nem látunk semmit, ha nem értünk semmit, vagy hogyha vihar van. Mi is el kell jussunk erre a szép felismerésre, amelyet Tamás apostol megvall. Én Uram, én Istenem. Ahhoz, hogy mi magunk is Isten szeretett tervének, az üdvösség történetnek részesei lehessünk. Hiszen Isten erre hív bennünket, személy szerint is, és nemzetként is. Urunk Istenünk, áld meg ezt a földet, amelyet őseink verejtékkel műveltek, s amely oly sok nemzedéknek adott otthont. Áld meg hegyeinket, völgyeinket, folyóinkat, városainkat, falvainkat. Adj, Urunk, becsületes munkát az embereknek, kenyeret az asztalra, és igen, békességet az otthonokba. Ne engedd, Urunk, hogy csak azt lássuk, ami hiányzik, hanem taníts meg hálát adni mindazért, amit adtál. Urunk Istenünk, őrizd meg hazánkat, s benne mindenkit. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat, a júliusi Fiffentyűt hallhatják, és ez itt a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészségnek a havonta megjelenő műsora. Én Kristály Veronika vagyok, és ennek a műsornak a célkitűzése az volt, hogy fiatalos témákat érintsen, és ezeket a témákat fiatalosan, könnyedén hozzuk be, könnyedén dolgozzuk fel, és ezért a meghívottjaink is mind olyan emberek, akik fiatalokkal dolgoznak, vagy esetleg ők maguk is még a fiatal éveiket tapossák. A mostani meghívottjaim is ugyanígy, és a mostani téma is ennek szolgál. Azaz két olyan meghívottam van, akik fiatalként már önkénteskedtek, és jelen pillanatban is aktívan szolgálnak a FIF-nek az életében. És ahogyan közeledünk a nyárhoz, az egyik legnagyobb rendezvényünkhöz is, és ennek a két főszervezőjét invitáltam meg a mai napon, ők nem más, mint Ferenc Orsolya.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: És György Pál Attila.
3: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
1: Kedves Orsi és Attila, idén nagy dolgot vettetek a nyakatokba, ami talán nem is idén kezdődött el, hanem már a múlt évben, ugyanis akkor kezdődött a ti elköteleződésetek. De még mielőtt előre futunk egy kicsit, egy játékra invitállak meg benneteket, és ez a játék ugye a Fiffentyűnek a szokása, ugyanis, hogy ezzel vezetjük be egy kicsit a témát is, és ezzel ismerünk meg titeket is egy picit jobban. Nagyon egyszerű a játéknak a szabályai. Négy szavat kaptok, és ezzel a négy szóval kell mondatot alkotni, vagy valahogy elrejteni a mondandótokba, mégpedig úgy, hogy meséljetek egy picit magatokról, csak ez a négy szó legyen benne a mondandótokba, a mesétekbe. Ez a négy szó nem más, mint az irány, az út, kereszt és hit. Ki szeretné kezdeni? Ki az, aki felkészült?
2: Nem mondom, hogy felkészültem, de vágjunk bele.
1: Vágjunk bele.
2: Ferenc Orsolya vagyok, de most egy ilyen különleges utazáson, úton vagyok idén. Nem csak a csittet szervezzük ketten Attilával, hanem a kedves párommal az esküvőnket is szervezzük, úgyhogy lassan a Ferenc Orsolyából Fazakas Orsolya lesz. És egy nagyon különleges utazás ez az év nekem. Nagy mozgatórugóm nekem így az életemben a hitem, és ez a hit az, ami miatt elmertem vállalni ezt a felkérést a CSIT főszervezésére. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, és voltak, meg vannak félelmeim, de úgy bíztam a jó Istenbe, és hittem, hogyha ad egy keresztet, akkor erőt is ad hozzám, hogy ezt el tudjam bírni. És most így a legközelebb ez az irány van a szemem előtt, ez a két úti cél, hogy a CSIT megszervezése és az esküvőnknek a megszervezése, nagyon különleges időszak. Amúgy csíkszeredai vagyok, de most Vásárhelyen élek, és most oda-vissza ingázok így a CSIT szervezése miatt.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy mind a négy szót felhasználtad, és csodálatosan bemutatkoztál. Köszi, Orsi! És akkor nem más marad hátra, mint Attila.
3: Egy úttal szimbolizálnám talán az életemet, amely mint egy út összeköt egy kezdetet és egy véget, viszont az úton nagyon sok az elágazás, ami lehet akár kereszt is fölülnézetből, nem ez a modern körforgalom. Az életem a Széki keresztúrról indult, keresztúron éltem az első éveimet, majd Brassóban voltam néhány évet, majd visszakerültem keresztúrra, megfordultam többek között Udvarhelyen, aztán átkerültem Marosvásárhelyre, ott is éltem pár évet, jelenleg Szelterszen is élek, úgyhogy egy elég mozgalmas utam volt, ahol az irány mindig megmaradt ugyanannak, hogy törekszek arra, hogy az Istent keresve, az Istent szolgálva, és az Istent továbbítva mások fele. És azt hiszem, hogy így tudnák legegyszerűbben bemutatkozni.
1: Nagyon szépen köszönjük neked is, Attila, ezt a szimbólumokkal teli bemutatkozást. Közben kellett mosolyognom, mert van a kereszt szó, és a kereszt túrral többször is visszaköszönt nálad, úgyhogy ezért különleges is volt. De nem is húznám tovább a szót, hiszen mind a szavakkal, ahogyan a hallgatók már megszokhatták, a rendszeres hallgatóink már megszokhatták, hogy általában a játékkal egy kicsit behozzuk a témát is magát, illetve megpróbáljuk egy kicsit megismerni jobban a meghívott vendégeket. Tehát nem véletlenül voltak ezek a szavak választva, hiszen az idei csit egy elég komoly mérföldkőhöz érkezett, és ehhez egy méltó mottót vagy témát is választottak a szervezők, és ezek a szavak mind benne vannak, vagy hozzá köthetőek. De nem szeretném én elárulni, hanem megkérlek titeket, hogy meséljetek az idei mottóról, az idei témáról, hogy hogyan alakult ki, és mi is az pontosan.
2: Az idei mottója a 2026-os csitnek a keresétek először Isten országát és az ő igazságát, Máté 6.33. Nem tudok egy olyan nagyon különleges történetet elmondani, hogy hogy alakult ki. Szerintem a csitnek a mottója mindig egy olyan dolog, amit a jó Isten ad, ő adja nekünk. Nem tudod te, mint főszervező eldönteni, hogy ez jó vagy nem, hanem egyszerűen csak megkapod ajándékba, és érzed, hogy azaz. Én nagyon sokáig próbálkoztam erőből, a saját erőmből ezt megformálni és kitalálni, és a legtökéletesebb mottót az idei csitre, hiszen nagyon-nagyon különleges ez az idei csit, nagyon sok minden ünnepelnivalónk van, hiszen az 50. csittet ünnepeljük, Márton Áronra emlékezünk, a keresztség éve van, és nagyon sok mindent kell megünnepeljünk ezen a csitten. És hogy ezekhez méltó legyen ez a motto, ez így egy nagyon nehéz feladat volt, tehát nagyon sokat gondolkoztam rajta, és imádkoztam. A Szelterszi házban az elköteleződési hétvégén volt főszervező, aki azt írta, hogy ő a szervezés alatt nagyon sokat imádkozott, és én is úgy ezt kaptam üzenetként, hogy imádkozzak rengeteget, sokat, és úgy érzem, hogy ezáltal kaptam meg ezt a mottót. Ahogy napról napra többször eszembe jutott ez az igerész, annál jobban éreztem, hogy igen, ez kell legyen, mert ha a Jóisten engem kért fel, akkor azt jelenti, hogy van valami feladatom, amit a fiatalokkal el szeretnék érni idén, és bennem nagyon régóta formálódott ez a vágy, meg ez a fájdalom, vagy hogy mondjam, hogy látom, hogy a fiataloknak most nagyon nehéz, nagyon nehéz, nagyon el vannak bűvölve a világ hazugságai által, és nagyon rossz irányba vannak elindítva, és még most kéne őket innen visszafordítani, tehát egy szakadék széle felett tartanak, én úgy érzem, és ezt fáj látni, és nagyon szeretném őket ebből így visszafordítani, és hiszem, hogyha a Jóisten felkért erre a feladatra, akkor ez a gondolat fontos, és ehhez az igerészhez tudom kapcsolni, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, hogy ne a világ hazugságaira üljünk fel, hanem nézzük meg, hogy mit mond a Jóisten, mit mond az ige. És egyszerűen tényleg annyira megerősödtem, hogy Attilának is mondtam, hogy ez lesz a, én ezt érzem a mottónak, és akkor már így nagyon biztos voltam benne. Milyen érdekes az élet, hogy másnap mentem, mikor elhatároztam, na ez lesz a mottó, másnap megyek munkába, hallgatok egy podcastet, és ott is pont ez az igerész így elmondják, mint az életüknek az irányítója ez az igerés, és így hú, köszönöm Jóisten, köszi a jelet. Úgyhogy így.
1: Igen, nagyon nagy feladatnak tűnik mindaz, ami előttetek áll, mondjuk most már több mint felét, hát nem is több mint felét, hanem a jó részét. Most már kiviteleztétek, igen, és nagyon nehéznek tűnik meg a óriási feladatoknak. Viszont az, ahogyan mondtad, Orsi is, és ahogyan beszámolóitok alapján többször is hallottam, hogy mindez Istennel együtt könnyen. Mert hogy ő adja a kreatív oldalát olykor, vagy ő adja
2: az egészet.
1: Az egészet.
2: Az egészet.
1: Igen.
2: És valahogy a végén értjük, mert amikor már megvan az eredménye, így visszanézek, hogy alakultak ki a dolgok, és akkor jövök rá, a jó Isten vezetett, de végig. Én próbáltam közben, úgy éreztem, hogy kínlódok, erőlködök, zsigerből csinálom, de egy visszanézve a jó Isten olyan szépen vezetett.
1: Na hát köszönjük, ezt a szinte tanúságtételnek is lehetne mondani, de viszont akkor egy kicsit így a szervezői oldalára is visszatérnék, hogy akkor kimondhatjuk azt, hogy ti, mint főszervezők, ti állítjátok össze a mottót. Tehát ti választjátok ki, mármint, hogy ti adjátok meg az irányt neki.
3: Igen, és egy kicsit átmentünk oda is, hogy szimbolikáztunk, kicsit más irányból is próbáltuk megnézni, hogy Igen, mindennél fontosabb, hogy Isten legyen az első helyen, és őt keresni. És ezt mivel tudnánk esetleg szimbolizálni, mivel tudnánk úgymond készpénzre váltani a mai világban, a ma fiataljai számára? És az iránytű, mint szimbólum jutott eszünkbe, hogy egyszerűen működik a világban, ahogyan a mágnes automatikusan északfele beáll és jól áll, és ez nagyon szép. Isten így alkotta meg az embert, ez szépen beáll és jól működik. Csak hogy mindig vannak zavaró tényezők, amelyek befolyásolják a mágnest, és el tudják téríteni könnyen ettől az adott iránytól, és ezeket próbáljuk kicsit az tanítók által boncolgatni, hogy mik azok, amik befolyásolhatnak, és hogyan tudunk visszatérni oda, hogyan lehet ezt az iránytűt esetleg újra jó irányba állítani, hogy tényleg az Isten fele tudjon mutatni és vezetni.
1: Valóban szimbólumaiban is erős egy téma, vagy erős motto. És egy picit ezt már érintettétek, arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek mit ad egy ilyen téma, egy ilyen motto a 2026-os év fiataljainak, vagy így a mai fiatalságnak? Mi az, amiben segítheti őket, vagy miben lehet őket megszólítani?
2: Irányt, meg visszatérést a helyes útra, ha már a szimbolikáknál és a szavaknál visszatérhetek erre. Mindenképpen ez a célunk a mottóval és a témával, hogy megmutassuk a fiataloknak, próbáljuk megmutatni, hogy mi a helyes irány, és hogy nem kell elhinni a világ hazugságait, hanem a Jóistennek az igazságait kell előtérbe helyezni, olvasgatni, találkozni velük, és minél jobban beültetni a szívükbe az igazságukat, mert akkor sokkal könnyebb az ő szívük az Isten országa fele mutat, az ő igazságaik fele, akkor a hiába jönnek a világnak a zavaró tényezői, meg hazugságai, hogy nem vagy elég értékes, hogy nem kell küzdjél, add fel, ne áldozd fel magadat, mármint bizonyos dolgokért, a munkáidért, vagy a barátaidért. Na szóval, visszaállít irányba.
3: Én úgy fogalmaznám meg, hogy visszatérve ide a szimbolikához, hogy nem tudjuk megmutatni nekik, hogy mi a jó irány, mert hogy nagyon sok fokról beszélünk, és nem mindig egyértelmű, hogy melyik a jó irány, viszont azt próbálnánk számukra, hogy a saját iránytűjét tudja jól beállítani, ehhez az Isten kegyelmét kérve, a Szentlélek vezetésével, és hogyha a saját iránytűjét be tudja jól állítani, illetve időről időre tudja újra hangolni, akkor szerintem nagyon tud ez segítség lenni a mai fiatalok számára is, hogy újra és újra visszataláljon az Istenhez, illetve ahhoz az úthoz, amely ténylegesen az Isten felé vezet.
1: Nagyon érdekes dolgokat mondotok, mert tényleg egy olyan érzékeny ez, hogy akkor ki tudja a helyes irányt pontosan, meg ezek az utak nyilván megvannak hozzá az eszközeink is, de így ahogyan beszéltek a szimbólumok erejével is, hogy nem feltétlenül az irányt, hanem a saját iránytőjét tudja ráhangolni. És ez szerintem nagyon fontos dolog, amit kimondtál, hogy ők önmaguk is próbálják megkeresni önmaguk. Tehát ne azt az utat járják, amit ti mutattok, hanem amit a Jóisten mutat nekik. Így ahogy még ki is emeltet, hogy a Szentlélek vezetésével. Fantasztikusnak tartom, viszont kíváncsi vagyok arra, hogy milyen eszközöket választottatok ehhez, tehát hogyan próbáljátok meg ezeket átadni, vagy rávezetni a fiatalokat. És itt eszközök alatt gondolok programokra, vagy hogy hogyan bújtatjátok bele mind a témát így a csitbe, hogyan lesz kivitelezve.
2: Hát ez nem teljesen a mi érdemünk, van egy fantasztikus csapatunk, és velük együtt próbáljuk minden programpontba behozni ezt. Lesznek tanítások, nagyon ügyes tanítóink lesznek, akik minden korosztálynak személyre szabva igyekeznek kibontakoztatni a mottót, a témát fiataloknak a nyelvükön, és a tanítások mellett lesznek kis csoportok, ahol a fiatalok egymás között is elmélyíthetik a dolgokat, a gondolatokat, és ezen kívül lesznek műhelyeink, lesznek koncertek is, mert hogy ez egy tábor, de mégis egy nagy találkozás igazából, és szeretnénk teret adni a fejlődésre is, viszont a felszabadulásra is, úgyhogy lesznek kerekasztal beszélgetések, kafé, himnusztánc, himnusz, ahogy mondtam, nagyon vagány koncert is lesz, szentségimádás, szóval nagyon vagány programjaink lesznek szerintem, ami mindegy-egy kicsi segítség az iránytű behangolásához.
3: És mivel a mai fiatalok számára nem feltétlen ismerős maga a szimbólumnak, az iránytűnek a működése, ezért lesz például egy olyan játék is, ahol ezt kis csoportba tudják megtapasztalni, és ezáltal is már első nap tudjanak hangolódni egy kicsit, hogy mit értünk mi ez alatt, és mire szeretnénk mi gondolni a téma kapcsán.
2: Hogy ne csak elviekben tapasztalják meg ezt, hanem a gyakorlatban is, hogy keressetek, és találtuk.
1: Nagyon izgalmasnak ígérkezik, már csak így, hogy hallom, alig várom, hogy részt vehessek akár ezen a játékon is, vagy megtapasztaláson. Hát igen, van annak ereje, amikor a fiatalok fiataloknak szerveznek programot, mert valahol tudják, hogy mire van szükség, és tudják segíteni egymást. Viszont van egy olyan kérdésem, így ezzel kapcsolatban, ha már programok is, és említettétek, hogy a mérföldkő is, azaz 50. csittet ünnepeljük idén, ez hogyan fog megjelenni, vagy mire várhatunk mi? Fiatalok is, régebb óta fiatalok, akik esetleg a valamelyik későbbi vagy ezelőtti csitten vettek részt.
2: Hát ez egy igazán nagy dolog, és nagy megtiszteltetés szerintem, hogy mi szervezhetjük meg ezt a csitet. Hatalmas feladat, hogy méltóan megemlékezzünk, és teret adjunk ennek a fantasztikus ünnepnek, és tényleg Isten kegyelme, hogy megérhettük az 50. csittet. Egy ilyen nosztalgia vonat lesz. Nem mondom, hogy most végig nosztalgiázni fogunk minden egyes nap, de apró pontokba elrejtve, programpontokba így megemlékezünk erről, és lesznek kerekasztal beszélgetéseink, ahova szeretettel várunk minden volt csitest. Ha résztvevő volt valaki, ha szervező, ha főszervező, szeretettel várunk mindenkit a nyitott estjeinkre, ahol kicsit visszaemlékezünk, kicsit hálát adunk, kicsit nosztalgiázunk, és lesznek vagány játékaink, ilyen kvízestjeink, ha már lelőhetek egy kicsi spoilert. A csittel kapcsolatban az a vagány, hogy sok visszatérő meghívottunk, van, aki már valamilyen feladatot vállalt a csitbe annó, és akkor most őket így visszahívtuk, ha tanítónak, ha szervezőnek, ha fellépőnek, például a zenekarunk, aki fellép, volt már itt a csitten, de még a nagyon... Hát egy régebbi csittem volt, tehát szerintem most nem lövöm le a nevüket, de nem sok embernek lesz ismerős, csak akik jártak azokon a régebbi csitteken, úgyhogy lesznek ilyen érdekességek.
3: Talán rövid kis történelmet hoznák be, hogy három nagyobb szakaszra tudjuk tagolni a csitt eddigi történelmét. Volt egy időszak, kb. Az 1970-es évektől kezdődött, pontos dátumot nem tudunk, és 89-ig volt az első időszak, 90-es évektől, tehát a forradalom utántól volt 2011-ig egy második időszak, amikor még mindig egy ilyen hétvégés programban volt. Ez mindenképp a Ferences atyákhoz is köthető a Csobotfalvi plebánia plebánoshoz is, és 12-től pontosabban kezdődött egy újabb időszak, amikor átkerült a FIF-hez a szervezés, és történt egy nagyobb megreformálás, átalakult, kibővült, több irányból is hozzá lett nyúlva a rendezvényhez, átalakult sokkal inkább a mai fiatalok igényei szerint. Itt került be például egy nagy színpad is a csitre, külön köszönet azért, hogy van, aki ezt is figyelemmel kísérte, hogy erre van igénye a mai fiataloknak, és onnantól egy másik új időszak kezdődött, és jelenleg is ennél tartunk. Most még érdekesség az, hogy például a tanítókból az egyik az utolsó időszakban volt főszervező, azt hiszem valamelyik képbe, vagy ha nem is, akkor szervező, viszont egy másik szervező volt egy előbbi időszakban, úgyhogy ők is részesei voltak a csitnek, illetve a hosszabb távú csitnek is.
1: Hát valóban ez az 50-es szám, ez a jubileum, nagyon sok mindent hordoz magában, és szerintem kimondhatjuk, hogy így nekünk egy kincs, hogy megmaradt. mert hogy elindult egyfajta igény, a közösség, a találkozásnak az igénye, és ez formálódott generációkon keresztül. Már csak ahogy belegondolok is, beleborzongok, hogy 50 évvel ezelőtti fiatalok is ott voltak Csíksomjon, és a 2026-os fiatalok is ott vannak Csíksomjon, és hogy ez mekkora nagy kegyelem, hogy Máriának a lábánál, a kegy templom mellett, és a Mária kertben azért, hogy ez megmaradt, akármennyire is formálódott, ugye, de ahogyan a generációk is mások és mások, úgy hoztuk magunkkal, azt hiszem. És valóban vannak, akik kinőttek belőle, és belenőttek akár a szervezésbe is. És az az igazság, hogy ha jól tudom, akkor mind a ketten voltatok résztvevők is, amikor a ti időtek volt, most mondom ezt így, nem akarlak öregíteni, mert egyáltalán nem vagytok öregek, csak hogy más.
2: Régebb volt a fiatal.
1: Csak hogy egy másabb csitten vettetek ti részt, mint ami például most van. És hogy az az én kérdésem, hogy mit adott nektek akkor a csitt?
2: Hát én rengeteg mindent köszönhetek a csittnek, tehát nekem a jellemem formálta. Én a csittben nőttem fel, ezt most lehet, hogy egy klisés mondat, de ez a valóság. A különböző életszakaszaimon, amit egy fiatal kis tini lány meg kell éljen, az abban jelen volt, és én elmondhatom, hogy szerintem a csit segített abba, hogy milyen irányba haladjak, hogy ne térjek le a helyes útról, hogy így fogalmazzak. Nekem az Erdélyrió volt a legelső csitem, ami azt hiszem egy 2013-2014-ben volt. 13-ban volt. Azóta járok csitre, talán volt egy 4 év megszakítás, amikor kikerültem a FIF-nek a körforgásából. Én nagyon sokáig csak résztvevő mertem lenni, és azért mondom a mertet, mert hogy úgy vágytam rá, hogy önkéntes legyek, de nem éreztem magam elég erősnek hozzá, vagy úgy én egy nagyon introvertált lány voltam, vagyok, de akkor különösképpen kicsit lányként még minden mozdulatodat kétszer meggondolod, hogy mit csinálsz, és tudom, hogy nekem az egyik tanítóm, az akkori, bocsánat, kis csoportvezetőm bíztatott, hogy gyere, Usi, jövő évben önkéntesnek, már 4 vagy 5 éve jársz részvevőnek, gyere önkéntesnek. S ez nekem akkor egy akkora visszaigazulást adott, és egyben egy meghívás is volt, hogy idézőjesen szintet lépjek, hogy amit most kaptam, akkor adjon vissza, hogy belevágtam. És talán még az elején nem is jelentkeztem be önkéntesnek, mert valamiért le akartam mondani a csitről, hogy nem megyek idén csitről, és akkor egy barátnőm szólt, hogy kéne ide ember, és nem nincs kedved jönni. Tehát a Jóisten valahogy nem engedette. Ha más útra akartam járni, valahogy mindig kapott egy embert, aki által megszólítson, és irányítson, és visszahúzzon a csitbe. Én ezt érzem nagyon, hogy akkor is, hogy elkezdtem önkénteskedni, vagy 2-3 évet a Winston Café-ba önkénteskedtem, nagyon vagány volt, nagyon-nagyon szerettem, és a Covid előtt kicsit kiestem ebből a körforgásból, de akkor is milyen érdekes a Jóistennek az útja, hogy megint talált egy embert, akivel megszólíthatott, és egy másik programon keresztül visszakerültem a FIF-be, és utána már mint a szakmámmal tudtam segíteni a csit munkáját, mint egészségügy is. 2 évig vittem az egészségügyet, és annyira jó ezt megtapasztalni, hogy az elején belenőttem a csitbe, általa fejlődtem, magabiztosságot nyertem, a Jóisten formált, végigformált engemet, és mindig akkora feladatot adott, amennyit el tudtam viselni, és hiába volt nehéz, igazából én nyertem a végén, mert én kaptam általa egy hatalmas fejlődést, egy kimontakozási lehetőséget, és hát igazából erről szólnak a FIF-es programok, hogy teret adnak abba, hogy te fejlődj, te megismerd önmagadat, és a Jóistennel együtt munkálkodj, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy amit kaptam, azt én most visszaadhatom.
3: Kevés olyan emlékem van, hogy részvevőként vagyok csiten. Én inkább önkéntesként kerültem közelebb, és a legerősebb élmény, illetve amit beszeretnék hozni, az, hogy gondnokság, illetve kis csoportvezetésben voltam éveken át, és maga azt megtapasztalni, hogy a fiatalsággal szinte bármilyen munkát meg tudunk úgy csinálni, hogy van egy olyan erős lelki motivációja, hogy bármin képes átmenni. Nem számít, hogy 10 órája dolgozik, nem számít semmi. Ő akkor is megcsinálja. Hajthatatlanul bármire képesek, és ez a tapasztalat, ez egy nagyon erős tanúság volt számomra. Úgyhogy ezt hoznám be én, hogy számomra Csit egy olyan lelki motivációt mutatott meg, ami csak is keresztény közegben láttam, és leginkább a Csitán láttam, hogy tényleg az ember képes nagyon sokra, mindezt az Isten kegyelméből, és jó hozzáállással.
1: Olyan jó hallgatni titeket, mert eszembe jutnak a saját emlékeim, vagy így a megéléseim is, így a Csittel kapcsolatban. Hát igen, több mint 10 évvel ezelőtt volt nekem is az első Csittem, és hát úgy kerültem bele így a barátok, meg így a család által, és már akkor is volt egy ilyen bejáratot, tehát mindenki tudta körülöttem, hogy mi ez a csíksomjai ifjúsági találkozó, vagy hogy hol tartják, mikor van, meg hasonló, de ezt nem nagyon kellett magyarázni a körülöttem lévőknek, csak el kellett menni. És az, ahogyan mondjátok, hogy helyünk van, és annyira érdekesen ki van alakítva ez, hogy fogja a kezed egy időszakon keresztül. És pont, ahogy a Nósi is mondta, de Attila, a te mondandódra is hozzá tudtam csatlakozni, hogy ott voltak a szerelmeim idején is, a barátaim idején is, vagyis hogy voltak ilyen megélések a Csitten belül, akkor ugye az önkéntességben, szervezésben. Nekem volt egyszer egy olyan évem, hogy elindultam résztvevőként, és önkéntesként értem haza. Pont kis csoportvezető hiány volt, és én akkor már elvégeztem egy hasonló képzést, és az ottani szervezők azt mondták, hogy jó, akkor ők szeretnének megkérni, hogy akkor vezessek egy kis csoportot. Úgyhogy tényleg annyira én ezt tudnám behozni, hogy a Csitt alatt, de ugye a Jóisten ott van egész évben, de valahogy ahogyan összegyűlnek ezek az emberek, azok a fiatalok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hasonló dolgokban vannak, mint mi, ott megvalósul az, hogy ahol ketten vagy hárman a nevemben összegyűlnek, ott vagyok köztük. És annyira nagyon érződik ez mind a, hát így a részvételben is, de akár a liturgikus eseményeken is külön, tehát gyönyörű szép volt a tavalyi Szent Mise is, ahogyan a fiatalok megélték, és hogyan jelen voltak az ünnepi Szent Misén, ezek akkora nagy kegyelmek. Ezeket szerintem mindenkinek van egy-egy ilyen csittes emléke, úgyhogy én azt hiszem, hogy nyíltan mondhatjuk, hogy megéri eljönni, és bátorítanánk az embereket, hogy jöjjenek és vegyenek részt, akár azok is, akik 14 és 30 év között vannak, akár azok is, akik előző csíteken már szereztek ilyen élményeket.
2: Várjuk vissza őket.
3: Szeretettel várjuk tényleg, és próbálunk külön figyelmet fordítani külön korosztályokra. Tanítok is direkt azért vannak úgy összeállítva, hogy van kisebb korosztály és nagyobb korosztály számára külön tanító.
2: És műhelyek programokat is úgy igyekeztünk összeválogatni, hogy ugyanúgy megtalálja magának a szórakozást bocsánat a kifejezésért, a kicsi, mint a nagy.
1: Igen, igen. Kedves hallgatóinktól elnézést kérünk, hogy olykor körösítettünk, vagy nem mondom ki konkrét dolgokat, mint a neveket, vagy akár itt a koncertet illetően is, viszont meghívjuk önöket, hogy kövessék a Csitnek az oldalait a social media felületeken, a közösségi hálókon, akár Facebookon, Instagramon, TikTokon is fent vannak, és ott a következő időszakban nagyon sok mindent megtudhatnak a Csittel kapcsolatban, akár előadók, akár pedig koncert, meg egyéb.
2: Minden ködösítésre megkapják a válaszokat, csak kövessék az oldalakat.
1: Aki pedig jelentkezni szeretne, az hol jelentkezhet?
2: Szeretettel várunk minden fiatalt, hogy jelentkezzen a jelentkező.fiv.man, hogy regisztráljanak be, és jöjjenek a Csitre.
1: És így adás időnk végével pedig, hogyha a FIV-fel kapcsolatos események, a FIV-fel kapcsolatos, a FIV-ben szervezett rendezvények vagy programok keltették fel az önök figyelmét, akkor a FIV.man elérhetnek információkat, vagy ugyanúgy a közösségi média felületein megtalálnak minket. Nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgatták a júliusi FIV-fentyűt, és hogy velünk tartanak hónapról hónapra. Köszönjük a figyelmüket, ugyanakkor kérjük az imáikat is, mert hogy ahogyan látják és ahogyan hallhatják, rengeteg munka van ebben, és rengeteg kéz is el kell, rengeteg erő, és ehhez kérjük az önök közbenjárását is, hogy hordozzák imáikban a fiatalokat, a szervezőket, akár a rendezvényeinket is. És akkor szeretettel elköszönnénk, a műsorban hallgatták Kristály Veronikát,
2: azok a Sorsolyát,
3: és Győzper Attilát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.

0: kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, éjszakai virasztást közvetítünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból. A mai estén az elmélkedést Ferenc Zsolt tisztelendő úr tartja. A zenei szolgálatot a Fénysugár dicsőítő együttes látja el, technikában munkatársam Bába Berta önkéntes, a bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor, a Mária Rádió ugyancsak önkéntese vezeti. Hívom önöket, ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be a virasztásba. Töltsük együtt ezt az éjszakát az Úr jelenlétében.
1: Köszöntünk mindenkit a mai virasztáson. Akinek még nem sikerült a mobil telefonját lehalkítani, próbálj megtenni. Köszönjük szépen a megértést. Holnap szombaton a csíkszeredai közösségek tartanak közös találkozót, ünnepi találkozót, 14:30 a Szent Ágoston templomba. A találkozó keretén belül elmélkedések, tanúságtételek, imaszolgálat, szentségimádás és hárdó szent mise lesz. Szívesen látnak minden érdeklődőt. Ismét hirdetjük az augusztus 19-én tartandó új születésnapi találkozót,

Itt lesz fent a Krisztus Király plébánia templomban. A találkozó délután 5 órától fog kezdődni hálózat szentségimádással, 6 órától szentmisével, utána tanúságtételek és imaszolgálat lesz egészen 9:30 óráig. Kedves testvérek, a virasztás önmegtagadás ma nem igen divat, csak a diszkokban meg hasonló szórakozó helyeken. Általában az ember, ha valamiről lemond, akkor megvan az oka, hogy miért teszi. Amikor Jézus lejön a hegyről, a hegyi beszéd után, akkor egy édesapával találkozik, aki könyörög, hogy a fiát szabadítsa fel, mert idegen erők gyötrik. Azt is elmondja, hogy a tanítványait kérte, de hát nem volt sikerük, nem sikerült nekik. Majd megdorgálja a tanítványokat a kicsi hitűségük miatt, és egyetlen egyenes beszéddel parancsol ennek a sötét erőnek, és kimegy a gyerekből. A tanítványok csodálkoznak, hogy nekik hogy nem sikerült, hát biztos próbálkoztak, ott kínlódtak egy darabig vele, és azt mondta, hogy egyes ilyen erők csak imával és bőjtel szűnnek meg. Ezért a mai virasztást gondolom, hogy komoly szándékokra próbáljuk felajánlni. A következő egy percben akár saját magunkért, vagy azokért, akikért eljöttünk az éjszaka, tegyük meg a felajánlás, hogy Isten kegyelme ezen az önmegtagadáson keresztül, ez az imádságos éjszakán keresztül megtörje azon sötét erők hatalmát, amelyek talán gyötrik, fájdalmat, anyagi nehézséget, családi perpatvarat, bármilyen gonoszságot okoznak az életükbe. Atyánk Istenünk, hozzád emeljük a mi szívünket, Uram, jöjj segítségünkre. Kérve kérünk, hallgass meg kérésünket, Uram, fogadd el szándékunkat, hogy mennyei dicsőséged megnyilvánuljon szándékunk által mindazokban, akiket felvállaltuk ezt a virasztást.

0: Hallgass meg, Uram! Kedves testvérek, a holnapi evangéliumból választottam bevezető gondolatokat, amikor János tanítványai megkeresik Jézust, és megkérdezik, hogy hogy van az, hogy ha te vagy a megváltó, a te tanítványaid nem bőjtölnek. Mi és a farizeusok úgy bőjtölünk. És azt mondja Jézus, hogy gyászolhat-e a násznép, ha vele a vőlegény. Viszont azt is elmondja, hogy lesznek majd idők, amikor a vőlegény úgy távolabb fog menni. És megpróbálja elmondani nagyon tömören a motivációját ennek. És azt kérdezi, hogy lehet-e régi ruhábra új foltot, új ruhából foltot tenni, vagy lehet-e régi tömlőbe új bort tenni? És elmondja, hogy hát ha az új bort régi tömlőbe teszik, akkor ez kireped, és minden elvész. A tömlő elszakad, a bor elfolyik. Mit jelent nekünk mai keresztényeknek az új bor új tömlőbe? Ha belenézünk a Szentírásba, azt lássuk, hogy Jézus megígéri a Szent Lelket a tanítványoknak, és arra kéri, hogy maradjanak a városba, amíg erő nem tölti el őket. Az az erő, amely pünköskor kiárad, és a kívülállók úgy lássák ezeket a tanítványokat, hogy édes borral itták tele magukat. Olyan itas állapotba kerülnek. És az is érdekes, ugye, hogyha megfigyeljük, hogy föltámadása után már rájuk kér a Szent Lelket, mondván rájuk lehel, és mondja, vegyetek a Szent Lelket, viszont nem történik semmi, egészen pünkösdik. És ott kell maradjanak az utolsó vacsora termében még 50 napot. Tehát 3 évig követik Jézust, hallják a tanításait, lássák csodáit, és még 50 napot rá kell húzni, amíg eljön a Szentlélek. Ez azért fontos, mert manapság vannak közösségek, ahol eléggé szentlelkesek, viszont van egy kis gond ezzel a szentlelkességgel, ami időben nyilvánul meg. Még például az a rész, amikor a tömlő, amelybe rákérik, az megreped. És a megrepedés onnan származik, hogy nincs megújulás. Hogy a Szent Lelket arra a lelki állapotra kérik rá, amiben élnek. Mert hallották, hogy újra lehet születni a Szentlélekből, így van. Fontos, mindannyiunk számára. Akkor vagyunk hiteles keresztények, hogyha újjászületettek vagyunk. Addig, amíg újjászületünk, addig még csak törekvők vagyunk, vagyis vallásosak. Az újjászületéshez szükségeltetik az a döntés, amelynek alapján elszakadunk mindattól, ami a világban befolyásolt, ami a világban elhatalmasodott felettünk, úgy uralt bennünket. Amúgy mondhatnánk, olyan kisistenünk lett. Ez nagyon-nagyon változatos. Sokszor észre sem vesszük, fel sem fedezzük, hogy mennyi kisistenség van az életünkben. Itt megkezdve a bajoktól, tehát, mint tudom én, szégyenérzés, kisebbségi érzés, aggodalmasság, szorongás, félelem, egészen a gőgösségig, dicsőségkeresésig, anyagi javakig, meg ehhez hasonlók uralhatnak bennünket. A gondunk ott van, hogy mindaddig, amíg ilyen keverék van bennünk, addig nem is tud Isten lelke teljesen betölteni, De nem is lenne jó, hogy betöltsön. Egyik tanításnál alkalmával Jézus elmondja, hogy és sok mindenre taníthatnának benneteket, de nem vagytok elég erősek. Mit jelent az elég erőssége? Még nem vagytok készek elszakadni attól a világi magatartástól, amely békétlenséget, zugolódást, ellenszenvet, neheztelést, meg egyebeket okoz bennetek. Na most képzeljük el, hogyha Isten lelke betölt, és az a mennyei erő, amely Krisztusban volt, amely utólag apostolokon és a szenteken is, és rajtunk kell legyen, az ránk száll és betölt, mi történhetik? Mennyi kellemetlenséget tudunk okozni, egyszerűen azért, mert nem szakadtunk el azoktól a világi magatartásoktól, amelyek ellenszenvet, neheztelést, haragot váltnak ki belőlünk. Ugyanis a lélek teljességében a kiejtett szónak teremtő ereje van. Lássuk az elébb idézett részben is, amikor ennek a fiúnak az életére parancsol Jézus, és elhagyja a démon. Mert a lélek erejében tette meg. De ugyanennek a léleknek az erejében parancsol a háborgó tengernek, és lecsillapodik. Ugyanennek a léleknek az erejében átkozza meg a fügefát, és az helybe kiszárad. Mennyi bajt tudnánk okozni mi keresztények, hogyha abban a zavaros lelki állapotban töltene be Isten az ő szent lelkével, ami úgy bennünk van olykor. Csak valakire felidegesedsz, meglátod, milyen szép frizurája van, és mérged be, azt mondja, hújjon el a hajad. Csak úgy látszik, hogy kapaszodik, pedig kemót se csinált. Mert a lélek teremtő ereje az hatalommal működik. Komoly hatalommal. Amikor Jézus rábízza Péterre az egyházat, azt mondja, hogy amit feloldottuk a földön, feleszoldva a mennyben, és amit megkaptak, meg lesz oldva. Ezt pedig csak a lélek erejében lehet megtenni. Amit megkaptak a földön, köszönöm. Amit megkaptak a földön, meg lesz kötve a mennyben, és amit feloldottuk, meg lesz feleszoldva. Tehát ez az a léleknek az ereje. Ez az az erő, amire azt mondja, hogy a bort nem teszik régi tömlőbe. Mennyire vagyunk készségesek új tömlővé válni, hogy Isten ereje betöltsön, hogy az a kellemetlenség, gyötrelem, nehézség, mindennapi gond, ami úgy gyötör bennünket, az ő valós jelenlétében megtörjön. És ha mindennap életünkbe belenézünk, nem is vagyunk úgy eltelve vele. Ha csak úgy átnézzük úgy általánosságban keresztény vidékeket, majdnem ugyanúgy vannak vállóperek, alkoholisták, depressziósok, pánikbetegek, kábítószerfüggők, meg egyéb gyötrelemben élők, mind a hitetlenek körében. És ez miért van? Mert nem Isten lelkétől vagyunk vezetve. Mert nem Isten lelkével töltekeztünk, hanem arra a világi magatartásra építettünk rá, amelybe beleszülettünk és belenevelkedtünk. Mindamellett, hogy kerességünk által megtisztultunk. De ritkán jut eszünkbe, hogy azt a tisztaságot tiszteletbe tartsuk. Pedig világos az evangélium. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. És nagy része a kereszténységnek mégsem a tiszta szívűségért imádkozik, vagy ezért gyakorol vallásos eljárásokat, hanem azért, hogy, mint tudom én, ugye most már, hogy sikerüljenek a vizsgák, hogy gyógyuljunk meg, hogy a szomszédba törjenek meg a zaklatosságok, vagy tehát egy sereg dolgot szoktunk kérni, ami automatikusan, ha igent mondtunk az új borra, hiába valóvá válik. Ezt onnan mondom biztosan, mert maga Isten ígéri meg Jézus Krisztusban, mondván, keressétek Istenek országát és annak igazságát, és a többi megadatik nektek. Mi általában egy kissé fordítva csináljuk. Ha minden dolgunkat elvégeztük, akkor lesz időnk, akkor imádkozunk. Hát ha vasárnap nem kell ez annyira az idő, akkor lehet elmegyünk a templomba, de ha szép idő lesz, akkor most már egy kicsi kiruccanás kell. Nincs kifogásom ellene. És ezer motivációt hozunk fel, amivel egyszerűen önmagunk tagadjuk meg az Isten közelséget. És akkor panaszkodunk, hogy mennyi baj van velünk. Pedig hát mi voltunk a templomba. Mi a perselybe is tettünk pénzt. Sőt, Szent Antalhoznak is adtunk, hogy segítsen bennünket, mert jó közben járó. Sőt, rózsafüzér van a kocsiban, még kettő is. És nem tudom, milyen képek vagy mik vannak a lakásban. Nem rossz. Egy-egy figyelmeztető jel nem rossz. De nem ettől fog Isten lelke betölteni. Nem ettől fogunk újborban részesülni, hanem attól, hogy helyet készítünk neki. Attól, hogy vágyunk az újjászületésre. Mondja az apostol, hogy Krisztusban új teremtmények vagyunk. Tényleg arra hasonlítunk, aki újjá van születve, aki új teremtmény. Kész vagyunk mindazt, ami gátol, vagy éppenséggel veszélyesítesz bennünket a repedésre, ha az újbor betölt bennünket. Mert világos, hogy Isten szent lelke hatalom és erő. Nem egy jelentéktelen valami. Amikor Gábor főangyal megjelenik Máriánál, és felteszi a kérdést, hát nem ismerek férfit, hogyan lehet, történhetik meg ez velem. Akkor azt mondja az angyal, hogy a magasságbeli ereje tölt el, a Szentlélek árnyékol be. És Jézus is arra biztosa a tanítványait, hogy maradjanak a városba, amíg erő nem tölt el benneteket. Tehát a Szentlélek az egy erő. Ezt jól tudja a démoni világ, ezért mindent megtesz, hogy ne Isten lelkében gyarapodjunk. Lehetőleg maradjunk meg vallásos hagyományok, szokások mellett. Elégedjünk meg azzal, hogy templomba járunk, hogy ki milyen felekezetű, vagy gyülekezetbe, vagy bárhova. De ne jussunk el oda, hogy a régi énektől elszakadva kérjük az újjászületést. Kérjük, hogy új teremtményé váljunk Krisztusban, a lélek erejében. Mert lássuk a tanítványok, ha bár ott voltak az ő közelségében, az életében, mégis nagy csütörtökön tele vannak félelemmel, kétségbeeséssel. És lássuk, hogy mi is mennyire aggódó természetűek vagyunk. Mekkora problémát csinálunk abból, hogy egy kicsi baj ér, nagyobbat ne is emlegessük. Az már kérem, ilyen nem lehet. Isten lelke a szívünk vágya szerint tölt be. Tudom, hogy vannak képzők és lelki gyakorlatok és tanfolyamok és mindenek, hogy hogy kell a lelket befogadni, és hogy kell csinálni, és úgy képeznek bennünket. Nem hiszem, hogy mélyebb képzőt tartanának valahol, mint amit Jézus tartott a tanítványoknak, és mégsem ez volt a lényeg. Nem kért, hogy jegyzeteljenek, csak egyszerűen készüljenek. Mi valahogy meg vagyunk szokva ezekkel a képzőkkel. Különböző kurzusok meg mindenek vannak. A régi rendszerben, ugye, hogy a rendszernek a struktúrája maradjon, mindig képezték az új párttagokat. És mondják, hogy egy csoportot kértek Székelyföldről is, hogy menjenek be a Stefán Gyorgyóba. Fiatalok nem tudják, hogy mi az, de az idősebbek, régebb születettek tudják, hogy ez volt a pártiskola, ahol hát ott volt egyetem, meg különböző képzők voltak. Ezek egy 6 hónaposon vettek részt. Voltál benne? Igen.
1: Majdnem.
0: Ugye, és akkor ezek a székely gyerekek bemennek, és ott megtartsák nekik a 6 hónapos képzést. De hát lévén, hogy még a nyelvet se beszélték jól, nekik elég nehéz volt, és nagyon izgultak, hogy most már mi lesz a végére, hogy nem tudnak, hogy elvágják, és eljött a vizsga ideje. Majd szólítsák a legelsőt, Ábrahám, Ábel. Bemegy vizsgázni. Egy 20 perc múlva nagy megizzadva jön ki, többiek ott vannak az ajtónál, izgulnak, hogy na, legalább Ábel mondja valamit, mi volt, mit kérdeztek, hogy van, mi az? Ábel letörje a homlokát. Tudjátok, az úgy volt, hogy amikor nekem feltették a kérdést, én rögtön keresztet vettem. Igaz, amikor elkezdtem felelni, a tanárok egy sorba hánytak a keresztet. Tehát a szent lelket nem képzőkön kell elnyerni, hanem azzal az életvitellel, ami által helyet csinálunk a mi lelkünkben az élő Istennek, a Szentlélek jelenlétének. Amikor Jézus azt ígéri, hogy én veletek maradok a világ végezetéig, akkor nem jelenésekről szól a dolog, hogy itt is megjelenik, meg ott is, megtörténhetik. Nem szoktam ráépíteni nagyon. Hanem arra hivatkozik, hogy a lélek, mert mindent tőle kapott, ő marad velünk. Krisztus egyházát a Szentlélek vezeti. Hogy vannak itt-ott emberkék, az jó dolog. De a vezetés az a lélek kezében van. És ott, ahol hagyjuk, ahol elfogadjuk és hagyjuk, hogy Isten lelke megnyilvánuljon, ott valós a keresztény élet. Ahol pedig már ki vagyunk kulturálódva, civilizálódva, úgymond, vagy szekularizálódva, ott nehéz a keresztény élet. Ott egy olyan plusz teher. Mert jaj, el kell menjek, jaj, nem mondtam el a reggeli imámot, jaj. Sereg bajunk van vele. Viszont amikor Isten lelke betölt, akkor már nincsenek ilyen gondjaink. Sem fogadalmi imákkal, sem semmi mással. Mert Isten lelke által vagyunk vezetve. És ha éppenséggel neki kezdtem imádkozni, mert úgy érzem, hogy az anyósom nagyon rosszul van, és kell érte imádkozzak, és közben csengetnek, hogy a szomszédban valaki rosszul lett, akkor nem mondhatom, tessék várni, egyszer anyósom gyógyuljon meg, s jövök. Mert a lélek nem arra vezet, hanem a szükségben lévőnek légy segítségére. Jézusnak egyik ütközője pont ez volt, hogy a törvény felé helyezte az életet. Ezért, ha szükség volt szombaton, és gyógyított, amikor nem volt szabad dolgozni törvény szerint. És ha valóban őt kövessük, akkor nem a törvénykezés kell vezessen bennünket, hanem az a lélek, amely kerességben részesített minket. És amikor bármilyen gondunk van, az nem praktikával és technikával kell keresni, megoldani, hanem Isten lelkétől vezetve. És tudjuk, hogy ha nyitottak vagyunk Isten szent lelkének befogadására, az már megoldás minden nehézségre és bajra. Azért vagyok olyan biztos ebben, mert maga Krisztus ígéri meg, hogy egy időben nem lehet két úrnak szolgálni. Márpedig, ha az én igenem Krisztusnak szól, az ő jelenlétének, akkor más erő nem léphet be az életembe, mert nincs hatalmasabb, mint ő. Ő Isten és Úr minden felett. Ki is jelenti magáról, nékem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. És ha nekünk erre a hatalomra van igenünk, akkor minden megváltozik bennünk. Talán amiért 10-15 vagy 20 éve imádkozunk, percek alatt összejöhet azon keresztül, hogy igenünk van Isten jelenlétre az életünkbe. Igenünk van a Szentlélekre. De a lélek csak úgy tud megállni bennünk és megmaradni, ha új tömlővé válunk. Ha gondolkodás módunkban nem a múltunkból táplálkozunk, nem a bajainkból, nem a nehézségeinkből, hanem a megváltóból, aki meghalt értünk. Tudom, hogy nem egyszerű, akik szokták rendszeresen hallgatni a keddi vagy szerdi találkozókat, úgy rájöttek, és sokan ugye meg is köszönik, és felismerik, hogy tetszik-e tudni, én azt hittem, hogy hiszek. De közben nem igaz. Azért nem igaz, testvérem, mert a hívő ember életében nem idegen erők működnek, hanem Isten ereje. A hívő ember életében az az igazság uralja az emberi szívet, amelyre Jézus maga mondja, az igazság szabaddá tesz benneteket. Vagyis semmilyen hiába valóság nem fontos számomra, amikor az igazságra mondtam igent. Mindaz, amivel sokszor el vagyunk foglalva, és dolgot, gondot csinálunk belőle, meg nem tudom mit csinálunk, az nem egyéb, mint hiába valósága, amely démoni cselvetés, hogy ne legyen időnk Istenre figyelni. És ha csak így átgondoljuk, hogy a Facebooknak, meg egyébnek a tévésorozatoknak, meg egyébnek a jelentőségét, hogy mennyire zavarólag hatnak az életünkre. Elég gyakran lehet látni utcákon ilyen fülhallgatóval sétáló fiatalokat vagy embereket. Most sokszor gondolkodok, hogy ezek most Isten hangjától zárják el magukat? Láttam egy fiatal embert, az kicsit régebb becske volt, ilyen vagány kinézése volt, ilyen hosszú haj, ilyen is öltözik, és így ment az ilyen fülhallgatóval az utca négy. Úgy néztem, hogy se nem lát, se nem hal, egy oszlop elejébe kerül, akkor valószínű, hogy kellemetlen lesz az érkezés. Mit teszünk önmagunkkal? Merre irányul a mi figyelmünk, hogy Isten gyermekként maradjunk? Annyira példaadó az az evangéliumi rész, amikor a tanítványok mennek át ott a Genezáreti tón, Jézus lemarad, és akkor hajnali órákban utoléri őket, úgy sétálva a víz tetején. Megriadnak egy kis éme furcsa jelenség, úgy víz tetején járkálni. És rémlik, hogy ő a mester, és akkor Péter oda kiált: Mester, ha te vagy, add, hogy én is a vízen járjak. És Jézus nem tesz feltételeket, mert lássad, van vágy benne, és ez lényeges mindannyiunkban. és azt mondja, hogy jöjj. És Péter kilépik a víz tükrére, és szabadon jár a víz tetején. De bejön a világi magatartás. Bejön az, ami nekünk is nagyon sokszor beszokott jönni, mert ez sugallja a sötét világ, a démoni világa. És akkor kezdi figyelni, hogy a hullámok. Jaj, hogy most jönnek a hullámok. És hogy kezd a hullámokra figyelni, kezd elsüllyedni. Mert a tekintetét leveszi a mesterről, aki hatalmat adott arra, hogy vízen járjon. Nekünk is mennyire érvényes. Hányszor vagyunk elfoglalva bármilyen bajjal és jajjal, és nem a mesterre tekintünk. Nem arra nyissuk meg a szívünket, amivel be akar tölteni, hanem most mit kell csinálni, jaj, most gyorsan intézkedni. Lehet. Visszaemlékszem annak idején, apukám súlyos beteg volt. Én odahaza éppenséggel egy elmélkedést készítettem. Szólt a telefon. Egy kedves nővér volt a kórházból, és felhívott. És azt mondta nekem, hogy ha az édesapját élve akarja még látni, vagy akar beszélni vele, akkor egy 20 percen belül megkérem, jöjjön fel kórházba. Egyszerre valami sötét erő végigment rajtam. Rögtön szélnéztem, és elkezdtem kapkodni, hogy most mit is kéne tegyek, mit kéne vigyek, ruhát, ez az. És akkor rájövök, állj meg. Tehát ott van az elmélet, amiről akarok beszélni, amit előkészítettem, ott nem erről írtam. Egyben megbékéltem. Letérdeltem a szoba közepébe, és mondtam, Uram, én futkározhatok. És mit érek vele? Lehet felérek idejébe, lehet nem. De én hittel vallom, hogy te ott vagy. Uram, a te szavad, hogy az ember életéveinek száma 70-80 éve. Még 65 éves volt. Mondtam, ezért most kérem azt az 5 évet is, ami oda jár. Ne engedd, hogy a halál elvegye. Van hatalmad, tedd meg. Majd áldást mondtam, nyugodtan felöltöztem és felmentem a kórházba. Amire felértem, már visszajött a légzése. És még 7 évet élt. Mennyivel más az a tömlő, amely az aggodalmasságot, mit kell csinálni, és hogy kell csinálni, és intézkedni kell, az van bennem, amikor bajba kerülök. És mennyivel másabb, amikor tudatos vagyok, hogy a világ mindenség teremtője nekem feltétel nélkül szerető atyám, aki letekintett rám, és mindarra, ami a szívemben van. Mennyi depresszió és pánikbetegség szűnne meg a keresztények között, hogyha az új tömlőség fontos lenne számunkra, hogyha valóban Isten be tudna tölteni az ő jelenlétével, soha nem éreznénk magányosságot, kitaszítottságot, kisebbségi érzést, nem keresnénk a boldogságunkat különböző szenvedélyekben, mert maga Isten tud betölteni, és meg tudja adni nekünk. Sőt, sokszorosan. Lássuk az apostolokat, pünköstkor annyira megajándékozta, hogy mámorossá vált az életük. És a kívülállók azt mondták, édesborral itták tele magukat. Igen. Isten a bőség Istene. Nincsenek krízisek. Nem fogy ki a Szentlélek, mint a kőolaj, vagy mint tudom én miféle. Sőt, azt mondja Jézus, Habár ti rosszak vagytok, de tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyi atya a Szent Lelket a keritek tőle. Talán sokan végeztünk szemináriumot. Minden reggel kész vagyunk-e arra, hogy elsősorban Isten lelkével töltekezzünk, vagy éppenséggel átnézzük a napi listánkot, hogy mit kell kivitelezni. Átgondoljuk, jó, megint, az a kibírhatatlan főnök, ó. És nézzük, hogy ez a nap sem sikerült jobban, mint a másik, mint a többi. Mert nem az isteni kegyelemben állunk hozzá. Nem arra nyissuk meg a szívünket, amivel Isten meg akar áldani bennünket. Hanem jaj, tegnap is milyen rosszul voltam. Jaj, itt megint fáj. Jaj, most ha megint elkap engem. Én nem mondom, testvérem, hogy nem kap el. De azt biztosra állítom, hogyha elkap is, ha Isten jelen van az életedben, akkor nem ural, csak megpróbál. Ha valóban hittel meg tudod tagadni, minden másként működik. Egy alkalommal egy béna, félig bénához hívtak, és úgy kezdtem kérdezősködni, hogy talán megtalálom az okot, hogy direkt a gyökére kérjük az áldást. Megkérdeztem, elfogadja, hogy imádkozzak. Persze, elfogadta. Imádkoztam is. Vagy két hétre rá mondták, hogy hát az a helyzet, hogy nincs javulás. Hogy létezik? Elindultam újra arrafelé, és úgy néztem, uram, mi történt? Mi gátolta meg azt, hogy megjavuljon? És akkor olyan szépen mutatta az Úr, hogy ez a beteg a vallásossága mellett ilyen ószövetségi. Tehát neki csak imára volt szüksége, csak az imát fogadta el, nem a gyógyulást. Nem lássuk Jézus esetében, amikor valaki segítséget kér bárki, hogy mondta volna, álljatok meg, egyszer kell imádkozni. Igaz, hogy az egész élete imádság volt. De ő csak szólt. Szólt a háborgó tengernek, és lecsillapodott. Szólt Lázárnak, aki 4 napja a sírba volt, és életre kelt. Ha úgy tömlővé válunk, akkor a megváltás kegyelmére kell vágyjunk. Lehet nyugodtan imádkozni, sőt kell is, hogy megmaradj ebben az állapotban. Imádkozzatok, hogy kísértésben elsetek, mondja az Úr, és virasszatok, pont ide talán. De lényeges, hogy úgy tömlővé váljak, hogy a megváltás kegyelmét fogadjam be. Lehet imádkozni, testvérem, de a cselekedet, a krisztusi cselekedet, amelyben a természet feletti erő megnyilvánul, az mindennapos kéne, normális kéne legyen számunkra. Tessék mi atyánkat elmondani, hát, ha meggyógyulok. Szívesen elmondom, biztos nem történik semmi. Amikor Jézusnál egy alkalommal megjelenik egy vak, és kér, hogy mit akarsz, vagy a leprás, bocsánat, hogy tisztuljak meg. Annyit mond, tisztulj meg, nem, hogyha nálj meg, akkor mondjak el, vagy 2 imát. Tehát imádságos lelkületűek kell legyünk, testvéreim, de ha nem juttunk hitre, ha Isten kegyelmét nem tudjuk hatalomban fogadni, szintén nehéz az életünk. Legyünk új tömlővé. Kérjük ennek az éjszakán a mindenható Isten, hogy formáljon át bennünket arra az életformára, amelyet be tud tölteni az életünkbe. Amit teljesen tud tenni az Atya szeretetében. Mert akkor vagyunk új tömlők, amikor ezt teljesen befogadtuk. De tudjuk, hogy gyengék vagyunk. Maga Isten is tudja, és is tudta a tanítványokról is. Ezért kérte, maradjanak a városban, míg erő nem tölti el bennük őket. Mi is ezt kérjük, testvéreim. Kérjük Isten szent lelkét, hogy járjon át, és töltsön el bennünket. Habár még nincs vége a vilasztásnak, habár még nem vagyunk teljesen kiüresedve. De érintse meg a szívünket, és adjon erőt, hogy helyet készítsünk az éltető erőnek, a Szentléleknek. Kérjük egy szív, egy lélekkel.

Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, mi gyöngeségünkben kérve kérünk, Atyánk! Töltsd a szent lelkeddel, és formáljad bennünket, hogy ne a békétlenség, a nyugtalanság, a neheztelés, a reménytelenség, a félelem, az aggodalom, hanem a te dicsőséget töltsön be. Adrom, hogy a hiávaló beszédek helyébe dicsőségedet valljuk meg minden gyermeket szívébe. Ó, mennyi áldás! Szállj alá! Szállj alá a lélek bőségében, hogy ez a dicsőség valóságá váljon mindannyiunk életében. Mert amint megdicsült a te szent fiad, úgy minket is megdicsítesz benne és általa. Ezért örömmel valljuk meg mennyei dicsőségedet egy szív egy lélekkel.

Dicsőség néked, Istenünk! Dicsőség fenn az égben, angyalait körében. De dicsőség idelen az emberi szívekben, amely megtörtek és megterheltek és fáradtak. Olykor meg vannak törve, Uram. Talán reménytelenek és esélytelenek. De tudjuk, hogy nálad nincs ilyen. Kérve kérünk. Tölts el mennyei erőddel, Uram, hogy ne az erőtlenség, a gyengeség urajon bennünket, hanem az a dicsőség, amelyben Szent Fiat győzelmet adott a halál felett is. Segíts, Uram, hogy kitárjuk szívünket, hogy ennek a győzelemnek részeseivé tudjál tenni bennünket a lélek erejében. Ó, jöjj, teremtő lélek! Jöjj és érítsd meg jelen és távol lévőket, minden megtelt szívű gyermekedet, hogy megdicsőjük bennük hatalomban és erőben közös kérésünkre. Jöjj, Szentlélek, segíts ebben!

mert Istenséged által kifogyhatatlan. És köszönjük ezt az erőt, Atyánk, ha bár nem érdemeljük meg, de gyermekeidé fogadtál bennünket, ezért ne engedd, hogy nélkülezzük, hanem tölts el vele, Urunk Istenünk. Tölts el, és tégy teljessé, hogy valóban a lélek jelenléte uralja a mi szívünket és elménket. Ne a világ mullandósága ennek jaja és baja, hanem dicsőségedet valljuk meg a lélek jelenlétében. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, hívunk, jöjj!

Drága Szentlélek Úristen, jöjj, kérünk minnyájan, hogy áradj szét. Töltsd be a mi szíveinket, segíts nekünk a tiszta szívűségre törekednünk. Segíts nekünk, hogy új tömlőjét tudjunk válni, hogy be tudjuk fogadni a te drága szent lelkedet. Kérünk, hogy ezen az éjszaka is tölts el minket, akik itt jelen vagyunk, de azokat a testvéreket is, akik az interhullámaink keresztül kapcsolódnak be az éjszakai virasztásba, azokat a testvérkéket, családtagokat, akiket hoztunk ma éjszaka szívünkbe. Légy jelen a mi étetünkbe, dícsőj meg, drága Szentlélek Úristen, tölts el, hogy a holnapi találkozónkon is a te fényedbe ragyoghassunk, és kivihessünk tégedet az utcára, meg merjünk vallani embertársaink előtt. Most felajánljuk a Szentlélek litániát, és kérünk, Urunk, hogy minden sor ennek a litániának imádságként szálljon fel eléd, mint a tömjén füstje. Amen. Örök Atya, én felajánlom neked minden szenvedését az embereknek, és az én szenvedésemet, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt, ami az egész napomat betölti. Egybe kapcsolom a te szeretett fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével, a szeplőtelen Szűz Mária által Isten dicsőségére, hogy téged az emberek szeretve keressenek, és megtaláljanak a lelkek üdvösségére. Amen. Minden kérés után mondjuk, légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket, és kísérje azokat a te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk veled kezdődjék. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, szállj le fenséged trónjáról, és készíts helyet a te szolgád szívében. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megtisztel, segíts engem állandóan az Isten jelenlétében élnem. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megdicsőített, taníts meg engem az Atya Isten akarata szerint élnem. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, akit az Isten fia szívében székelsz, taníts meg engem megismerni és szeretni téged. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg engem az Isten bizalmában odaadóan élnem. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, aki a tüzes nyelvek szimbólumában megjelentél, gyújts szívembe a szeretet lángját. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, titkos fehér galamb, taníts meg engem megérteni a Szentírást. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, akinek nincs arca, taníts meg engem helyesen imádkozni. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, aki a proféták ajkával szólsz, taníts meg engem nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg engem okosan és türelmesen élni. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg engem szerényen és alázatosan élni. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, kinek kincsei megmérhetetlenek, taníts meg engem megérteni a szenvedés értékét. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, kinek kincsei felbecsülhetetlenek, taníts meg engem helyesen kihasználni a drága időt. Légy magasztalva és dicsőítve. Szentlélek Úristen, meg nem szűnő szeretet, old

0: meríthetünk. Taníts meg engem hallgatni és kellő időben szólni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, örök szeretet, taníts meg engem jó példát mutatni másoknak.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, édes tanító, taníts meg engem helyesen cselekedni az emberekkel.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, kedves barátja a lelkeknek, taníts meg engem, hogy ne ítélkezzem senki felett, s a sérelmeket ne emlegessem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, fény, mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jó cselekedeteket nem elhanyagolni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, elhunytak atya, adj megismerném saját hibáimat.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess engem éberséggel a tökéletességre.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts engem megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, aki előtt semmi titok nem létezik, segíts engem elillanni a sátán ármányai elől.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, aki ismeri az én jövőmet, a te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, taníts meg engem az Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga jó halállal halljak meg.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre, segíts, hogy mindenben reát hagyatkozzom, nevedben dolgozzom, veled imádkozzom. Amen. Jézus Krisztus, jöjjön el közénk a te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Amen.
2: És nyisd meg a mi szíveinket, Uram, ennek befogadására. Kérünk, hozzád kiáltunk, áld meg a te szolgádat, Uram, hogy a lélek bölcsességében igazságodat bevésse a mi szíveinkbe és a mi elménkbe, Uram, hogy ne csak egy meghallott kellemes beszéd legyen, Uram, hanem az az igazság, amelyre ráépíthessük életünket, hogy valóban új tömlővé váljunk, hogy mennyei borod a Szentlélek betölthessen minket. Kérjük Szent Lelkedet, munkálkodj bennünk ennek elérésére. Jöjj, Szentlélek, jöjj, hogy kérünk, szállj le ránk.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.

0: Az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak olyan evangéliumi szakaszok, részek, egy-egy mondat, amelyek első hallásra egyszerűnek tűnnek, mintha csupán néhány vigasztaló mondatot hallanánk Jézustól, de hogyha engedjük, hogy dolgozzon bennünk és megérintse a lelkünket, ha nem sietünk el mellettük, akkor lassan feltárul bennük egy olyan mélység, ami egész életünket képes átformálni. És az imént hallott evangéliumi rész is talán ilyen. Nyilván, hogy a legtöbben azt gondolom, hogy a végét ismerjük, abból a mondatból, amely annyi embernek és nekünk is adott már erőt, a fáradtság, a csalódás, a betegség, vagy a kimerültség idején, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzá mindnyájan, akik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, mert én felüdítelek titeket. Sokszor hallottuk ezt a mondatot, szentségimádásokon, lelki gyakorlaton, vagy egyszerűen csak olyan élethelyzetben, amikor már nem tudtunk egyébbe kapaszkodni. És egy olyan mondat ez, amelyben bele tudunk kapaszkodni, mert nem elméletet ad, hanem menedéket, és nem magyarázatot, hanem egyfajta jelenlétet. De mielőtt az Úr Jézus kimondaná ezt a meghívást, történik valami nagyon fontos, és hogyha ezt nem vesszük észre, akkor a mondatnak csak a felét értjük meg. Ugyanis az Úr Jézus először nem az emberekhez fordul, hogyha figyelmesen hallottuk, hanem az Atyához emeli a tekintetét, és imádságba kezd. Azt mondja, hogy magasztallak, Atyám, mennek és fölnek, Uram. És érdemes egy picit megállni ennél a képnél, mert ez sokat elárul az Úr Jézus életéről. Nem tanítani kezd, nem vitatkozik, nem érvel, nem panaszkodik, hanem először imádkozik. Mint azt mondaná nekünk, hogy minden, ami igazán fontos, minden, ami valóban életet ad, az az Atyával való kapcsolatból fakad. És az Úr Jézus életében minden ebből a forrásból indul. Minden csoda, minden tanítás, minden döntés, minden szeretet. Nála semmi sem önmagából fakad, hanem az Atyával való bensőséges kapcsolatból. És ez fontos, hogy egy kicsit elgondolkodtasson bennünket, mert mi sokszor fordítva élünk. Először cselekszünk, először beszélünk, aggódunk, megpróbálunk mindent megoldani, és amikor már elfogyott minden erőnk, amikor már nem látunk kiutat, csak akkor kezdünk el imádkozni. És az Úr Jézus azt mutatja meg, hogy az imádság nem az utolsó menedék, hanem az első forrás. És talán ez az első kérdés, amit a mai estén feltehetünk magunknak, hogy miből táplálkozik az én életem? Mi az, ami erőt ad ezekben az esős, szürke hétköznapokban? A munkám? Másoknak a véleménye? A sikereim? Az, hogy elismernek? Vagy abból a csendes, mély kapcsolatból élek, amely összeköt a jó Istennel, amely nélkül minden más előbb-utóbb kimerül. És az Úr Jézus hálát ad, és ez egy fontos és meglepő kép, mert hogyha az előző fejezetet is hozzáolvastuk volna, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus több város is elutasította. Korozai, Betsaida, azok a helyek, ahol rengeteg csodát láttak az emberek, és mégsem tértek meg. És mi talán ilyenkor csalódottak lennénk, talán keserűek, és azt mondanánk, hogy hát minek fektet ennyi munkát? Tiszta hiába való. De az Úr Jézus nem a kudarcot nézi, hanem azt, amit az Atya elkezdett. És ez fontos, hogy milyen könnyen belesétálunk abba a csapdába, hogy csak azt látjuk, ami nem sikerült. Csak azt tartjuk számon, ami fájt, ami hiányzott, ami nem úgy alakult, ahogy szerettük volna.
És egyetlen rossz szó képes 100 kedves szót kitörölni az emlékezetünkből, és egyetlen csalódás miatt hajlamosak vagyunk megfeledkezni a Jóistennek számtalan ajándékáról. Pedig a hála, és ezért fontos, hogy a napjainkban megkeressük a hálapontokat, az mindig új látást ad. És a hálás ember ugyanazt a világot nézi, mint a hálátlan, és mégis teljesen mást lát benne. És a hála az nem azt jelenti, hogy naív vagyok, nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáim, hanem az, hogy a problémák között is felismerem és próbálom keresni a Jóistennek a működését. Észrevenni, hogy a kudarcok, az elesések, a bugdácsolások mögött ott van az ő csendes munkája, hogy valamiért megengedte. És az Úr Jézus ezután azt mondja, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyeknek. Sokan félreértik ezt, mint ha Jézus az értelem ellen beszélne, mint ha azt mondaná, hogy a tudás, a gondolkodás, a műveltség az akadály lenne a Jóistenhez vezető úton. Pedig nem erről van szó, hiszen az egyház története tele van ugye nagy tudósokkal, akik kivételes értelemmel szolgálták az egyházat, akik megalkották az egész hittudományt és a dogmákat. Az Úr Jézus nem az értelmet bírálja, hanem a gőgöt. Azt a belső tartást, amikor az ember azt hiszi, hogy már nincsen szüksége a Jóistenre. Mert minden tud, mindent meg tud magyarázni, tud érvelni, és mindent kézben tud tartani. És éppen ez az egyik legnagyobb illúziója a korunknak is, hogy a technika fejlődik, az orvostudomány fejlődik, a mesterséges intelligencia fejlődik, és ez önmagában jó, mert ezek mind lehetnek a Jóisten ajándékai az emberiség számára. Csak hogy közben egyre kevésbé tudunk választ adni a legfontosabb kérdésekre. Hogy miért szeretünk? Hogy miért élünk? Hogy mi van a halál után? Tudjuk, és remélem, hogy hiszünk benne, de hogy mégis úgy megállunk közbe is, és olyan lezártnak tekintjük. És ezekre a kérdéseinkre, hogy mi van a halál után, nem tud választ adni semmilyen algoritmus, mert ezekre nem egy képlet felel, hanem maga az Úr Jézus Krisztus. És amikor az Úr Jézus a kicsinyekről beszél, nem azokra gondol, akiket keveset tudnak, hanem azokra, akik képesek befogadni. A gyerek egyik legszebb tulajdonsága is nem az, hogy mindent tud, hanem az, hogy tud rácsodálkozni. Hányszor meg tudja kérdezni, hogy miért? Hogy tud bízni. És egy kisgyerek nem szégyelli ugye megfogni az édesapja, az édesanyja kezét, és nem azért, mert gyenge, hanem mert tudja, hogyha ezt megteszi, akkor biztonságban van. És talán ezt kellene egy kicsit újra megtanulnunk, ilyen gyermeteggé válni. Egy kicsit ilyen, hogy le tudjunk így alacsonyodni, hogy ne szégyeljünk kérdezni, hogy tudjunk bízni úgy, ahogy az a gyermek. És egy idős elsőpéntekes nénitől hallottam egy régi mondást, és ő azt mondta, hogy a Jóisten előtt nem az jut messzire, aki magasra nőtt, hanem aki időskorában is még le tud térdelni. Az alázat nem azt jelenti, hogy kevesebbnek tartom magam, hanem azt, hogy igazat mondok magamról. Azt tudom mondani, hogy Uram, nélküled nem vagyok teljes. És érdekes módon éppen az ilyen ember lesz igazán szabad, mert már nem kell állandóan bizonyítania, nem kell mindig igaza legyen, nem kell minden vitát megnyernie, és nem kell mindenkinek a csodálatát keresnie, mert tudja, hogy az Atya szereti. És egy idős pap mesélte, hogy megkérdezték egyszer tőle, hogy
hogy már hosszú évtizedek óta szolgál pasztorális, mi volt a legnagyobb felfedezése papként? És egy rövid csend után azt mondja, hogy fiatal koromban azt hittem, hogy nem kell sokat tennem a Jóistenért, és idős koromra jöttem rá, hogy sokkal fontosabb engedni, hogy a Jóisten tegyen bennem nagy dolgokat. És talán ez lenne a lelki gyermekségnek a lényege. Nem a tétlenség, nem a lustaság, hanem a bizalom. Annak felismerése, hogy az üdvösség nem az én teljesítményem, hanem a Jóistennek az ajándéka. És talán ezért olyan nehéz ez nekünk, mert szeretünk teljesíteni, szeretünk kiérdemelni, szeretjük azt mondani, hogy én megdolgoztam érte. Csak hogy a Jóisten szeretetét nem lehet kiérdemelni, csak elfogadni. Ahogy egy gyermek elfogadja az ölelést, és nem azért, mert megérdemli, hanem azért, mert szeretik. És talán az evangéliumnak ez lehetne az első üzenete számunkra, hogy nem az a kérdés, hogy mennyit tudunk a Jóistenről, hanem az, hogy engedjük-e, hogy a Jóisten szeressen bennünket. Mert a hitünk az végső soron nem vizsga, nem teljesítmény, nem bizonyítás, hanem kapcsolat, és minden kapcsolat bizalommal kezdődik. És az Úr Jézus imádsága után, amikor az Atyához imádkozik, egy érdekes mondat következik, ami talán első hallásra nem is értünk meg egészen. Azt mondja, hogy mindent átadott nekem az én atyám, és senki sem ismeri a fiú, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ez egy nagyon szép teológiai mondat, és pedig a kereszténységnek a szívét tárja fel előttünk. Mert az Úr Jézus nem egyszerűen arról beszél, hogy a Jóisten létezik. Azt sem mondja csupán, hogy a Jóisten hatalmas vagy igazságos, hanem valami egészen újat mond. Azt mondja, hogy Istent úgy lehet megismerni, mint atyát. És ez magától értetődőnek tűnik számunkra, mert hogy így imádkozunk, ugye, hogy mi atyánk. De az Ószövetség embere számára Isten mindenek előtt egy teremtő, egy szent Isten volt, és Izrael tudta, hogy Isten közel van népéhez, és mégis ott volt bennük egy szent félelem, az a tisztelet, ami nem engedte, hogy valaki könnyelműen közeledjen hozzá. És egyszer csak megjelenik az Úr Jézus, és nem csak beszél az atyáról, hanem úgy él vele, mint fiú az édesapjával. Hogy minden döntésében, minden imájában, minden cselekedetében ott van. És azt mondja nekünk is, hogy ti is beléphettek ebbe a kapcsolatba. És ez az újdonság, hogy meghív az atyával való kapcsolatba. És talán ezért van az, hogy valaki lehet nagyon vallásos és mégis boldogtalan, imádkozik, betartja a parancsokat, és mégis úgy él, mintha Jóisten messze lenne. Miért? Mert tud Istenről, de még nem ismeri őt. És a kettő nem ugyanaz. Mert lehet valakiről sok mindent tudni, lehet ismerni az életrajzát, olvasni a könyveit, hallgatni az előadásait, de egészen más dolog leülni vele egy asztalhoz, beszélgetni és barátságba kerülni vele. A hitben is ez a különbség, hogy nem csak információkat kapunk Istenről, hanem maga az Isten akar belépni az életünkbe. És amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az atyát nem ismeri senki, csak a fiú, akkor valójában azt mondja, hogyha látni akarod, hogy milyen az Isten, akkor nézzél rám. És sok embernek, sokunknak torz a képe a Jóistenről. Mert van, aki rendőrnek látja, aki mindig figyel, büntet, nézi, hogy a cetlit mikor teheti fel. Mások egy távoli bíróként képzelik el, aki egyszer számon kér mindent.
mások egy közömbös Istennek gondolják, aki megteremtette a világot, aztán magára hagyta. És az Úr Jézus ezeket a képeket összetöri. Azt mondja, hogy nézzétek, hogy hogyan bánok a bűnösökkel. Nézzétek, hogyan emelem fel a házasságtörő asszonyt. Nézzétek meg, hogy hogyan ülök egy asztalhoz a vámosokkal, azokkal, akiket kirekesztenek. Nézzétek, hogyan sírok ott Lázárnak a sírjánál. Nézzétek, hogyan bocsátok meg azoknak, akik keresztre feszítettek. Hogy ilyen az Atya is, hogyha engem néztek, és látjátok, hogy én hogyan cselekszem, ilyen az Atya is. Mert aki engem lát, az az Atyát is látja. És ezért olyan fontos az evangélium, hogy Jézus történetét nem csak egyszerűen olvassuk benne, hanem a történeteken keresztül magát a Jóisten arcát is láthassuk. És egyszer megkérdezett valaki egy lelkiatyát, hogy hogyan lehet a Jóistent jobban megismerni. És a pap nem hosszú magyarázatot adott, csak annyit mondott, hogy olvassa minden nap úgy az evangéliumot, mintha most találkozna életében először Jézussal. Egyszerű tanács, de mégis nehéz, mert mi is gyakran olvassuk, vagy éppen halljuk az evangéliumot, és már tudjuk, hogy mi következik. Már ismerjük a történetet, hallottuk százszor, és nem hagyjuk, hogy megszólítson, hogy tudjuk, hogy a tékozló fiú történetét, hogy mi történik, hogy megbocsájt, nem tudom, visszatér, kívülről fújjuk ezeket. De hogyha engednénk, és minden egyes alkalommal úgy állnánk hozzá, amikor halljuk a Jóisten szavát, hogy na most találkozok először Jézussal, akkor mindig valami újat mondana. Mert hogy a Jóisten szava és igéje soha nem öregszik meg. Nem a Szentírás változik, hanem mi. És ugyanaz az evangéliumi mondat 20 évesen teljesen más jelent, mint 40-60-70 évesen. És az Úr Jézus a jó Istennel együtt ezekben az időkben formál bennünket. És egyszer csak olyan mondatot hallunk meg, amely mellett talán évtizedeken át elsiklottunk. És ezért fontos, hogy újra és újra visszatérjünk Krisztushoz. Nem csak akkor, amikor bajban vagyunk, hanem akkor is, amikor minden rendben van. Mert hogy egy házasság sem marad élő attól, hogy évente egyszer beszélgetnek egymással, hanem a szeretet, a kapcsolat, az ugye szeretetet kíván. És a hit is. És azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és megvagytok terhelve, mert én felüdítelek titeket. Az Úr Jézus nem azt mondja, jöjjetnek hozzám az erősek, a sikeresek, a példamutatók, azok, akik már mindent rendben tettek az életükbe, és nem azt mondja, hogy előbb változzatok meg, előbb bizonyítsatok, és legyetek méltók, hanem azt mondja, hogy jöjjetek. És kiket hív? Akik el vannak fáradva. És az evangélista egy olyan szóval fejezi ezt az elfáradt embereket, ami nem csak fizikai fáradtságot jelent, nem azt a fáradtságot, amit egy jó napi munka után érzünk, hanem olyan emberekről beszél, akik már kimerültek, akik hosszú ideje hordoznak valamit, akik már úgy érzik, hogy nincs tovább erejük menni. És hogyha őszinték vagyunk, akkor mi, vagy a mai ember mindenkinél talán fáradtabb. Hogy, és mégis milyen ellentmondásokban élünk. Soha nem volt ennyi gépünk, ami ennyire megkönnyítse a dolgunkat, soha nem volt ennyi technikai eszközünk, ami ennyi időt takarítana meg, soha nem utaztunk ilyen gyorsan, nem kommunikáltunk ilyen könnyen, nem intéztünk el ennyi mindent egy gomnyomással. És mégis azt mondják a pszichológusok, hogy korunk egyik legnagyobb betegsége az a kimerültség, a kiégés.
és egyre több a szorongás, a depresszió, mint ha minden fejlődésünk ellenére valamit elveszítettünk volna. És talán azért, mert nem csak a testünk fárad el, hanem a lelkünk is. És a léleknek a fáradtsága sokkal veszélyesebb, mert van, aki belefárad a bizonyításba. Hogy egész életében azt érzi, hogy állandóan bizonyítania kell. Gyerekkoromban apámnak, anyámnak, később a tanáraimnak, aztán a munkahelyemen a főnökömnek, a családban a házastársamnak, és hogy nem tudok megfelelni. És egy idő után az ember már nem is tudja, hogy kiért él. Csak fut, teljesít, próbálja utolérni önmagát, és mások csalódásokba fáradnak bele. Ugye milyen sok ember hordoz régi sebeket, egy bántó mondatot, amit nagyon régóta hallott, egy házasság szétesését, egy gyermek elvesztését, egy testvérrel való kibékíthetetlen konfliktust. Hogy kívülről mosolygunk, végzzük a munkánkat, de belül hordozzuk a súlyt, amelyről alig tud valaki. Aztán mások a bűntudatba fáradnak bele, mert vannak hibák, amelyeket nem tudnak megbocsájtani önmagunkba. Lehet, hogy már letettük, a Jóisten már régen megbocsájtotta, és megkaptuk a feloldozást, de önmagunkat továbbra is vádoljuk. Újra és újra ugyanazokat a mondatokat ismételgessük. Hogyha akkor másképp döntök, ha nem ezt tettem volna, ha jobban figyelek, és lassan börtönbe zárjuk magunkat, a múltnak a börtönébe. És sokan belefáradnak az életbe. Nem azért, mert nem szeretik az életet, hanem mert hosszú ideje egyedül hordozzák a terheiket. Nincs kinek elmondaniuk a fájdalmukat. Nincs, aki igazán meghallgatná őket. És különös, hogy miközben egyre több emberrel tudunk kapcsolatba lépni, mégis egyre többen érezzük magunkat magányosnak. És ezért olyan megrendítő az Úr Jézusnak a meghívása, hogy nem kérdez semmit, nem kérdezi, hogy miért vagy fáradt, nem kérdezi, hogy te okoztad-e a bajodat, nem kérdezi, hogy megérdemled-e a segítséget, csak azt mondja, hogy jöjj hozzám. És ez az evangélium. Nem egy feltételrendszer, hanem meghívás. És érdemes észrevennünk még valamit, hogy az Úr Jézus nem azt mondja, hogy menjetek valahová, nem ajánl módszert, nem ajánl technikát, hanem azt mondja, hogy hozzám jöjjetek. És a kereszténység legmélyebb válasza nem egy tanítás, hanem egy szemér. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy akkor leszünk jobban, ha megváltoznak a körülményeink. Ha könnyebb lesz a munkánk, ha meggyógyulunk, ha rendeződnek a kapcsolataink, és nyilván, hogy ezek fontos dolgok, de Jézus ezt nem ígéri, hanem azt mondja, hogy én felüdítelek titeket, de nem azt mondja, hogy elveszek minden terheteket. És ez óriási különbség. Mi az, ami alól az Úr Jézus most fel kell üdítsen engem? Mi az, amit idehozok a mai virasztáson, a mai szentségimádásban, a mai keresztúton, ami nyomja régóta az én vállalmat, és le akarom tenni, és akarom, hogy ő felüdítsen. Azt mondja, hogy jöjj hozzám, ne máshova menjél, hanem ide hozzám, velem. Lásd meg az atyát, akit megmutatok neked. Hogyha engem nézel, akkor őt is kell lássátok. És az Úr Jézus azt akarja, hogy felüdüljünk, hogy töltekezzünk belőle és vele együtt. Erre nézzetek egy kicsit a mai estén rá, hogy mi az, amit ide le kell tennetek. Mi az, ami alól az Úr Jézusnak a felüdítését kéritek. Azt mondja az Úr Jézus, gyere mellém, együtt megoldjuk. Nem oldódik meg minden azonnal, de segítek. Ott vagyok. Ott vagyok melletted a keresztedbe. Veled akarom együtt vinni, csak engedjél oda engemet is. Az Úr Jézus egy kicsit oda akar jönni, mint ahogy Cirenei Simon is oda ment melléje. És egy darabon akarja vinni az én keresztemet is. De engedem-e ezt, vagy vagyok annyira önfejű, hogy azt mondom, hogy csak én.
Ő ott van, akar lenni, a többi rajtam múlik, hogy engedem-e, vagy nem engedem. Na, engedjük, hogy felüdítsen. Amen. Amen.

0: Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyen egészen a tiéd. Fogadd el a mi életünket, Uram Istenem, hogy tiszta szívvel szólhassunk hozzád a mai éjszakán. Köszönöm, Uram, hogy olyan nagyon szeretsz minket, hogy te mindig magadhoz hívsz, hiszen látod, hogy mindjárt milyen nagyon megfáradtunk. És köszönjük, hogy bármilyen fáradtak vagyunk, te magadhoz hívsz, és felüdítesz minket. Azért, Uram, mert szeretsz. Az Úr, most együtt testvérek, nyitsuk meg a szívünket, és a mi szavunk a Jóisten felé forduljon. Tiszta szívvel imádkozzuk az 50. Zsoltárt. Az Úr az Istenek Istene szólt.
1: Az Úr az Istenek Istene szólt.
0: Felszólította a földet napkelettől napnyugatig.
1: Felszólította a földet napkelettől napnyugatig.
0: Sionból, szépséges koronájából ragyog az Úr.
1: Sionból, szépséges koronájából ragyog az Úr.
0: Istenünk eljött, nem hallgat többé.
1: Istenünk eljött, nem hallgat többé.
0: Emésztő tűz jár előtte.
1: Emésztő tűz jár előtte.
0: Körülötte viharok tombolnak.
1: Körülötte viharok tombolnak.
0: Felhívja az eget.
1: Felhívja az eget.
0: Szólítja a földet.
1: Szólítja a földet.
0: Így tart ítéletet népe fölött.
1: Így tart ítéletet népe fölött.
0: Gyűjtsétek körém enyéimet.
1: Gyűjtsétek körém enyéimet.
0: Akik az áldozatban velem szövetségre léptek.
1: Akik az áldozatban velem szövetségre léptek.
0: Az egek hirdetik igazságosságodat.
1: Az egek hirdetik igazságosságodat.
0: Isten maga tart ítéletet.
1: Isten maga tart ítéletet.
0: Halld meg népem.
1: Halld meg népem.
0: Beszélni fogok.
1: Beszélni fogok.
0: Izrael ellened tanúskodom.
1: Izrael ellened tanúskodom.
0: Perbeszállok veled, és szemed elé tárom.
1: Perbeszállok veled, és szemed elé tárom.
0: Én az Isten.
1: Én az Isten.
0: A te Istened.
1: A te Istened.
0: Nem áldozatuk miatt feltlek meg.
1: Nem áldozatod miatt
0: élő áldozatait látom szüntelen.
1: Élő áldozatait látom szüntelen.
0: Nem túlkot akarok elvinni házadból.
1: Nem túlkot akarok elvinni házadból.
0: Sem kecskebakot a nyájadból.
1: Sem kecskebakot a nyájadból.
0: Hiszen az erdő minden állata enyém.
1: Hiszen az erdő minden állata enyém.
0: Épp úgy, mint hegyeim ezernyi vadja.
1: Épp úgy, mint hegyeim ezernyi vadja.
0: Ismerem az ég minden madarát.
1: Ismerem az ég minden madarát.
0: S mi a réten mozog, azt is ismerem.
1: S mi a réten mozog, azt is ismerem.
0: Ha éheznék, nem szorulnék rád.
1: Ha éheznék, nem szorulnék rád.
0: Enyém a földkerekség egész teljessége.
1: Enyém a földkerekség egész teljessége.
0: Talán a túlkok húsát eszem?
1: Talán a túlkok húsát eszem.
0: Vagy a bakok vérét iszom?
1: Vagy a bakok vérét iszom.
0: A dicséret áldozatát vidd az Úr elé.
1: A dicséret áldozatát vidd az Úr elé.
0: S válts be fogadalmad a fölséges előtt.
1: S válts be fogadalmad a fölséges előtt.
0: Akkor kiálts hozzám csapások napján.
1: akkor kiálts hozzám csalások napján.
0: Megmentelek, és te áldani fogsz.
1: Megmentelek, és te áldani fogsz.
0: De a gonoszokhoz így beszél az Isten.
1: De a gonoszokhoz így beszél az Isten.
0: Törvényeimet miért sorolgatod?
1: Törvényeimet miért sorolgatod?
0: Miért emlegeted szövetségemet?
1: Miért emlegeted szövetségemet?
0: Te kigyűlölöd a fegyelmet.
1: Te kigyűlölöd a fegyelmet.
0: És megveted a szavamat.
1: Megveted a szavamat.
0: Ha tolvajt láttál.
1: Ha tolvajt láttál.
0: Hozzászegődtél.
1: Hozzászegődtél.
0: A házasságtörővel szövetkeztél.
1: A házasságtörővel szövetkeztél.
0: Szád féktelenül szórta a gonoszságot.
1: Szád féktelenül szórta a gonoszságot.
0: Nyelved oltotta az álnokságot.
1: Nyelved oltotta az álnokságot.
0: Leültél és szittad testvéreidet.
1: Leültél és szittad testvéreidet.
0: Anyád fiait gyalázattal illetted.
1: Anyád fiait gyalázattal illetted.
0: Ezt művelted.
1: Ezt művelted.
0: És én hallgassak.
1: És én hallgassak.
0: Vélted. Hogy hozzád hasonló vagyok.
1: Hogy hozzád hasonló vagyok.
0: Ti, akik megfeledkeztek Istenről,
1: ti, akik megfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba,
0: különben elvesztek,
1: különben elvesztek,
0: s nincs, aki megmenthet titeket,
1: s nincs, aki megmenthet titeket.
0: Aki tisztel engem,
1: aki tisztel engem,
0: az a hódolat áldozatát hozza,
1: az a hódolat áldozatát hozza.
0: Az egyenes lelkűeknek megadom,
1: az egyenes lelkűeknek megadom,
0: hogy lássák Isten üdvösségét.
1: Hogy lássák Isten üdvösségét.
0: Amen.
1: Amen.

0: Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy kéréseinket meghallgatod, és tiszta szívet teremtesz bennünk, és az erős lelket megújítod bennünk, hogy itt és most a keresztút áltatossága alatt megtisztult szívvel és lélekkel kövessünk téged, elfogadjuk mindazt, amivel megajándékozol, elfogadjuk mindazt, amit ő szabadá teszel, hiszen ismersz bennünket, gyenge és gyarló testvéreidet. Újra és újra megtárháljuk szívünket, lelkünket, egész lényünket, a figyelmetlenségünkkel. Újra és újra megfeledkezünk rólad, hogy te vagy a mi megváltónk és üdvözítőnk. Újra és újra máshol keressük a szabadságunkat, a boldogságunkat, az üdvösségünket. Segíts Istenem, hogy ez alatt a keresztúti áltatosság alatt mindent lerakjunk, amely megterhel bennünket, hogy fel tudjál üríteni, és elfogadjuk mindazt, ami bőséges kegyelmedből kiárad a keresztút alatt. Első állomás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: A Getsemani kertben hagytad magad elfogni, aztán elhurcolni. Pilátus udvarába vittek, és megvádoltak hazugságokkal. Aztán a hamis vádakat hamis tanúk bizonyították, és végül Pilátus kimondta a halálos ítéletet fölötted. És nem voltál békétlen, nem voltál dühös, nem is haragudtál azokra az emberekre, akik vádoltak, vagy akik hazudtak. Csak alázatosságban alárendelted magad a mennyei atya akaratának. És nem forraltál bosszút, nem esküdöztél égre, földre, semmire. Mert tudtad, hogy az üdvösségünk múlik ezen. És életedben te tanítottál minket arra, hogy ne ítélkezzünk, hogy ítéletet ne vonjunk magunkra. De látod, Uram, hogy erről olyan sokszor megfeledkezek, és olyan könnyen mondok ítéletet embertársaimról. Sokszor meg se gondolva, végig sem gondolva, hogy mit cselekszek. Fel sem merül bennem, hogy az az ember miért azt teszi, amit. Hogy megvannak neki az indítatásai, a kötözöttségei. Mert olyan könnyű felszínesnek lenni, Uram, és olyan könnyű a látszatot megítélni. Éppen úgy, ahogy veled tették. És ennél az állomásnál, Uram, én a legutóbbi ítélkezéseimet teszem a te lábaid elé. Amikor orvosok fölött és a kórház dolgozói fölött ítélkeztem, amikor nem láttam az ők áldozatos munkáját, Uram, csak a mulasztásaikat, és hanyagnak és nem törődömnek neveztem őket. Bocsáss meg nekem, Uram, bocsáss meg, hogy ilyen felszínes vagyok. Bocsáss meg, hogy nem rád bíztam a betegeket, hanem háborogtam azért, amilyen elbánásban van részük. De bocsáss meg nekem, Uram, azt, amikor fölöttem ítélkeztek, és én ezért szomorú voltam, vagy haragudtam. És fogadkoztam, hogy nem baj, mert ezt majd én visszaszolgáltatom. Taníts engem alázatosságra, Uram, és könyörületességre, hogy a sértésre, a bántásra ne rosszal feleljek. Hogy ne kiboruljak, Uram, hanem leboruljak előtted minden egyes olyan alkalommal, amikor ítélkezni akarnék. Jöjj segítségemre, Uram! Jöjj és világosíts meg, nyisd meg a szememet, nyisd meg a szívemet, hogy mindenkor alázatos tudjak maradni, bármilyen helyzetben, hiszen a gonosz léleknek gondja van arra, hogy alkalmakat teremtsen és becsapjon. De Uram, ha te fogod a kezem, és ha én nyitott szívű vagyok és rád figyelek, ki tudom kerülni ezeket a csapdákat. De ha mégsem így tennék, Uram, és megint az ítélkezés lenne az első dolog, amit embertársaim felé intézek, ha nem rád figyelnék, kérlek, könyörülj rajtam, Uram.
3: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Jézus Krisztus, te tudatában annak, hogy mennyire igazságtalanul ítéltek el téged, mégis alázatosan, semmi ellenállás nem tanúsítva a te válladra veszed a keresztet, és elindulsz felfele a Golgotán. Köszönjük, Urunk, neked ezt a magatartást, ezt a példamutatást, mert engem ez az állomás, Uram, mindig arra tanít, hogy kellő alázatossággal viszonyuljak embertársaimhoz, de nem mindig sikerül, Uram. Pedig te mondottad, hogy aki követni akar téged, és engem is a te követésedre hívtál meg, azt tagadja meg önmagát, és vegye fel keresztjét, úgy kövessen. Íme itt térdelek előtted, Uram, és tudom azt, hogy ez a kereszt és annak súlya, Uram, a bűneim miatt van. Látod, Uram, hogy nem olyan könnyű a te követésed, mert szembe kell néznünk, Uram, a hibáinkkal, és ez csak is a te kegyelmedből lehetséges. És megköszönjük neked, Uram, azt a végtelen nagy szeretetet, amit tanúsítottál irántunk, Uram, amikor a halált is vállaltad, Uram, a mi bűneink bocsánatára, hogy megváltottként élhessünk. Köszönöm, Uram, mindazt a tanítást, amit kapok mindezeknek a hibáknak, Uram, rávilágítása, hisz te mondottad, hogy jöjjetek hozzám, kik fáradtak vagytok, és én felüdítelek titeket, mert az én igám édes, az én terhem könnyű. És ez valóban úgy van, Uram, hogyha valóban rád tudunk figyelni, hogyha a te kezeidbe tudjuk tenni a mi gondjainkat, bajainkat, hogyha rád tudunk hagyatkozni, akkor valóban édes és könnyű a te terhed, csak bocsáss meg nekem, Uram, hogy ez nem mindig sikerül. Pedig oly sokszor megmutattad már nekem, Uram, hogy szenvedéseimet a tieid mellé téve milyen csodálatosan másként élem meg azokat. Uram, adj kellő éberséget nekem, Uram, hogy mindig érezzem, hogy ott vagy mellettem. Szükségben, akkor is, amikor hálát kell adni, Uram, segíts engem, hogy szüntelenül imádkozzak, hogy szüntelenül érezzem a te jelenlétedet. Az, hogy te vagy, ami az én megváltom, és te megváltottál engem. Hogy ne legyen hiába való, Uram, a sok szenvedés, és a te kereszt halálod számomra, számunkra. De hogyha elfelejteném, Uram, mindezt, hogyha pillanatra is, vagy időközönként kételkednék, vagy nem jutna eszembe, Uram, mindez a tanítás, akkor könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

0: Én köszönöm neked, Istenem, ezt az állomást. Köszönöm, drága Jézusom, hogy megmutattad, hogy nem szégyen felállni és újra kezdeni, hogy nem szégyen vállalni a kudarcot. Hisz te ott vagy, Uram, és segítesz. Hisz megígérted, hogy veletek maradok a világ végezetéig. Uram, én a te ígéreteidre állok, és arra próbálom építeni az életemet. Nem amit érzek, vagy látok, vagy ami körülvesz engem. A te ígéreteidre állok akkor is, Uram, mikor úgy érzem, hogy összeroskadok. Segíts nekem szilárdan állni, és emlékeztess arra, Uram, hogy a te ígéreteid még nem hagytak cserbe senkit. És kimondom az apostollal, hogy szeretet az Isten, és hűséges az Isten, és nem hagy titeket erőtökön felül megkísérteni. És a kísértéssel együtt megadja a szabadulás útját, hogy kibírjátok. Uram, én köszönök minden segítséget. Segíts nekem, hogy meg tudjak maradni a te kegyelmedbe. És erősíts meg engem hitbe. És könyörülj rajtunk, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Negyedik állomás. Jézus édesanyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, hálatelt szívvel köszönöm meg az édesanyádat, akik nekünk adtál. Köszönöm neked azt, hogy egy égi édesanyát kaphattunk az ő személyét.

Köszönöm, hogy tanulhatok tőle, és csodálattal nézem azt, ahogy édesanyád végig kísér az úton. Mennyei atyától kapott ő téged, mély alázattal fogadta el a jöveteledet, és beletörődött a mennyei atya akaratában. Végignézve a szenvedésedet, és azzal a hittel követett végig, hogy dolgod van ezen a földön. Köszönöm, Jézusom, az égi édesanyát, aki példaként van a szemem előtt, és add, hogy a szemem ne vegyem le rólad, hogy követhesselek az úton, és hogy mindig bízzak a mennyei atya akaratában. Drága Jézusom, én most előtbe hozom az én gyermekeimet. Add, hogy édesanyád példájára tudjak bízni a mennyei atya akaratában. Tudjam teljesen rábízni az atya akaratára. Hisz látod, hogy nem tudok mindig mellettük lenni. Nem tudom őket, a kezüket fogni, kísérni az útjukon. De hiszem, hogy az atya akarata sokkal előbbre való, mint az én akaratom. Jézusom, szűzanyához, szűzanyától tanult példaként rád bízom az én gyermekeimet, és add, hogy mindannyian tanuljunk az ő alázatából, és így tudjunk végig kísérni téged az úton, rád bízva, neked átadva a mi gyermekeinket. Ha nem így tennék, és tekintetem bárhová, és irányítanám, könyörülj rajtunk, Uram.

0: Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: A katonáknak úgy tűnt, hogy segítségre van szükséged, Uram. És a pogányok, római katonák eszközött voltak abban, hogy tömegből kiválasztottak egy embert, Simont, hogy segítsen keresztedet vinni. Érdekes helyzet, hiszen gondolom Simon, amikor reggel elindult dolgozni, akkor nem gondolta, hogy így végződik a napja, vagy ez lesz a napjában. Hogy olyan dolgot kell tenni, ami talán kellemetlen, nehéz. Belekeveredni egy halál tusában, segíteni egy halálra ítéltnek, egy szenvedőnek. Kényszerítve volt a körülményektől, és megtette, amit meg kellett tennie. Úrunk, segíts nekünk, hogy minden olyan élethelyzetünkben, amikor kilátástalanságban vagyunk, félelemben, reménytelenségben, talán zűrzavar van bennünk, csak úgy sodornak az események, nem is látjuk a következő lépést, csak menjünk vakon tovább valamerre. Segíts nekünk, Úrunk, hogy azzal a hittel legyünk, hogy te velünk vagy, ott vagy velünk, segítesz vinni a keresztünket, hogy nem hagysz el, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy nincs senki mellettünk, hogy nem segít senki. Mikor a lelki terhek, Urunk, földre sújtanak, jöjj mélyen a szívünkbe, és én is meg szívünket, lelkünket, hogy föl tudjunk állni, tovább tudjunk haladni. Meglássuk a te, megértsük a te megváltásodnak, a mi megváltásunknak, amit te eszközöltél ki nekünk, az értelmét és fontosságát az életünkre tekintve. És úgy, ahogy Simonnak megváltozott az élete, azáltal, hogy ott volt melletted, segíts nekünk, Urunk, hogy úgy, ahogy hallottuk az elmélkedésben is, megújuljunk szívünk, lelkünk, hogy na a régi tömlőbe próbáljuk betölteni az új életet, a szent lelket, ha nem valóban új tömlő legyen a szívünk, lelkünk, és könyörülj rajtunk.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent keresztet által megváltottad a világot.
2: Veronika egy bátor asszony, aki nem törődik a katonák erőszakosságával, a nagy tömeggel, Uram, hanem egy vágya van, egy célja, hogy rajtad segítsen, hogy enyhíteni tudjon a te szenvedéseden, és veled találkozzon. És te nem hagyod jutalom nélkül, Uram. A kendőjét nyújtja neked, és letörli arcodról a vért, a verítéket, és te megjutalmazod az arcod képmásával. Uram Jézus Krisztus, én hálát adok neked a keresztút ezen állomásáért, és azért a vágyért, amit elültettél a szívünkbe, hogy kövessünk téged ezen a keresztúton, és mi is veled találkozzunk, Uram, hogy veled találkozzunk, és el tudjuk fogadni mindazokat az ajándékokat, amikkel meg akarsz ajándékozni. Tégy képessé, Jézusom, segíts nekünk megújulni, segíts nekünk új tömlőkké válni ezen az éjszakán, de mindazoknak is, Uram, akik a rádió hullámhosszán velünk együtt imádkoznak. De hogyha csüggednénk, és nem tudnánk megnyitani a mi szívünket, lelkünket kellőképpen, könyörülj rajtunk, Uram.
0: Könyörülj.

0: Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, lármázó tömeg vesz körbe, katonák bögdösnek, és a mi bűneink egyre nehezebbé teszik a keresztetet. Meginoksz is újra elesel, de nem zúgulódsz, alázatos maradsz. Eléd behozom, Uram, ezen az állomáson az én eleséseimet is, hiszen te látod, hogy buktácsolok, újra és újra visszaesek. De én megköszönöm neked, Jézusom, hogy te tanítasz meg arra, hogy újra felálljak. Kérlek, segíts nekem alázatosnak maradni, és teszíts fel mindig bennem a vágyat, hogy mindig arra vágyjak, hogy téged kövesselek. És tudom, Uram, hogy minden egyes csepp vér, ami értünk folyt, csak azt tudja megtisztogatni, azt a fehér ruhát, amit rám adtál. Segíts nekem, hogy tisztán tudjam tartani ezt a ruhát, hogy bármikor elé tudjak állni. De ha nem így tennék, könyörülj rajtam, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Uram Jézus Krisztus, te vigasztalod a siránkozó asszonyokat. Nem azon vagy, hogy saját magad sajnáljad, hanem ráfigyelsz azokra, akik körülötted sírnak. Itt megmutatkozik, Uram, a te isteni hatalmat. Megmutatkozik az, hogy te az Úr akaratába beléegyeztél, és nem húzakodol bármi áron, akár az életed árán is engedelmeskedsz a mennyei atyának. És felvilágosítod azokat a siránkozó asszonyokat abban az élethelyzetben is, azzal, hogy ne téged sírassanak, hanem a gyermekeiket és fiaikat. Hiszen mindazon ember, aki nem ismer téged és a sötétségnek útjain, a kötözöttségeken keresztül halad a földi életében, az ki van téve annak a veszélyének, hogy nem nyeri el az üdvösséget. Én, Uram Jézusom, látod az én életem, látod családom életét, látod mindazt, amivel megtéveszt engemet is a gonosz. Ezen állomáson kérlek, jöjj segítségemre. Jöjj, hogy bármikor, bármivel, bármilyen helyzetben eltévednék, újra megtaláljak téged, az élő Krisztust, és újra tőled tudjak kérni erőt, bátorságot, és hogyha nem így tennék, Uram, könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Elérkezett az az útszakasz, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni Jézust, és újból elesik harmadszor a nehéz kereszt súlya alatt. De köszönöm, Jézusom, hogy te újult erővel válladra veszed a keresztet, és viszed a Golgota meredek útján. És megmutattad, hogy az a célod, hogy életedet odaadtad értünk, bűnösekért, azért, hogy mi szabadok legyünk te benned és te általad. Jézusom, ismered az én szívemet, az én lelkemet. Tudod az én megterheltségemet. Tudod, Jézusom, hogy mennyire fáj az én szívem, az én lelkem. Amikor olyan döntések születnek meg a családunkban, amit nem tudunk közösen megoldani. És ezek annyira megterhelték az én szívemet, az én lelkemet, hogy ezáltal érzem, Uram, hogy beteg vagyok. Érzem, Uram, azt, hogy nem vagy teljes bennem. Az a szeretet, ami maga te vagy, Jézusom, nincs itt az én szívemben. Az a szeretet, amit kellene tükrözzek embertestvéreim felé, az nincs itt meg bennem. De én most, Jézusom, ezért állomáson keresztül kérlek, bocsáss meg nekem mindezen eleséseimben, amikor nem tudtam rá tekinteni kellő időben, és nem tudtam kimondani azt az igent, amire te vártál nekem, hogy kimondjam. Segíts, Jézusom, hogy mindig Isten jelenlétében tudjak élni, hogy tudjalak téged tiszta szívből, teljes szívből szeretni, tudjalak tükrözni, és tudjalak megvallani az emberek előtt. De ha mégis megfeledkeznék, akkor könyörülj rajtam, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, ott állsz a tömeg előtt, megostorozva, tövis koszorúval a fejeden, súlyos kereszttel a válladon. Hóhérjait könyörtelenek, véresre vert testedről letépik a ruhát. Ott állsz, Uram, teljesen kiszolgáltatva, megalázva, megfosztva méltóságodtól, nincstelenül. Csak a kereszt fája maradt neked. De Uram, te megengeded ezt. Megengeded, hogy ezt tegyék veled. Értem, értünk. Drága Jézusom, mi hányszor vetköztetjük le embertársainkat irigységgel, pletykálkodással, gonosz megjegyzésekkel, eltúlzott szavakkal. Tépjük le róluk a becsület ruháját. Bocsáss meg, Uram, hogyha bármikor bárkivel így tettem volna. Bocsáss meg, kérlek. Hisz előtted mindannyian egyformák vagyunk, Uram. Neked nem számít a rang, a vagyon, a pozíció. Segíts, kérlek, Uram, hogy minden megalázott, megszégyenített, kirekesztett emberben meglássam a te arcodat. És mi van akkor, Uram, hogyha én kerülök ilyen kínos helyzetbe? Igazságtalanul vádolnak és megaláznak. Tudok én hozzád hasonlóan viselkedni? Nem, Uram. Gyarló bűnös emberként nem. Segíts, kérlek, hogy soha ne forduljak el tőled. Jusson eszembe mindig a te mezítelenséged a Golgotán. Hisz te annyira szeretsz minket, mindig tanítasz, irányítasz, vezetsz, Uram. Bocsáss meg, kérlek, hogyha még mindig csalódást okozom neked, és könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 11. állomás. Jézust keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Uram Jézus Krisztus, a kínszenvedésed most a legszörnyűbb, és ide vonzottál, mert te azt mondottad, hogy amikor felmagasztaltadsz a földről, akkor mindeneket magadhoz vonzol. És fel kell néznem rád, rád, akit átszegeztek, és visszhangzik a szívemben, az egész lényemben, hogy a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Köszönöm, Uram, ezt a végtelen szeretetet, mert nem a szegek tartottak a kereszten, hanem az a felfoghatatlan szeretet, amit irántunk nap mint nap, most is kiárasztasz. Köszönöm, Uram, hogy szívem teljes hódolatával nézhetek rád, és belém hasít a te imád, Uram, hogy Uram, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Köszönöm, Uram, hogy mélyen és örökérvényűen tanítasz és alakítasz ebben az állomásban a megbocsátásra, az elfogadásra, a végtelen értékű áldozatnak az elfogadására, hogy soha ne legyen hiába való a te kínszenvedésed az én életemben, a mi életünkben. Köszönöm, Uram, hogy kitisztítasz minden hiába valóságot, minden álnokságot, és képessé teszel, hogy a te kegyelmednek hiteles hordozóid legyünk, hogy a végtelen értékű szeretetnek és engedelmességnek a kegyelme soha ne homályosodjon el a mi életünkben, hogy soha ne fügyük el a te arcod fényét, ami itt ebbe a végtelen szenvedésben is ragyog előttünk. Átokká lettél értünk, hogy mi a te áldásodban részesüljünk, és nap mint nap elünkbe adod az áldást, és segítsd, Uram, hogy mindig az áldás mellett döntsünk, és megtagadjuk az átkot. És ha a kegyelmed hiába való lenne az életünkben, és az arcod fényét elfednénk, könyörülj rajtunk, Urunk,

12. állomás. Jézus meghal a kereszten.

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Uram Jézus Krisztus, te meghaltál a kereszten. Te mielőtt kilehelted a lelkedet, azt mondottad, hogy Atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet. És teljesen átadtad magad az Atya akaratának. Hisz megmondottad, hogy az a te eledeled, hogy teljesítsd az Atya akaratát. És te mindvégig kitartottál az Atya akaratában. Mindvégig megmaradtál az Atya szeretetében. Egészen a kereszt halálig, Uram. Igen, Uram Jézus Krisztus, mi ezt elméletben mind tudjuk. Tudjuk, hogy arra hivattunk mi is, hogy átadjuk a mi életünket a mennyi Atyának. Tudjuk, Uram, hogy azért jöttél, hogy nekünk életünk legyen, és az bőségben legyen. Tudjuk, Uram, hogy azért jöttél, hogy örömünk legyen, és az teljes legyen. Azért jöttél, hogy meghaj értünk a kereszten. Azért jöttél, hogy megválts minket a mi bűneinkből. Azért jöttél, hogy nekünk örök életünk legyen. Ezeket elméletben, Uram, mint nagyon jól tudjuk. De látod, Uram, hogy ez a sok elméleti tudás, ismeret oly sokszor a valóságban, a megpróbáltatásokban, a nehézségben nem tükröződik. Te látod, Uram, hogy azt mondottad, hogy egy parancsot adsz, hogy szeressük egymást, de mi még mindig oly sokszor valóban óemberként működünk, és nyilvánulunk meg. Uram Jézus Krisztus, jöjj segítségünkre, hogy mindaz az áldozat, amit értünk hoztál, ne legyen hiába való a mi életünkben. Mindaz az ismeret, amit rólad tudunk, ne legyen hiába való a mi életünkben. Hogy a vér, amit kiontottál, ne folyjon el hiába, Uram. Hogy a megváltás, amit kieszközöltél értünk, Uram, az ne legyen hiába való. Jöjj segítségünkre, Uram, hogy mi is meg tudjunk halni minden olyan magatartásunknak, minden olyan cselekedetünknek, gondolatunknak és szavunknak, ami nincs az Atya akaratában, ami nincs az Atya igazságában a mi életünkben. Jöjj segítségünkre, Uram, hogy elszakadjunk minden olyan világi gondolkodástól, cselekedettől, ami nem méltó hozzánk, mert te a véredet ontottad értünk, hogy mi Isten gyermeki hatalomban tudjunk járni és kelni. Jöjj segítségünkre, Uram, hogy erre az igazságra tudjuk építeni a mi életünket. S ha erről megfeledkeznénk, könyörülj rajtunk, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Jézus Krisztus, ezen az állomáson még körülötted voltak jó emberek, akik levesznek a keresztről, és édesanyád ölébe tesznek. Szűzanya nem jajgott, könnyeit befelé fordítsa, de azért égig ér az ő keserve. Jézus Krisztus, kiontottad mindegy csepp véredet, értem, értünk, hogy nekünk életünk legyen, és az bőségben legyen. De látod, Uram, hogy ezt nem veszük komolyan. Pedig nagy árat fizettél az életünkért. Nagy volt a lelkünk ára. Édesanyád tudja a legjobban, akinek meg volt jósolva, hogy a te szívedet is tőr fogja átjárni. Igen, csak egy édesanyja tudja, hogy mit jelent, mikor a gyermeke bajban van. Látod, Uram, hogy most is ebben a felfordult világban hány édesanyja fogja a gyermekét az ölibe. Vagy talán fogná, de már nincsen. Vagy eltévedt a nagyvilágba. És várja, és várja, és várja, hogy hazajön. Jézus Krisztus, segíts, hogy észrevegyük az ilyen édesanyákat, ilyen vérzőző édesanyákat, akik éveken keresztül talán már be is betegedtek, de nagyon, hogy nem láthassa a gyermekét, mert az a gyermek megvette a szülőt, ha már mindent megadtak, eltávolodott tőlük. Kérlek, Jézus Krisztus, segíts mindegyikünkön, hogy tudjunk vigasztaló szót mondani, tudjunk segítséget adni. És ahogy mondtad, a sírokkal sírjunk, és akik örvennek, örvendjünk. Ha nem így tennénk, Uram, könyörülj rajtunk.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 14. állomás. Jézus testét sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert a Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Uram Jézusom, mindazok, akik kitartottak melletted végig ezen az úton, megteszik a neked járó utolsó tiszteletet. Gondoskodnak arról, hogy az, ami földi embernek halandónak kijár, az neked is megadassék. Egy üres sziklasírba helyezik a te testedet. Uram Jézusom, bocsásd meg nekem, hogy minden tévedésemmel, minden gyengeségemmel és minden bűnömmel én is a sírba teszlek és tettelek oly sokszor. Bocsásd meg nekem minden én igazam keresését, bizonykatását. Minden fölösleges és hiába való beszédemet, amivel másoknak és saját magamnak ártottam. Bocsásd meg minden türelmetlenségemet embertársaimmal, családtagjaimmal szemben. Bocsásd meg, Uram, hogy nem a neked járó tiszteletet adom és adtam meg,

0: az életet, amire elhívtál mindannyiunkat, és minden gyászolót. És hogyha megfeledkeznénk a síron túli életre, örök életre tekinteni, akkor könyörülj rajtunk, Urunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 15. állomás. Jézus feltámad halottaiból, és felmegy a mennybe. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
0: Urunk Jézus Krisztus, te megtisztítottad a jeruzsálemi templomot a kereskedőktől, pénzváltóktól, galambárusoktól. Ostort fonttal és kikergetted őket, hogy Isten háza az imádság háza, és ne tegyék ne szentségtelenítsék meg, ne tegyék vásárcsarnoká. Vádlóid Istenem, zúgolódtak, zsörtölődtek, panaszkodtak. És figyelmeztetted őket, hogy bontsák le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépíted azt. Kigúnyoltak, kinevettek, mert 40

0: Hány évig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted azt? Igen, Urunk Jézus Krisztus, neked hatalmad van mindenek fölött, a halál felett, minden kegyelmet megkaptál az Atyától, a mennyben, a földön és az alvilágban. Köszönöm, hogy segítesz rajtunk is, hogy a Szentlélek templomát újra és újra megtisztítsuk veled és általad, a bűnbánat által. Hogy mindenkor, minden időben tanúságot tudjunk tenni te melletted, a mindenség Ura és Istene mellett. Tanítványaidat, Istene, felruháztad erővel és hatalommal és munkával. Feladatot adtál nekik, hogy menjenek el az egész világra. Hirdessék az evangéliumot minden népnek, és kereszteljenek meg minden embert az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönjük, Istenem, hogy bennünket is az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg szüleink. Megerősítetted tanításodban tanítványaidat, a tőled kapott hatalom által, hogy amit megkötnek a földön, az meg lesz kötve a mennyben is. Amit feloldanak a földön, az fel lesz oldva a mennybe is. Köszönjük, Istenem, felszentelt szolgáidot, a tőled kapott hatalmuk által, Istenem, részesítenek a te irgalmadban, a te tanításodban. Figyelmeztetnek és oktatnak bennünket, és vezetnek a helyes úton, helyes irányba, amely elvezette hozzád az örök élet otthonába. Látod rajtunk is, Istenem, gyakran a szomorúságot, a csüggedtséget, és megvigasztalsz bennünket, hogy nem hagysz árva, elmesz, és helyet készítesz számunkra, hogy mi is ott lehessünk, ahol te vagy, az örök élet otthonába, ahol béke és szeretet uralkodik, a szentek országába lehessünk, Istenem, a te isteni jelenlétedben. És ott áldjunk és imádjunk a te összes angyalaiddal és szentjeiddel együtt. Urunk Jézus Krisztus, nekünk is küldetést adtál, és ha nem tudnánk eleget tenni küldetéseinknek, árazd ránk lelkedet, Istenünk.
1: És megújítod a

0: 16. állomás. Jézus elküldi nekünk a Szent Lelket. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Köszönjük, Jézusunk, hogy hatalmat vettél a gonosz fölött, hogy nekünk életünk legyen, örök életünk. De köszönjük, Jézusunk, hogy úgy, ahogy megígérted, és a te szavad örök, megígérted, hogy nem hagysz minket árván, nem hagysz magunkra, hanem elküldted nekünk a Szent Lelkedet, a vigasztalót, ahogy megígérted, aki megtanít minket, hogy hogyan imádjunk téged, aki megtanít minket igazságban járni, és megerősít minket a küzdelmeinkben. Megígérted, Jézusunk, hogy mikor szükségben vagyunk, és hittel kérjük a te Szent Lelkedet, akkor te eljössz közénk. Mi most egy szívvel, egy lélekkel kérünk. Jöjj, Szent Lélek, Úristen! Jöjj és töltsél be mindnyájunkat, teljesen szükség szerint. Jöjj, erősség lelke, és töltsél be minket, hogy megerősödjünk minden földi küzdelmünkben, minden nehézségünkben. Jöjj, Szent Lélek, Úristen! Töltsd be minket igaz szeretettel, hogy elfogadjuk egymást úgy, ahogy van. Igaz szeretettel tudjunk lenni embertársaink, ellenségeink felé is. Jöjj, békesség lelke, töltsd be mi szíveinket örömmel és békével, hogy ne a földi nehézségek, a fájdalom, a baj húzzon le minket, hanem a te örömedet és békédet tapasztaljuk meg. Jöjj, Szentlélek, Úristen, áradj ki ránk ezen az éjszakán, és áradj ki a rádió hallgatókra is. Jöjj, mennyei kegyelem, és töltsél be minket teljesen-teljesen, szívünk vágya szerint, kit-kit szükség szerint. Köszönjük, Szentlélek, Úristen, hogy te itt vagy, mi köztünk, mert mi vágyunk rád, és hívtunk téged. Árazd ránk lelkedet, Uram.
0: És megújítod a föld.

Szentlélek Úristen, Te erő és hatalom vagy. Te csak akkor tudsz működni az életünkbe, ha mi ezt hagyjuk. Te látod a szívünket és a lelkünket. Látod mindazt, amihez ragaszkodunk, ami úgy gondoljuk a miénk, amiből nem akarunk engedni. Jöjj mélyen a szívünkbe, Urunk, hiszen hallottuk, meg kell újulnunk, hiszen nem fog betölteni, nem tudsz betölteni, és nem tudsz átalakítani, mert annyira szeretsz, hogy a szabad akaratunk fölé nem fogsz kerekedni. Ezért kérünk, Urunk, jöjj mélyen, hogy megtapasztaljuk azt a szeretetet, amivel Te szeretsz minket. Hogy lemondjuk minden földiről, és igent mondjuk minden mennyeire. Szükségünk van, Urunk, szükségünk van, hogy átmoss, különösen az elménket, hiszen látod, Urunk, hallottuk, hogy elrejtetted a bölcsek és az okosak elől. És látod, mennyit bölcselkedünk, és mennyit okoskodunk, és mennyit meg akarunk érteni, és mennyit át akarunk gondolni, és mennyit előre akarunk látni, és mennyi minden, ami haszontalanság. Ezért jöjj, Urunk, és most tisztára. Most tisztára teljesen miunk, Urunk, minket. Erre vágyunk, ezért vagyunk itt. Ezért mondtunk le az éjszakának a kényelméről, hogy mindaz a kísértés, ami az életünkben van, az megtörjön. Hogy ne járjunk, hogy mind az apostolok, Urunk, a kertben, hogy elaludtak. Nem akarunk aludni, Urunk, hanem élő keresztények akarunk lenni, amely nem csak éldegél, nem csak lélegzik, hanem valóban él azt az életet, amire Te hívtál minket, Urunk. Ezért áradj, folyó, jöjj a mennyből áradj, és most tisztára minket.

Jöjj örök élet vize. Jöjj és áradj, Urunk, és áradj ne itt csak az, nem csak az altemplomba, hanem az internet és a hullámhosszokon, a rádió hullámhosszán. Urunk, áradj ki mindazokra, akik velünk együtt, bármelyik országban is együtt vagyunk, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan vagyunk most, Urunk. A te nevedben gyűltünk össze. És ezért köszöntünk, Szentlélek Úristen, a jelenlétedet. Köszöntjük, hogy itt vagy köztünk, és kérünk, hogy segíts nekünk, hogy kitekintsünk a bajainkból, hogy amikor téged köszöntünk, akkor hálát elt szívvel tekintsünk te rád az élő Istenre. Hiszen látod, Urunk, annyit tudunk sírni és nyavajogni, és annyit tudunk a bajainkban fürödni, és körbe kereken forogni, mint egy mókuskerékben, és elfelejtjük, hogy kik vagyunk. Hogy Isten hasonlatosságára és képmására teremtett szent teremtmények vagyunk. És hatalmunk van Krisztusban, aki meghalt értünk, minden bajunk fölött. Segíts nekünk, hogy igazi hálával köszöntsünk téged, azzal a hálával, amivel a tanítványaid is köszöntöttek. Köszöntünk, Szentlélek!

mert valóban jó, hogy itt vagy velünk, Urunk, és jó, hogy itt vagy bennünk. Ezért jöjj mélyen a szívünkbe, Urunk. Segíts nekünk, hogy megnyissuk a szívünket, hiszen te erre vágysz, hogy át tudjon alakulni a mi szívünk a te kegyelmedből. Hogy valóban, amikor kijelentjük, hogy Krisztus az Úr, az olyan kijelentés legyen, ahogy Tamás is tette, amikor azt mondotta, én Uram, én Istenem. És attól kezdődően csak neked élt, és az életét is hajlandó volt odaadni, te érted. Ezért most szent színed elé járulunk, és hódolunk te neked, az élő Istennek, hogy az oltári szentségből kiáradó kegyelem átalakítsa szíveinket, hogy valóban te légy az Úr rajta. Szent színed elé járulunk.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál közöttünk élő valóságként. Köszönöm, Uram, egyházunkat. Köszönöm, hogy törekszik a te jelenlétedet fontossá tenni. Köszönöm a szentségimádásokat, amikor odaléphetünk a te jelenlétedbe. De ennél fontosabb, Uram, a szent áldozás. Hiszen te magad mondtad, hogy aki nem eszi az ember fia testét, nem lesz élet benne. Köszönöm, hogy önmagadat adtad, hogy táplálj bennünket, testileg és lelkileg. Köszönöm, hogy belőled erő árad. Köszönöm, hogy a te jelenléted gyógyulást hoz testnek és léleknek egyaránt. Hálát adok, Uram, azért, amit ma ránk árasztasz, jelenlévőkre és hallgatókra egyaránt, hiszen nálad nincs tér és nincs idő, nincsenek korlátok és nincsenek keretek. Uram, segíts bennünket, hogy ne szabjunk gátat a te kegyelmed áradásának. Segíts bennünket, hogy fontosabb legyen a rád való figyelés minden olyan más tevékenységnél, gondolatnál, elméletnél, jónak tűnő dolognál, ami időnként betölti az életünket is, eltereli a figyelmünket te rólad. Uram, segíts bennünket, hogy mély döntést tudjunk hozni melletted, hogy az örökké valóságot fontosabbnak tartsuk minden földi múlandóságnál, hiszen annyit harcolunk azért, amit úgyis itt hagyunk, és olyan keveset azért, ami az örök boldogságba visz, ami örökké való érték. Szükségünk van, Uram, úgy, ahogy Pál apostol mondja, hogy megújuljunk gondolkodásunk szellemében. Nagy szükség van, Uram, hogy ne a világ szerint gondolkodjunk, és ne kimagyarázzuk a tévedéseinket és tévejgéseinket, hanem belássuk, Uram, belássuk, hogy esendőek vagyunk, hogy bűnösök vagyunk, de szeretett bűnösök, akikért drága bér és drága vér folyt. Uram, áldom és magasztalom testvéreimmel együtt a te szent nevedet. Áldom és magasztalom, Uram, a te jelenlétedet, hogy a te jelenléted gyógyír, a te jelenléted erő és hatalom, a te jelenléted meg tud törni minden sötét erőt. Bocsáss meg, hogyha mi magunk adunk teret a gonosznak, és többet foglalkozunk a gonosszal, mint veled. Többet emlegetjük a gyengeségeinket, vagy éppen mások gyengeségeit, mint azt, hogy mit tettél értünk. Drága bárány, aki szótlanul mentél a vérpadra a mi bűneinkért, magasztaljuk a te szent nevedet, a te tisztaságodat, a te ártatlanságodat. Hálát adunk, Urunk, a megváltás kegyelméért, ami nem egy elvont elmélet, nem valami, amit ki kell bőtöljünk, és ki kell érdemeljünk, hanem csodálatos ajándék.
Köszönjük, Urunk, hogy nem érdem szerint kapjuk, hanem szeretetből. Légy áldva ezért, Uram, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom. Hallatád szívát édelek itt előtted. Igen, neved édes mindenek fölött. Köszönöm, drága Jézusom, hogy kirendelted a társakat a mai virasztásra is. És látod, hogy te tudod a legjobban, hogy mennyire vágyódik a szívem, hogy ide eljöhessek, és hálát adhassak. Hálát adjak a mindennapomért. Hálát adjak a családomért, a munkahelyemért. És bocsánat kérek is, Uram, amikor zúgolódok, panaszkodok. Hisz most mondtam, hogy hálát adni jöttem. Drága Jézusom, vágyik az én szívem egy új tömlőre. Egy újra, egy teljesen újra, drága Jézusom. Ma most jelenleg úgy érzem, hogy a múltat dédelgetem. A panaszaimmal vagyok el, az ugolódásaimmal. Kérlek, Jézusom, ezen az éjszakán tisztíts meg engem. Tisztíts meg a szívemet, lelkemet, álmémet, hogy rá tudjak figyelni. Hálát tudjak adni neked mindenért, nehézségeimben, különösen a családtagjaimban. Hogy ne a félelem, ne az aggódás, mikor össze van borulva minden felhő, akkor is hálát tudjak adni neked, és megköszönjem őket egyen-egyenként. Különösen, drága Jézusom, a házasság szentségén keresztül előttbe teszem az én férjemet, az ő lelkét, szívét. Látod, drága Jézusom, hogy mennyire tombol benne minden. A harag, a meg nem bocsájtás. Kérlek, töltsd el ott, ahol van most jelenleg. És adj nekem kellő erőt, hogy olyankor csendben maradjak, hálát adjak, hozzád kiáltsak, ne visszaszóljak. Én hálásan megköszönöm, hogy engem ide vezettél, hogy megszólítottál, hogy meghívtál ezekre a virasztásokra, drága Jézusom. Nagyon hálás az én szívem, hogy megtapasztalhattam, megtudhattam ezt a helyet is. Hogy meghívtál a szent misékre. Kérlek, töltsd be akkor is, amikor lankadnék, amikor azt mondom, hogy fáradt vagyok. Hisz onnan meritek erőt a mindennapjaimban, a családtagjaimban, a munkahelyemre. Drága Jézusom, nagyon sok mindenkit hoztam én a szívemben. De te tudod, hogy kiket és miért. Előtt behozom a rádió hullámon keresztül a hallgatókat is, többek között az édesanyámat is. Köszönöm, hogy minden napra adsz erőt neki is a megpróbáltatásokban. A családjával szemben, az elfogadásban. Köszönöm Jézusom Szilárkának a sikeres műtétjét, de kérlek Jézusom, áld meg a testvéremet, a sógornőmet, hogy ebben a helyzetben is hálát tudjanak adni. Megköszönjék a teljes bűnbánatra, teljes megtérésre kérlek Jézusom. Drága Jézusom, előtt behozom a Lajos családot, a fiatal házas párt. Köszönjük, Uram Jézusom, az étényt. De kérlek, áld meg ott a kórházi ágyukon. Te tisztíts meg ő, drága Jézusom, a sárgaságtól. Te tisztíts meg, Uram Jézusom, neked ténylegesen van hatalmat, hogy hozzá tudjanak kiáltani az a pár hetes piciért, hogy te tisztíts meg őt. De előtt behozom, drága Jézusom, az alkoholistákat. Különösen a családtagjaimban. Látod, Uram Jézusom, hogy mennyire becsapja a gonosz őket. És kélek, adj nekünk kellő erőt, hogy értük tudjunk imádkozni. Adj nekünk a szívünkben, lelkünkben, hogy tudjunk nekik segíteni. A te kegyelmedből, drága Jézusom. És minden családtagot előtt behozok, akik ezzel a szenvedéllyel küzdenek.
Mély hittel kiáltok hozzá, drága Jézusom. Fiatal házas párokért, fiatal családtagokért, különösen azért a párért, akik most már azt fontolgassák, hogy szétválnak útjaik. Drága Jézusom, ezt a vírasztást ezekért is felajánlom, hogy te töltsd be őket a te szent kegyelmeddel, a te szent hatalmasságoddal. Előtt behozom a munkahelyeket, főnökségeket, munkásokat, mert látod, drága Jézusom, hogy tombolott is a vihar. Kérlek, Jézusom, áldj meg az egységgel, a szeretettel, a békével, hogy egymással tudjunk kellően szeretettel viszonyulni egymáshoz. De előtt behozom, drága Jézusom, a gyermekeket. A kicsi gyermekeket. Én is meg őket is, drága Jézusom, akiknek már nehéz az előkészítő. Már az óvoda. Töltsd el a szüleiket, hogy tudjanak velük foglalkozni, velük lenni. Az időt beosztani. Hisz látod, hogy mennyire sok nehézségekkel küzdenek a gyermekek is. Nekem is adják kellő erő, drága Jézusom, az óvónőknek, a dadáknak, a tanítóknak, a tanároknak, hogy egység és szeretet legyen köztük. Előtt behozom, drága Jézusom, az ima közösségeket, minden egyes tagját, hogy ott is a tisztelet megadás, a szeretet és a béke legyen. Az egység legyen, Uram, hogy az elesettekhez tudjunk kiáltani hozzád, hogy az elesettekért tudjunk imádkozni. Hogyha valaki segítséget kér, Uram Jézusom, akkor ne elméneküljek, hanem a te kegyelmedből tudjak segíteni nekik. Az bármilyen ember lehet, Uram Jézusom, az utcán levőket, az elhagyatott gyermekeket, Uram Jézusom, hogy ne nézzük azt, hogy most ő milyen helyzetben van. Drága Jézusom, én megköszönök minden egyes napot, minden egyes percet, hogy velem vagy, még akkor is, amikor gyenge gyalló vagyok. Áldalak, dicsélek és magasztallak, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm, Uram, hogy meghívtál, hogy vízre lépjünk veled. Köszönöm az én családomat. Köszönöm az egészséges gyermekeimet. Köszönöm minden vállalkozásunkat, Uram, amivel mindenre gondod van. Az utolsó kerékre is, vagy csavarra is. Dicsőség, hál a Szent nevednek minden csodáért. Uram, én most hoztam a szívembe egy édesanyát és egy édesapát, aki vasárnap majdnem kiragadt a halál közülünk. Kérlek, Uram, hogy bocsáss meg minden bűnét. Kérlek, Uram, hogy légy irgalmas fölötte, törd meg a betegség összes kötelékét. Adj neki erőt arra, hogy bírja ezeket a kezeléseket. Küldd el a vigasztaló szent lelkedet, mert most nehéz nekük nagyon, Uram. Te tudod ezt. Kérlek, Uram, hogy áld meg az orvosokat, hogy a legjobb belátásuk szerint tegyenek minden kezelést. Kérlek, Uram, adj erőt annak a fiatal édesapának, hiszen jövő héten gyermeke lesz, Uram. Kislánya születik, Uram. Te adtad neki. Téged választottak, Uram, a házasság szentségén keresztül. Igen, mondtak az életre másodikszor is, amit ajándékba küldtél nekük. Kérlek, Uram, légy irgalmas fölöttük. Hoztuk őket a szívünkbe. Küldd el a vigasztaló szent lelkedet. Árasz ki rájuk teljesen, hogy teljes gyógyulása legyen. És ne engedd, hogy semmi megtörje ezt a szentséget. Légy irgalmas fölöttük, Uram. Köszönöm, hogy mindenben meghallgatsz. Köszönöm, hogy minden kegyelemmel elárasztasz és irgalommal. Köszönöm a létezésünket. Köszönöm azt, hogy átölelsz és szeretsz minket. Amen.

Szentségi Jézus. Hálát adok karjaidért, amelyel átölelsz nap mint nap. Engem és családtagjaimat. Köszönöm, hogy te viseled gondját az én családom minden egyes tagjának, kicsiknek és nagyoknak, közelben és távolban élőknek, egészségeseknek és betegeknek, hívőknek és hitetleneknek. Köszönöm, hogy nem megbüntetni jöttél bennünket, Istenem, hanem megváltani és üdvözíteni, meggyógyítani a mi lelkünket, megtisztítani a világ szennyétől, szabadá tenni, hogy veled és általad élhessünk, testben és lélekben, épségben és egészségben. Hálát adok az én pici feleségemért. Hálát adok a fiamért. Hálát adok csodálatos három szép lányomért. Három unokámért, két dédunokámért, két vejemért. Hálát adok a mindennapi tanításodért, a mindennapi testi és lelki kenyerünkért. Köszönöm, hogy rád bízhatom családom minden egyes tagját. Köszönöm, hogy mindnyájan hozzád tartozunk. Köszönöm, hogy veled kezessük napjainkat. Köszönöm, hogy veled kezdhettük ezt a hónapot is. Köszönöm, hogy veled fejezhettük be családom minden egyes tagjával. És köszönöm, hogy veled is folytathassuk testben és lélekben, épségben és egészségben, amelyen megajándékoztál bennünket. Köszönöm, hogy megajándékoztál szereteteddel, irgalmaddal, türelmeddel, bőkedőségeddel, bőséges kegyelmeiddel. Ezt köszönöm, és ezért adok a neked hálát, Istenem, hogy hozzád tartozunk, hogy a tiéd vagyunk, és te a miénk vagy. Ezért áldalak és magasztallak itt a legméltóságosabb oltári szentségben, a kenyér és bor színe alatt. Köszönöm, Istenem, hogy te táplálod és élteted az én családom minden egyes tagját, ennek a közösségnek minden egyes tagját, lelki pásztorát. Te vezetsz bennünket a te szent lelked által, a helyes úton, és figyelmeztetsz és visszavezetsz szent lelked által, ha tévelgünk, ha letérünk a helyes útról. És köszönöm, hogy figyelmeztetsz, hogy minden egyes tévedésünkért, irgalomért esdekeljünk hozzád. Köszönöm, hogy te is azt akarod, hogy tisztán és vedhetetlenül éljünk kéz a kézben, téged imádva és követve, téged hallgatva. Köszönöm, hogy lehetőséget adsz, és mi ki is használhassuk
valahányszor kéz a kézbe, hálát adhatunk, veled kezdhessük a napunkat, veled folytathassuk, és veled is fejezhessük be ezt a hónapot is. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézus Krisztus! Igen, adj nekem erőt ahhoz, hogy mindent megtegyek, Uram, hogy a házadban maradjak. Uram, hála van a szívemben. Mindenért és minden napomért, Uram. Hála van a szívemben, hogy minden reggel felkelhetek. Minden nap elláthatom azokat a dolgokat, amiket rám bízol. Hálát adok, Uram, hogy dolgozhatok. Hálát adok, Uram, minden pillanatért. De még azért is hálát adok, Uram, hogy hálát adhatok. Mekkora kegyelem ez, Uram? Uram, sok mindenkit hoztam ma a szívemben. Hoztam Krisztinát és családját. Hoztam Ramonát és családját. Ilonkát, Gabit és családjait. Hoztam Hannát, hoztam Jázmint, Uram. Látod, hogy mekkora kísértés alatt van Jázmin. De, Uram, én hiszem, hogy te, aki a holtat föltámasztottad, te, aki a leprásokat gyógyítottad, akiknek a vakokat, akiknek látást adtál, Uram, meggyógyítottad, hát akkor mennyivel inkább Jázmint is meggyógyítod, Uram. Hálát adok tiszta szívemből, és megköszönöm neked már most, Uram. Uram Jézus Krisztus, én elődbe hozom most mindazon gyermekeket, akik családi erőszakban vannak, akik családi erőszak áldozatai. Adj vigaszt nekük, Uram Jézus! De előtte hozom azon házastársakat is, akik ugyanúgy családi erőszak áldozatai. Adj, Uram, vigasztalást, és a te bőséges áldásodat árasz le rájuk. Uram, én megköszönöm neked szívből az én munkaközösségemet. Köszönöm, Uram, hogy részese lehetek ennek a csapatnak. Köszönöm neked minden egyes munkatársamat. Köszönöm neked minden egyes ügyfelemet. És köszönöm neked, Uram, azt a sok-sok türelmet, amin még néha én is elcsodálkozom. Hálás szívvel köszönöm, Uram, mindent. Uram, én megköszönöm neked ezt a közösséget. Köszönöm, hogy meghívtál. Köszönöm, Uram, hogy erőt adsz a közösség által. Köszönöm, Uram, hogy mindig hazajöhetek. És, Uram, én most előtt behozom magamat is.

Ott erősíts, Uram Jézus Krisztus, ahol a leggyengébb vagyok. Adj nekem szeretetet a szívemben, hogy meglássam, és tégy engem, Uram, a Te eszközödé, hogy fény lehessek ott, ahol szükség van rám, Uram. És adj nekem bölcsességet, kérlek, hogy felismerjem mindazon alkalmakat, ahol szükség van rám, ott lehessek. Áldom és magasztalom mindörökké a Te szent neved, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek téged, Uram Jézus. És köszönöm, hogy ilyen hűséges voltál hozzám. Hálát adni jöttem, Uram. Köszönöm, hogy sokadjára is itt lehetek. Itt lehetünk. Elsősorban hálát adok neked, Uram, a sok szabadításodért. Hálát adok, Uram, hogy annyi betegségemből megszabadítottál, annyi kötözöttségemből. Hála és dicsőség neked ezért, Uram. És hálát adok neked a családomért, Uram, hogy annyira átalakítottad az ő szívüket, Uram. Ilyen csodákra csak te vagy képes. Mert te hatalmasabb vagy mindennél, Uram. Köszönöm neked, Uram, a szüleimet is. Köszönöm, Uram, hogy annyit alakítottad az édesanyám lelkét, szívét, elméjét. Adj neki továbbra is kitartást. Hogy ellen tudjon állni minden kísértésnek. Minden támadásnak, hogy tudjon a gyermekeiért imádkozni, úgy, mint eddig is tette, Uram. De kérlek, Uram Jézus, hogy add meg édesapámnak is a hit kegyelmét, add, hogy megismerjen téged, Uram, hogy felismerjen, ismerje meg a te kegyelmedet. És kérlek, Uram, hogy áld meg az én testvéremet is, Uram, és az ő családját. Szabadítsd meg, Uram, a sok kötözöttségétől. Látod, Uram, hogy buzgolkodik a családjáért, hogy küszködik. Csak nem feléd fordul, Uram, minden keserűségében is. Kínjában és kötözöttségében. Világosítsd meg az ő elméjét, Uram. Küldd el szent lelkedet, hogy az vezesse. És áld meg, Uram, az ő gyermekeit, hogy feléd forduljanak. Ne máshol keressék a boldogságukat, hanem te nálad, Uram. Mert nálad minden lehetséges. És áld meg az én sógornőimet is, Uram. Hisz látod, hogy tévelyeknek. Nem ismernek téged, Uram. Add meg nekik is a kegyelmet, hogy megismerjenek téged, Uram. És én hálát adok neked, Uram, a mi ima csoportunkért. Áld meg minden egyes testvérkét, hogy minden történésben, amely körülveszi őket, téged ismerjenek fel, Uram, a te szent kegyelmedet, a te hatalmas szeretetedet. Öleld át őket, Uram. Látod, van olyan közöttük, aki még nem ismeri a te szeretetedet, aki úgy érzi, hogy nem szereti senki. Vezesd őket, Uram, de vezess engem is. Adj nekem tisztánlátást, és minden egyes testvérkémnek, hogy ne térjünk le a te utadról. És hogyha letérnénk, Uram, akkor fogjál minket kézen, ölelj minket át, és terelgess vissza. És köszönöm neked, Uram, hogy úgy vezeted az én gyermekemet is, Uram, és annyira átalakítottad az ő lelkét és az ő elméjét, hogy ki tudta tárni az ő szívét előtted, hogy te foglald el az ő szívet trónját.
ne engedd el, Uram, a kezét. Én rád bízom, Uram. És minden gondomat és aggodalmamat a te keresztedre szegezem. Vedd el tőlem, Uram. Neked hatalmad van áll. És áld meg, Uram, az én jótevőimet. Egyenként vezesd őket a te utadon. Köszönöm, Uram, hogy mindig utánam nyúlsz. Akkor is, amikor úgy érzem, hogy minden hullám átcsap a fejem fölött. Mert te életre hívtál, Uram. Azért vagyok, mert te akartad. Mert a drága jó anyád, még édesanyám méhében adta áldását, hogy világra jöjjek, Uram. Elhívtál. Befogadtál. Segíts abban, Uram, hogy eszköz lehessek. Mások számára is, hogy hozzád forduljanak, Uram. Köszönöm ezt a nagy kegyelmet, Uram, hogy nem engedtél elveszni. Légy magasztalva és dicsőítve mindezért. Amen.

Igen, Uram, téged dicsér minden. Már te nagy vagy. Már te Isten vagy. Már te vagy maga a szeretet. Köszönöm, Uram, hogy te benned szabadok lehettünk. Hogy értünk, meghoztad ezt a nagy áldozatot. Uram, te vállaltad, hogy vérpadra menjél, hogy nekünk életünk legyen, és az bőségben legyen, hogy szabadságunk legyen, hogy szeretetben és békében élhessünk te általad. Köszönöm, Uram, hogy te hatalmat vettél minden sötét erő fölött. És köszönöm, hogy példát mutattál, ahogyan éltél, egészen a születésedtől fogva a halálodig, Uram. Mert te nagyon szeretsz bennünket. És én megköszönöm neked mindazokat a kegyelmeket, amiket megadtál. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy benned bármi lehetséges, és bármilyen nehézségek is jönnek az életbe, te ott vagy. Csak éppen rád kell hagyatkozzunk. Ne próbáljunk mi mindent megoldani, kiokoskodni, hanem hagyjuk, hogy te munkálkodj bennünk és az életünkben. Köszönöm, hogy te bennem is munkálkodsz, és nap mint nap formálsz és alakítasz. Köszönöm, hogy a te ígéreted igaz. Mert azt mondtad, hogy velünk maradsz a világ végezetéig. És ha legalább ketten összegyűlünk, te ott vagy közöttünk. És én megköszönöm neked, Uram, hogy te itt vagy közöttünk most a mai este. Azért, hogy gyógyítsál, megszabadítsál, formáld át a mi szívünket, Uram, a te szíved szerint. Hogy végre átvehessük az Isten gyermekségünket, hogy megértsük a te igéidet, hogy mit jelent az, hogy az igazság szabaddá tesz. Én hálás vagyok mindenért, amit tettél én értem, hogy megmutattad az igazi szeretetet. Köszönöm, hogy nincs az a sötétség, amit a te fényed le nem győzhet, és bennem ragyoghat. Kérlek, Uram, segíts, hogy a teljes szabadságot át tudjam venni. Segíts, hogy át tudjam neked adni mindazokat, amik nem a te igazságodban vannak. Többet ne tévejegjek, hanem hófehérre mosva tisztán tudjak állni előtted. És köszönöm, Uram, hogy kiemelsz minden gondból, bajból. És köszönöm, Uram, hogy te általad, te benned, én is fény lehetek.
mindazok számára, akik nehézségben vannak. Hála és dicsőség neked, Uram, most is mindörökké. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, oly sokszor megtapasztalhattuk, hogy a Te irgalmad soha el nem fogy. Az egész földkerekség fölött kiárad a Te irgalmad. Hálát adunk neked, Urunk, ezért a mai éjszakáért, az életünkért, minden jelenlevőért és hallgatóért. Mindazokat, mindazokért, akiket megérintettél, talán először. Hálát adunk, Urunk, hogy Te adsz kitartást, hűséget és vágyat az ők szívükbe. Hogy semmi el ne bátorítsa őket erről az útról. Uram, én hálát adok neked, hogy oly sokszor megtapasztalhattam a Te jelenlétedet, a Te valóságodat az én életemben. Minden gyógyulásomért, minden szabadulásomért, a közösségünkért, az életünkért. Hálát adok, Uram, az egyházunkért, a szentmisékért, a szent áldozásokért. Hálát adok a Mária Rádióért. Hálát adok minden szolgálatunkért, amiben Te dicsőültél meg. Hálát adok, Uram, a szülők iskolájáért. Köszönöm, hogy Te vezetsz minket, hogy eszközeid lehessünk a szülők és a gyerekek életében. Köszönöm, hogy Te áldod meg minden szolgálatunkat, mert nélküled minden hiába való és gyümölcs nélküli. Köszönöm, hogy Te áldod meg minden családtagunkat, bárhol lennének, gyermekeinket, fiataljainkat. A vizsgázókat. És köszönöm, hogy Te áldod meg a holnapi ünnepi találkozót is. És hogy Te tartod meg a Te szent lelked által közösségünket és minden közösséget, bárhol lennének ebben az országban, vagy a határon túl. Amen.

0: Drága Jézusom, köszöntelek téged itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás vagyok neked, hogy újra itt lehetek. Drága Jézusom, arra kérlek, hogy az én életemben is te légy a győztes Úr, Emmanuel. Drága Jézusom, köszönöm a családomat, köszönöm a gyermekeimet, áld meg kérlek őket egyen-egyenként, hisz iskola előtt állnak. Drága Jézusom, áld meg a férjemet is. Köszönöm, Uram, hogy te alakítottad, te formáltad. Köszönöm, hogy alakítasz engem is. Drága Jézusom, köszönöm az új életet, amivel megajándékoztál minket. Drága Jézusom, áld meg kérlek, hogy jól fejlődhessen, elkerüljenek minden rendellenesség. Jézusom, bocsáss meg, hogyha sokszor elcsüggedek, elkeseredek néha a fájdalomtól. Bocsáss meg, hogy ilyen pici a hitem. Talán nem is tudom, hogy van-e egy mustármagnyi is. Drága Jézusom, neked van hatalmad megtörni a betegségnek a kötelékét, hisz olyan szép időszakban vagyok. Neked van hatalmad megtörni a lesekvőeimet. Neked van hatalmad mindent helyrehozni. Pláne ezt a hasvájást, ami már nagyon régóta gyötör. Drága Jézusom, hozom előtt be az imacsoportot, minden egyes tagját, a családjukat, áld meg őket egyen-egyenként, mindenkit a maga szükséglete szerint. Az Uram, köszönöm, hogy veled járhatok. Áld meg kérlek, hogy ezt az időszakot is, nem csak ezt az időszakot, tovább is veled élhessem, járhassam, és hogyha letérnék az útadról, akkor vezess vissza engem, kérlek. Áldalak és dicsőítelek, magasztallak téged, Uram, most és mindörökké, amen.
1: Amen.

Köszöntelek, drága Jézus! Legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönöm, hogy megismertelek, drága Istenem, drága Jézus. Köszönöm, hogy megmutattad magad nekem, és bűnbocsánatot kérve térdelek itt előtted, azért, hogy nincsen elég erős hitem, azért, hogy nem figyelek mindig rád, és elveszítem a szemkontaktust veled, Uram. Nem figyelek rád, és akkor, mint Péter, a vízen én is süllyedek. Ezért, Uram, bocsánatért esedezek. Kegyelmes Jézus, kérlek, add meg a te tiszta szeretetedet nekem, hogy úgy tudjam szeretni embertársaimat, ahogy te szeretsz engem, és mindannyiunkat. Mert bebizonyítottad a nagy áldozattal, amit hoztál értünk. És mi nem tudjuk eléggé, főleg én magamról beszéljek, nem tudom eléggé elfogadni és befogadni a te kegyelmedet. Drága Jézus, add meg nekem a te békédet, adjál nekem békességet, hogy ne zúgolódjak családtagjaimra, embertársaimra, hogy igen, én is tiszta tömlőként menjek el innen, majd reggel, amikor vége lesz a találkozón, a virasztásnak. Uram, kérlek, tisztíts meg lelkemet, most fehérre, hófehérre a szent lelkeddel, Uram, hogy méltó legyek hozzád, méltó legyek a te követésedre, Uram. Vedd el a félelmemet. A gyávaságomat. Átadom neked, Uram. Már sokszor átadtam, de sajnos mind egy kisgyerek, aki ragaszkodik az ócska játékához, nem tudja odaadni. Én is ugyanígy vagyok, Uram. Ragaszkodok ehhez a rossz dologhoz is. Nem tudom teljesen átadni neked. Kérlek, Uram, segíts ebben, hogy adjam át teljesen. Uram, tényleg nem vagyok méltó ahhoz, hogy szeress engem, de te úgy is tudom, hogy szeretsz, mert mindannyiunkat, mindannyiunkért meghaltál 2000 évvel ezelőtt, Uram, és én gyarló és bűnös ember, mindig vétkezek ellened, Uram. Kérlek, segíts abban, hogy téged tegyelek az első helyre, és ne a félelmet, a,
a rágalmazást, a gonoszságot, meg bármilyen egyéb, ami nem tőled valóra, azok ne legyenek az életemben. Segíts abban, Uram, hogy ezeket ki tudjam küszöbölni. És minden megtévesztő szellemi erőt az életemből. Tisztíts ki, Uram, hogy méltó legyek a te követésedre, Uram. Most előtt behozom a családomat. Áld meg, Uram, minden családtagomat, gyermekeimet, páromat, édesanyámat, és adj nekik is békét a szívükben. Érints meg szívüket, lelküket, szellemüket, hogy tapasztaljanak meg téged, hogy milyen jó téged követni, és csináljuk együtt. Mert sokkal könnyebb mindig egyedül a családban. Hanem akkor erősíts engem ebben, Uram, hogy ne gyengüljek otthon. Otthon is legyek ilyen lelkes szívű, mint itt például. Otthon is ugyanezt tudjam követni, tudjalak követni, Uram. Ugyanígy tudjam, hogy te vagy az első, és az utolsó, és mindig ott te legyél a legfontosabb számomra. Drága Jézus, áldalak, magasztallak, és dicsőítelek, Uram, a sok jóságért, amit értem tettél, a sok kegyelemért, amit kaptam tőled, és azért, hogy mindig velem voltál, még akkor is, mikor nem voltam. Nem éltó hozzá. Ezért légy kegyelmes hozzám, Uram. Amen.

0: Köszöntelek, édes Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hála és dicsőség, hogy itt lehetek, és te betöltöd az én szívemet, amit igyekeztem megnyitni előtted, édes Jézusom. Annyi minden van a szívemben, de a legmélyebb szívem vágya, hogy áld meg engem, hogy teljesen mindig mindenhol rád tudjak hagyatkozni, hogy téged tiszta szívből tudjalak követni, mindig. Hogy a hétköznapjaimban s mindenhol áldás legyek, ahol vagyok, amit teszek, minden dolog, bármi, amihez hozzányúlok, minden szó a te akaratod szerint hagyjál az én ajkomat. Ó, édes Jézusom, hála és dicsőség, hogy vezetsz. Tudod, Jézus, mennyire szeretlek. Köszönöm, hogy megáldottad életünket, gyermekeinket. Édes Jézus, a te áldásod legyen mindenhol rajtunk, életünkön, és hála és dicsőség neked, Jézusom, és segíts kegyelmeddel, hogy mindig mindenhol a te törvényeidet, a te parancsaidat éberen megtartsam, hűen végig veled maradjak, hogy elnyerjem az üdvösséget szeretteimmel, mindannyiunkkal. Hála és dicsőség neked, Uram. Amen.
1: Amen.

0: Köszönöm, Jézusom, hogy meghaltál értünk a kereszten. Segíts az egész emberiséget, hogy meghaljon a bűnnek, és neked éljen. Az irgalmasság rózsafüzérét felajánljuk a világ bűnei bocsánatáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket
0: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét, vérét, lelkét, istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,